Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csükk anya szerelmén, észreveszi, ő ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd abba, ha pedig kibékül.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Győzelemmel rajtolt a szlovák válogatott a Svájcban pénteken kezdődött 89. jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország vezetőedző legénysége Friburgban a vártnál nehezebben nyert 2-1-re a nagyot küzdő norvég együttes ellen. Krisztián Pospíšil a 9. percben vezetés szerzett a szlovákoknak, de nem tudták megduplázni az előnyt, még az emberelőnyös helyzetek is kimaradt. A másik oldalon is voltak lehetőségek, aztán 13 másodperccel a második harmad vége előtt mégis egyenlítettek a veszélyesebben támadó északiak. A szlovákok győztes gólja a 48. percben született. Adam Liška pontos passzát a csapatkapitány Marek Hrivík értékesítette.

esélyes finnektől, akik a gól nélküli első harmad után a 21. percben szerezték meg a vezetést, és 3 perc múlva megduplázták az előnyt. A 28. percben Sebők Balázs szépített. A második játékrész végén és az utolsó harmad elején is betaláltak a finnek, és félgőzzel is biztosan nyertek. Ma a magyar csapat is lejátsza második mérkőzését a VB-n. Az osztrákokkal méri össze erejét. Az A csoport további eredményei: Ausztria, Nagy-Britannia 5-2 és Svájc, Lettország 4-2. Ma a következő mérkőzésekre kerül sor a világbajnokságon. 12:20-tól Szlovákia, Olaszország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 16:20-tól Magyarország, Ausztria, Svédország, Dánia, 20:20-tól pedig Németország, Lettország és Norvégia, Szlovénia. Szombaton kora este befejeződtek a küzdelmek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A felsőházban a Szlovan már korábban megvédte elsőségét, a Dac végül kiharcolta az ezüstérmet, a KFC pedig osztályozós helyen zárt. A dunaszerdehelyiek a rájátszás utolsó 10. fordulójában hazai közönség 6000 néző előtt 3-0-ra verték a nagyszombati együttest, és riválisukat megelőzve a második helyen végeztek, így indulhatnak a konferencia ligában. Érdekesség, hogy már az első fél óra végén kialakult a végeredmény. A 16. percben Gveje találatával szerzett vezetést a Csalló közigárda, 7 perccel később Gagua megduplázta az előnyt, a 30. percben pedig Blazsek is betalált. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a minden tekintetben jobb hazai együttes. A sárga-kékek 5-5-ször végeztek a második helyen. A másik két találkozón meglepő eredmény született. A már bajnok Szlovan az új téglamezei stadionban 12.000 néző előtt 2-0-ra kikapott a Nagy Mihályi együttestől. A kelet-szlovákiaiak először győzték le a pozsonyiakat az élvonalban. Azzal is kevesen számoltak, hogy a hullámvölgyben lévő Podbrezová 2-0-ra nyer Zsolnán. A Szlovan 10 ponttal előzte meg a Dacot. A pozsonyiak indulnak a Bajnokok Ligája, a kupagyőzte zsolnaiak az Európa Liga, a Dac és a Tenava pedig a Konferencia Liga selejtezőben. Az alsóházban a sereghajtó komáromiak ideiglenes otthonukban, Aranyos Maróton 1-0-ra verték az újonc eperiesieket, és a tabellán feljöttek az utolsó előtti 11. helyre. A KFC tehát osztályozót játszik a második liga második helyezettjével, a zólyomi együttessel, a Prešov pedig kiesett. A Lilák 3 pontot érő gólját a 26. percben Mustafić lőtte. A 92. percben ugyan betaláltak a kelet-szlovákiaiak, de 5 perces varvizsgálat után Kruzsliak játékvezető Les miatt nem adta meg Regáli egyenlítő gólját. További eredmények: Trencsén-Košice 3-0 és Skalica-Ruzsomberok 1-0. A kassaiak végeztek a 7. helyen, a komáromiak 2 ponttal előzték meg a sereghajtó eperjesieket. Pozsonyban ma 18 órakor hirdetik ki az élvonalbeli labdarúgó bajnokság szombaton véget ért 2025-2026-os idényének álomcsapatát. 5-5-ször lett bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Véget ért tehát a Ferencváros 7 éve tartó egyeduralma. Borbély Balázs vezetőedző védencei az utolsó 33. fordulóban Bembo Ali góljával 1-0-ra nyertek Kisvárdán, és az Eto 13 év után ünnepelhetett aranyérmet. 1 ponttal előzte meg a címvédő Fradit, amely az Üllői úton több mint 13.000 néző előtt 3-0-ra verte a Zalaegerszeget. Az FTC a 2017-2018-as idény óta most először nem végzett a tabella élén, mégpedig azért, mert ebben az idényben 19 pontot veszített el hazai pályán.
A Paks 3-1-re győzött a kiesett Diósgyőr vendégeként, így könnyedén megőrizte bronzérmes pozíciót.

0: Olyat. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 2-1-re nyert az Újpest ellen, és a következő szezonban pályára léphet a harmadik számú európai kupában. A meccs után Sergio Navarro, a DVSC spanyol vezetőedzője bejelentette, távozik a hajdúságiak kispadjáról. Két pénteki eredmény Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2 és Felcsút MTK szintén 2-2. A Győr indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőben, az ezüstérmes Ferencváros kupagyőztesként az Európa Ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőben szerepel. A Diósgyőr és a Kazincbarcika esett ki. A labdarúgó Bundesliga utolsó 34. fordulójának érdekesebb eredményei Bayern München Köln 5-1, Harry Kane Mester 3-ast ért el, Bremen Dortmund 0-2, Frankfurt Stuttgart 2-2, Freiburg Leipzig 4-1, Leverkusen Hamburg 1-1, Union Berlin Augsburg 4-0, Schäfer András 1 gólt lőtt, a Bayern már jóval a befejezés előtt megvédte elsőségét, 16 ponttal előzte meg a Dortmundot, a Wolfsburg osztályozót játszik, a Heidenheim és a St. Pauli esett ki. A Manchester City 1-0-ra verte a Chelsea-t a labdarúgó angol kupa 145. döntőjében. Pep Guardiola vezetőedző együttese sorozatban negyedik döntőjét játszotta, összességében a 15-et és a 8. sikerét érte el. A Wembleyben a 85 ezer néző előtt játszott finálét a gánai Antoine Semenyo sarkazásos gólja döntötte el a 72. percben. Sajtóhírek szerint Xabi Alonso lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Chelsea vezetőedzője. A 44 éves spanyol szakember mindenben megállapodott a londoni klub vezetőivel, és a napokban aláírja 4 évre szóló szerződését. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idény végén távozik a klubtól. 13 év után elhagyja a Real Madridot Dani Carvajal, a spanyol sztárcsapat saját nevelésű futballistája. Sajtóhírek szerint a 34 éves hátvéd közölte a klubvezetéssel, hogy nem hosszabbítja meg június 30-án lejáró szerződését. Matthias Grafström, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Isztambulban találkozik az iráni szövetség vezetőivel, hogy megvitassa az ország válogatottjának részvételét a szűk 1 hónap múlva kezdődő világbajnokságon. A találkozótól azt várják, hogy a FIFA képviselője garantálja az iráni csapat gondmentes VB indulását. A június 11-e és július 19-e között sorra kerülő VB-n az iráni válogatott mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játsza, Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen. Vasárnap kezdődik a férfi kosárlabda liga döntője. A címvédő lévaiak 18 órakor a Slovant fogadják. A finálé is az egyik fél negyedik győzelméig tart. Az Esztergom 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében a 4-es döntő szombati játéknapján. A magyar csapat ellenfele a dán Viborg lesz a mai bronzmérkőzésen, a Dijon pedig a címvédő német Thüringerrel találkozik a fináléban. Ma délután játsszák a női kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzését. A Nagy Mihályak 16 órakor a spanyol Guerdes együttesét fogadják. A férfi kézilabda világbajnoki selejtezők visszavágóit rendezik vasárnap este. A magyar válogatott 17:30-kor Veszprémben Szerbiát fogadja, a szlovák együttes 19 órakor Skopjében Macedóniával játszik. Az első meccsen a magyarok 31-29-re, a szlovákok pedig 31-24-re kikaptak. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren és Tótka Sándor 200 méteren, valamint a kenus Kis Ágnes 500 méteren aranyérmet harcolt ki egyesben, az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kajakpáros 500 méteren bejutott a ma délelőtti fináléba. Lucia Gyebnárová ezüstérmet harcolt ki a 60 kilosoknál a budapesti Skander Európa bajnokságon. A Ferencváros 18-16-ra nyert az Újpest vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a női vízilabda bajnokok ligája négyes döntőjében. Az ukrán Jelena Svitolina nyerte a római salakpályás tenisztorna 7,2 millió euró összdíjazású női versenyét. A világranglista 10. helyezettje a fináléban 6-4-6-7-6-2 arányban győzött az amerikai Coco Gauff ellen. A 31 éves játékos 2017 és 2018 után harmadik győzelmét aratta a legendás Foro Italicóban zajló mesterversenyen. Magabiztos győzelemmel kezdte az atlétikai gyémántliga sorozatot Armand Duplantis. A svédek olimpiai világ és Európa bajnok világcsúcstartó rúdugrója 612 cm-rel győzött a kínai Shaoxingben. Megpróbálkozott a 632-es világrekorddal, de nem járt sikerrel. Az ekvádori Jonathan Narváez nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 8. útszakaszát, a portugál Afonso Eulálio pedig megőrizte az összetett éllovasának járó rózsaszín trikót. A spanyol Alex Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság katalán nagydíjának szombati sprintversenyét. A 30 éves versenyző nagy csatában mindössze 41 ezered másodperccel előzte meg az első rajthelyről induló honfitársát, Pedro Acostát.
1: A katasztrófa filmek illovasa a Twister.
2: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádóvadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
1: A tártalan vásár a magyar-szlovén határon.
3: Nagyon sok közös projektünk volt már a Zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
1: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
4: Édesanyja orosz volt, zongora és orgonaművész édesapja pedig volgai ném.
1: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
5: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura, és nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei. A WHO Nemzetközi Egészségügyi Szervezet vészhelyzetet hirdetett az ebola járvány miatt. Bolgár győzelem az Eurovízión. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ritka ebola vírus miatt. A Bundibugyo nevű vírus változata az elmúlt hetekben több tucat ember életét követelte, és a fertőzések száma folyamatosan emelkedett. A WHO hangsúlyozta, bár a helyzet rendkívül súlyos, a járvány jelenleg még nem minősül pandémiának. A szervezet közlése szerint a Bundibugyo törzsre egyelőre nem létezik jóváhagyott vakcina. A szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy ez a változat kevésbé halálos, mint a korábban ismert Zaire törzs, míg annál akár a fertőzöttek 90%-a is meghalhat. A Bundibugyo esetében a halálozási arány körülbelül 37%. A bolgár énekesnő Dara nyerte a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. A Bécsben rendezett döntőben összesen 516 pontot szerzett, ezzel Bulgária történetének első Eurovíziós győzelmét ünnepelhette. A második helyen az izraeli Noam Bettan végzett Michel című számával, míg a harmadik helyet a román Alexandra Csapitanescu szerezte meg. A verseny egyik nagy esélyesének tartott finn produkció végül csak a hatodik helyen zárt. A korábbi brit egészségügyi miniszter Wes Streeting bejelentette, készen áll arra, hogy induljon a brit munkáspárt vezetői posztjáért, amennyiben hivatalosan is megkezdődik a vezetőváltási folyamat. Streeting ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem akarja sietetni Keir Starmer leváltását, mert szerinte az ország és a párt számára most a stabilitás a legfontosabb. Úgy fogalmazott, egy új vezetőnek csak akkor lehet valódi legitimitása, ha nyílt és tisztességes választási folyamat során kerül a párt élére. A politikus arról is beszélt, hogy a munkáspártnak fel kell készülnie a jövő kihívásaira, és olyan programot kell kínálni a választóknak, amely képes visszaszerezni a társadalom bizalmát. 7 ember megsérült az észak-olaszországi Modena városában, amikor egy autós felhajtott a járdára és a gyalogosok közé hajtott. A helyi hatóságok szerint a sofőr azután kiszállt a járműből, és a szemtanúk szerint egy kést tartott a kezében, bár senkit sem támadott meg vele. A legsúlyosabb sérült egy nő, aki frontálisan ütött el az autó. A helyi média szerint mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A város polgármestere úgy nyilatkozott, az első jelek alapján nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan hajtott az emberek közé. Martina Simkovicsová kulturális miniszter a franciaországi Cannes-ban európai kulturális miniszterekkel és uniós tisztviselőkkel tárgyalta az audiovizuális iparág jövőjéről. A találkozó központi témái között szerepelt a digitalizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése, valamint az európai film és média piac versenyképessége. A kulturális miniszter hangsúlyozta, az európai audiovizuális tartalmak nem csak gazdasági értéket képviselnek, hanem az európai kulturális identitás fontos része is, ezért szerinte stabil és kiszámítható támogatási rendszerre van szükség a film és televíziós produkciók számára. A résztvevők emellett az Európai Unió készülő kulturális programjairól, valamint az audiovizuális média szolgáltatásokat szabályozó uniós irányelv módosításáról is egyeztettek. A megbeszélések célja az volt, hogy Európa erősebb pozíciót építsen ki a globális médiapiacon az amerikai és ázsiai szereplőkkel szemben.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek a rendőrök Komárom felől Újfalu irányába. vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Az értünk megfeszített Krisztus dicsőségében lerázhatjuk magunkról öndicsőségünket és önigazságunkat, és egymással szabadságban és szimpátiában élhetünk. A 100 évvel ezelőtt Hamburgban született Jürgen Moltmann német református teológus gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink: ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Válaszolta Jézus a gazdag ifjúnak az örök élet elnyerésére célzó kérdésére. Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor.
1: Mindnyájan magunkra ismerhetünk ebben a Jézust felkereső fiatalemberben, mert az élet, e világi szerinti gondolkodás minket is becsap, mert azt sugallja, hogy ha elérsz ezt vagy azt az életben, boldog leszel, akkor elégedett leszel, akkor majd minden jó lesz. Ha elérsz egy bizonyos anyagi biztonságot, akkor minden szuper lesz.
0: Vannak gyülekezetek, ahol nem minden évben, hanem 2 évente tartanak konfirmációt. Tompa Veronika, Diósvörge Patonyi lelkipásztor.
2: A gyülekezetbe úgy tagoljuk be őket közösségként, hogy egy kisebb csoport mégiscsak jobban tud együttműködni, tudják azt, hogy vannak társaik, akik ugyanúgy készülődtek, kialakulnak közös élmények, amik már a templomhoz kötik őket. Tehát ezért így, hogy jobban csokorba szedjük a gyerekeket.
0: Gyermekkorában tengerbiológus vagy régész szeretett volna lenni. Végül a lelkészi pályát választotta. Nyakas Gergő pervenyiki lelkipásztor.
3: Én nagyon betegen születtem gyerekként, küzdöttek is az életemért az orvosok. Aznap el is vittek megműteni. Kistérségből Debrecenbe szüleim nem is láttak egy pár napig, úgyhogy már az Úristen akkor elválasztott magának, és úgy voltam vele, hogy ha Isten megtartotta az életemet, akkor neki terve van vele.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: A gazdag ifjúnak már mindene megvolt. Semmiben sem szenvedett hiányt, sőt, mint mondta, a parancsolatokat is megtartotta. Már csak egyetlen kérdés foglalkoztatta. Hogyan nyerheti el az örök életet? A kielégítő választ Jézustól várja. A történet üzenetét Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor tolmácsolja.
1: Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 19. fejezetéből, a 16. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Számos olyan történetet találunk az evangéliumokban, amikor valaki vagy valakik, hol őszintén, hol pedig álságos módon, de valamilyen kérdéssel mennek és keresik fel az Úr Jézust. Ebben az ígében is egy ilyen helyzettel találkozunk, hogy egy férfi, később kiderül, hogy egy jó módban élő, gazdag emberről van szó, szóval az Úr Jézus elé áll, megállítja az ő útján, és megkérdezi. Beszédbe elegyedik vele. Mielőtt tovább mennénk az ige üzenetének kibontásában, rögtön itt az elején mi is álljunk meg egy pillantra, és erősen ragadjuk meg ezt a mozzanatot, és mindig tartsuk észben. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az Úr Jézus Krisztust mindig érdemes felkeresni a kérdéseinkkel. Ha Isten válaszára nyitottan, ha őszinte vágyjal a szívünkben kérdezzük az Urat, akkor érdemes ma is ezt megtenni, mert Isten válasza mindig meggazdagító, a hitünkben megerősítő és megújító, sokszor életünket gyógyító tud lenni. Sőt, valójában az az igazság, hogyha nem vagyunk az Úristen szavára, útmutatására, életvezetésére kíváncsiak, akkor valójában nem is mondhatjuk magunkat keresztényeknek. Mert a templomban egy-egy Isten tiszteletre is mindig így kellene mennünk. A Szentírást is így kellene kinyitnunk, nap mint nap, Isten ígéjére vágyakozva és kíváncsian. És itt van a történetünk főhőse, akit leginkább gazdag ifjúként szoktunk emlegetni, aki szintén egy kérdéssel keresi fel az Úr Jézust, de egyáltalán nem a fiatalság könnyelmű, bolondos kérdéseivel. Sokkal inkább egy érettebb kor, de legalábbis egy érettebb lélek kérdésével. Azért az emberé ez a kérdés, aki már elért valamit, de belül a lelke mélyén mégis ott a nyugtalanság, és az ebből fakadó kérdés, hogy ennyi az élet? Vagy több? Mi az, ami igazán számít? Azt gondolom, hogy mindnyájan magunkra ismerhetünk ebben a Jézust felkereső, talán fiatal, talán már nem annyira fiatal emberben. Magunkra ismerhetünk, mert az élet, az evilági szerinti gondolkodás minket is becsap. Mert azt sugallja, hogy ha elérsz ezt vagy azt az életben, boldog leszel. Akkor elégedett leszel. Akkor majd minden jó lesz. Ha elérsz egy bizonyos anyagi biztonságot, akkor minden szuper lesz. Ha lesz munkád, akkor sínre kerül az életed és megnyugszol. Ha rátalálsz az életed párjára, ha megházasodsz, családot alapítasz, na akkor végre révbe érsz. Ha lesz házad, munkád, autód, akkor már nem lesz min aggódnod. Ha gyermekeid, unokáid rendben lesznek, akkor végre teljesen elégedett leszel. És hogyha egészséges maradsz, akkor pedig már a legfontosabb is meg lesz, mert ugye, ha egészség van, akkor minden van, szoktuk mondani. Minden emberben ott van ez a csábító, ha majd vagy, amikor majd elképzelések. És lám, amikor beteljesednek, amikor megvalósulnak, valahogy mégsem hozzá kell a várt eredményt. Sőt, újabbak és újabbak születnek a helyükre. Sok minden lehet, hogy már rég a helyén van az életünkben. Dolgoztunk évtizedeken át, vannak eredményeink, megtakarításaink is, talán a gyermekeink is már felnőttek, és már útjukra engedtük őket, sőt, még a templomba is eljártunk, imádkoztunk, igen, követtünk el ugyan hibákat, de azért igyekeztünk jó emberek lenni. Akin tudtunk, segítettünk, rászorulók javára adakoztunk. Szóval rendben vagyunk. De akkor miért van ott bennünk? És talán nem is annyira mélyen, hanem jól hallhatóan. Egyre gyakrabban felfakadó kérdés, hogy elég mindez? Ennyi az élet? Vagy van még valami? Igen, az élet mélyebb. Az élet több, mint a sikerek, mint az eredmények, mint a jó karban tartott test, mint a ház, meg az autó, vagy egy jelentős bankszámla. Sőt, az élet még a jó tetteknél, a becsületes munkálkodásnál, de még a vallásos cselekedeteknél is sokkal több. Ez az igazság. Az Úr Jézus nem is vitatkozik itt ezzel az őt kérdező férfival, sem az erkölcsös vagy vallásos életvitelével. Nem vonja kérdőre, nem mondja, hogy nem igaz, hogy megtartottad a parancsolatokat, hanem valami másra irányítja a figyelmét. Az igazi megoldásra, az egyetlen megoldásra, legbensőbb, legfeszítőbb kérdést megválaszoló igazságra, vagyis önmagára, a Krisztussal való élő kapcsolatra. Mert minden körülmények között, fiatalos és idősen, gazdagságban és szegénységben, egészségben és betegségben is, az igazi elégedettséget, a teljes békességet és nyugalmat, az örömet, amit mindnyájan keresünk, ezt az Úr Jézussal való kapcsolatban kapjuk meg. Történetünk főszereplőjének és vele együtt mindnyájunknak nem ennek vagy annak a hiánya okozza a nyugtalanságot a szívében, hanem az Istennel való kapcsolatnak a hiánya, az élő kapcsolat az üdvözítő Krisztussal. Az úgynevezett gazdag ifjú ezt remélte. Biztos van valami, amit még hozzáadhatok az életemhez, egy utolsó lépés, és akkor rendben vagyok. Mester, mi jót tegyek? Mi jót tegyek még, hogy elnyerjem az örök életet? Mi fogyatkozás van még bennem? Mint amikor egy rendelést adunk le az interneten, és ki kell töltenünk a különféle adatokat, hogy egy pályázatírásnál is ugyanez van. Név, pipa. Lakhely, pipa. Kor, pipa. Fotó, bemutatkozás, pipa. És mi mindig pirosan villog valami, mert még csak 90%-ban vagyunk készek. Az ember azt gondolja, hogy kell lennie még egy pipának, és akkor kész vagyok. Ez a gazdag ifjú problémája nem az, hogy kevés jót tett, hanem az, hogy Istent nem lehet kipipálni az életlistán. Mi is gyakran esünk ebbe a hibába, hogy mi akarjuk összerakni az életünket, és ehhez néha itt-ott kérjük az Isten segítségét. De az evangélium nem tanácsadás, hanem találkozás. Élő kapcsolat. Isten nem egy feladat, nem egy kipipálandó rész az életünkben, hanem ő maga az élet. Ez a felszólítás Jézus részéről, hogy add el a vagyonodat és kövess engem, ez elsősorban nem a pénzről szól, hanem a bizalomról. Arról, hogy mi a biztos pont az életünkben. Ennek az embernek kiderül az igéből, hogy nagy vagyona volt, és ez volt számára a biztos pont az életében. De lehet más is az. A karrier, fizikai erő, a szerelem, a család, a teljesítmény, vagy éppen az, hogy jó emberek vagyunk. De Jézus azt mondja, hogy engedd el azt, amiben helyettem bízol, amire az életedet építetted, amitől a boldogságodat remélted, és bízd magad én rám. Olyan bölcsen mondta ezt egyszer valaki, sosem fogod megtudni, hogy semmi egyébre nincs szükséged Krisztuson kívül, csak akkor, amikor eljutsz oda, hogy valójában nincs semmi egyebed Krisztuson kívül. De ő elegendő mindenre, mert Istennek és Istennél minden lehetséges. Add el vagyonodat és kövess engem. Mondatával az Úr Jézus nem elvesz, hanem meghív. Ezt a férfit nem a vagyonától akarta elválasztani, hanem a hamis biztonságérzettől, ami a legnagyobb bajban nem fogja őt megtartani. Az Úr Jézus nem megrövidíteni akarja, hanem éppen ellenkezőleg meggazdagítani. A történet egyik legszebb mozzanata a párhuzamos leírásban Márk evangéliumában olvasható, Jézus ránézett és megkedvelte, megszerette őt. Vagyis mielőtt Jézus kérne, ő már előbb szeret. Nem azért mond akár ilyen radikális dolgokat, hogy megfossza valamitől az embert, hanem azért, hogy megajándékozza, hogy meggazdagítsa, hogy felszabadítsa, mert szereti. Nem azért szereti, mert annyi jót tett, hanem mindenek ellenére. Mert az örök élet boldogságát akarja adni az embernek. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az élet nagy döntései már mögötted vannak. Pedig a legfontosabb döntés még mindig előtted van. Mindnyájunk előtt. Mert a legfontosabb döntés az mindig jelen idejű. Követtem-e Krisztust? Lemondok-e más utakról? Elengedek-e más kapaszkodókat? És mellette döntök-e? Követem-e őt? nem tegnap, nem ifjúkoromban, hanem ma. Egyáltalán nem biztos, hogy Isten tőled anyagi áldozatot vár. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy megbocsátást, sérelmek elengedését, vagy egy megrontott kapcsolatnak a helyreállítását, vagy hűséget vár, esetleg bátorságot. Lehet, hogy közösségben való valamilyen szolgálat elvállalását. Lehet, hogy több időt vele, az ő ígéjével, imádsággal, Isten tiszteletekkel. És még akár az is lehetséges, hogy nem kér többet tőle, csak annyit, hogy anyagi javaiddal támogass valakit. De az biztos, hogy nem azért kéri ezt, hogy megszerezzük, vagy kiérdemeljük az üdvösséget, mert az Krisztusban már a miénk. Jézusban ezt már megkaptuk. Azt olvassuk a történet végén, hogy az ifjú szomorúan ment el. De nekünk nem muszáj így. Egyáltalán nem. Sőt, mi nem vagyunk kénytelenek így elmenni. Jézus ma ránk néz, de ma se vándorlóan, hanem ma is szeretettel. És ma is azt mondja, gyere, kövess engem, légy az én közelemben, maradj mellettem. Ez lehet, hogy valamiben lemondással jár, de sohasem veszteséggel, hanem mindennél nagyobb gazdagsággal. Mert ez az egyetlen út, amely az örök élethez, a belső békéhez, a valódi szabadsághoz vezet el. És erre hív ma minket is az Úr Jézus Krisztus. Amen. Úr Jézus Krisztus, eléd állunk úgy, ahogyan egykor ez az ember tele kérdésekkel, bizonytalanságokkal, kimondatlan nyugtalansággal a szívünkben. De köszönjük, hogy megtehetjük, hogy mi is jöhetünk hozzád, és te ma sem fordulsz el tőlünk. Mert te nem a sikereinket, vagy sikertelenségünket nézed, hanem a szívünket, a szívünkben levő vágyat. Add, Urunk, hogy ez az egyetlen egy vágy, ez mindig ott legyen a szívünkben, hogy mindig tudjunk a te hívásodra úgy válaszolni, hogy itt vagyok, Uram, követlek téged, veled megyek, mert te vagy az én életem alapja és biztonsága. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és hogy vezetsz az életünk útján. Amen.
0: A gazdag ifjú példázatának üzenetéről Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor szólt ige hirdetésében.

0: Idén a legtöbb gyülekezetben májusban tartják a 14 éves fiatalok konfirmációját. Általában áldozó csütörtökön a presbiterek előtt zajlik a vizsga a 2 éves tananyagból. Az ünnepélyes alkalomra pedig a legközelebbi vasárnap kerül sor. A fiatalok ekkor ismét kérdésekre válaszolnak és vallást tesznek a hitükről. Így pünköstkor már közösen úrvacsorázhatnak a közösség tagjaival. Az időpontok azonban nem egységesek. Van, ahol a fiatalok már túl vannak a fogadalomtételen, másutt még csak most készülnek erre a fontos eseményre. Tompa Veronika lelkipásztorral arról beszélgetünk, hogy Diósvörgepatonyban mikor és hogyan zajlik a konfirmandusok felkészítése.
1: A gyakoriság attól függ, milyen korosztállyal tudunk együttműködni. Most már azért szépen kialakult, hogy mindig vannak olyan évfolyamosaink, akik a konfirmációba beleesnek. De van, hogy csak 1-2 hittanosunk van éppen, aki abban a korban van, így akkor összevonjuk egy kicsit a csoportokat. Igyekszünk abban a korban találni konfirmandusokat, akiknek abban a korban kell lenni a konfirmációhoz alkalmas időpontban. De ettől függetlenül van néhány összevont csoportunk, így nincs minden évben konfirmáció, legtöbbször 2 évente van. Ugyanúgy zajlik, mint bárhol máshol, tehát 2 éves előkészületünk van, heti szinten tartjuk a konfirmációs előkészületet. 8-9-ben kellene konfirmációs előkészítőt tartani. De az a tapasztalatunk, hogy a 9-ben annyira sok a gyerekeknek a dolga felvételire készülődéssel, az évzárással, meg az egyéb dolgaikkal, hogy nem a legszerencsésebb az a 9., tehát jobb a 7.-8.-nak az időszaka, és hát nagyon-nagyon ritka az, amikor esetlegesen a 6.-ból is valakit be kell csatlakoztatnunk, mivel hogy kevesen vannak. Tehát lehetne rendesen 8-9-ben, de akkor mindig csak 1 vagy 2 gyerekkel dolgoznánk, és nem alakul ki egy közösség. Nekünk az a célunk, hogy a gyülekezetbe úgy tagoljuk be őket közösségként, hogy egy kisebb csoport mégiscsak jobban tud együttműködni, tudják azt, hogy vannak társaik, akik ugyanúgy készülődtek, kialakulnak közös élmények, amik már a templomhoz kötik őket. Tehát ezért így, hogy jobban csoportba, csokorba szedjük a gyerekeket, és nem egyesével konfirmálnak, mert akkor arra az egy gyerekre jut a rengeteg kérdés, a nagy stressz, a felelősség, az ijedelem, és inkább kimennek a gyülekezetből, mert azt mondják, hogy ez így nagyon stresszes. De így, hogy közösségben vannak, és tudják azt, hogy megoszlanak a kérdések is majd közöttük, nem mindenkinek kell az összes kérdésre válaszolni, az megnyugtatja őket, és megint csak mondom, hogy egy ilyen közösségépítő jellege van a csoportoknak.
0: Hogyan zajlik a felkészülési időszak? Ez a 2 év. Mi mindenről van ebben szó?
1: 2 év alatt heti 1-szer találkozunk, és akkor átveszük a kis KT-nak az anyagát, a hitvallásainkat, a szentírást tanulmányozzuk, különböző témákat járunk körbe, amik a igei környezetbe vannak elhelyezve, tehát olyan témaköröket, amik az ő saját korosztályukat is érintik, tehát hogyan tudnak betagolódni, hogyan tudják hasznosítani magukat, milyen értékeik vannak, hogyan tudja őket Isten használni, akár a gyülekezetben, vagy a saját életüket, hogy hogyan tudják kialakítani. De komoly témákról is szó van, beszélgetünk komoly dolgokról is, az életről, a halálról, magáról, a keresztségről, a szövetségről, az Istenhez tartozásról.
0: Nyilván vannak olyan megfogalmazások, amelyek a hívő embernek már egyértelműek, de egy 10 éves korosztály számára sok dolog még nem is érthető. Ezeket nagyon jól körül kell írni, elmagyarázni, hogy megértsék. Illetve még régi kifejezések is lehetnek a konfirmációs vizsgára való felkészüléskor.
1: Így van, elég nehéz a szövegezése, akár a KT-nak is. Ugye mi már olyan sokszor elmondtuk, hogy tényleg álmunkból felébresztve is tudjuk, de nekik első hallásra nehéz és érthetetlen. Azt gondolom, hogy mindig is volt egy ilyen készségem arra, hogy a nagyon bonyolult dolgokat leegyszerűsítsem, és nagyon igyekszem, hogy úgy mondjam el, hogy ez tényleg a gyerekek nyelvén legyen, érthető legyen. Ugyanakkor pedig behelyezem az adott helyzetbe. Tehát amikor a templomról beszélünk, vagy az úrvacsoráról beszélünk, megmutatom a gyerekeknek a kelyhet, a tányért, a keresztelő edényt, regényeket, az anyakönyvet, ahol be vannak írva. Közel hozom hozzájuk, hogy ez őket hogyan érinti, hogy mi az, amit ott csinálunk, miért csináljuk úgy, ahogy csináljuk, mi az értelme, mi a lényege, mit akar Isten ezzel nekünk mondani. Én nem vagyok ennyire merev, hogy csak kizárólag azt tanítom le, ami le van írva, hanem próbálom közel hozni hozzájuk, hogy ők ebben hol találják meg magukat. Így is nagyon nehéz, így is azt látják benne, hogy csak egy kötelező nyűg, menni kell, mert küldtek, mert most abban a korban vagyunk, de igyekszem lazítani azzal, hogy teret adok annak, hogy elmeséljék, hogy mi történt velük, mi az, ami foglalkoztatja őket, mi az, ami most nehéz nekik. Érezzék azt, hogy a gyülekezetben otthon vannak, hogy hazajönnek, hogy megértik őket, hogy halljuk őket, hogy nem csak arról szól, hogy föladtam egy kérdést, és arra a választ meg kell adni szó szerint, hanem azt érezzék, hogy itt megértjük őket, hogy kitárulkozhatnak, hogy elmondhatják, hogy nem ítélkezünk felettük, hanem próbáljuk megérteni azt, amit hoznak.
0: A konfirmációkor szó szerint meg kell tanulni a kérdésekre a válaszokat?
1: Mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy sokkal jobban járnak, ha úgy megtanulják, ahogy le van írva. Mert elkezdenek rajta gondolkodni, és szétszedik, és a saját szavaikkal akarják elmondani. Nem vagyok ellene, de sokkal bonyolultabb, sok esetben, nem azt mondom, hogy minden kérdésnél. Igyekszem a kötelezően megtanulandót is rövidíteni, a lényeget megfogni, és azt mondom, hogy itt elég, ha egy vagy két mondattal válaszolsz. Nem kell nekem az öt mondatot szó szerint egymás után, nem történik semmi, hogyha nem úgy mondja el, de nagyon sok esetben sokkal egyszerűbb, ha azt a választ tanulja meg, ami oda van írva, még akkor is, hogyha most elsőre nem érti. Két év alatt annyiszor elmondjuk, és annyiszor körbejárjuk, hogy a gyerekek maguk is rájönnek arra, hogy ha ezt az egy mondatot így, ahogy van, megtanulom, sokkal kevesebb bonyodalma van belőle. Tehát, hogy a megtanult sablon válasz is lehet építő.
0: A templomban már az ünnepélyes fogadalomtétel előtt vannak kikérdezve, vagy van még előtte is egy vizsga külön a presbitérium előtt, mondjuk egy héttel korábban?
1: Az áldozó csütörtök az, amikor az istentisztelet után a presbiterek jelenlétében kikérdezzük a sok kérdést, a nagyját, az ömét, tehát tényleg átmegyünk az egész kátén, de már akkor, amikor a konfirmációs vasárnap van, akkor a gyerekek sokkal kevesebb kérdést kapnak, nem tudom mennyire szabad elárulni azt a titkot, hogy én akkor már megmondom nekik a kérdéseket, tehát hogy ne azzal a félelemmel jöjjenek, mert nem tudják, hogy mit fogok kérdezni, hanem ott már egy ünnepélyes bizonyságtétel van, amikor tudják a kérdést, és tudják a választ is, és elmondják. Tehát egy ünnepélyes keretet adunk neki.
0: Volt-e olyan élmény esetleg, aki éppen a felkészülési időszakban tért meg, vagy adta át az életét az Úr Jézusnak?
1: Igen, volt ilyen alkalom, amikor egy fiatal konfirmandus éppen ebben az időszakban élte meg azt, hogy ő szeretne az Úr Jézushoz tényleg személyesen kötődni. Ez valóban egy nagy öröm, mert sokszor érezzük azt lelkészek, hogy készítjük a gyerekeket, beszélgetünk, mindent megtanítunk, és a gyerekek ettől függetlenül mégis kikonfirmálnak a gyülekezetből, tehát elmennek. Ennek nyilván az az oka, hogy ebben az időszakban váltanak iskolát, mennek középiskolába, más településre, tehát bejárók lesznek, sokkal sűrűbb lesz az életük. Ugye az lenne a jó, hogyha maradnának és vissza tudnának csatolódni a gyülekezetbe. Tehát minden csoportban látom egyébként a két év alatt, hogy azzal, ahogy megnyílnak, beszélgetnek, foglalkoztatja őket, megérinti őket. De nem mindig jutunk el arra a pontra, hogy ténylegesen át tudják adni az életüket az Úr Jézusnak. És lehetséges, hogy ezt a konfirmációt is így kéne kezelni, hogy felkészítjük őket, megadjuk azokat az alapokat, azt a tudást, ami hozzánk köti őket. Miért vagyunk mi így reformátusok, vagy mit jelent ez számunkra? De nem kéne úgymond elvárni tőlük ebben a korban, hogy megérjenek egy olyan döntésre, ami teljesen egyéni és teljesen emberfüggő. Nem vagyunk egyformák, de mindenki másképp dolgozza föl ezeket az információkat, és mindenkinek több idő vagy kevesebb idő, más időszak vagy más élethelyzet az, ami előhozza azt, hogy ő Istenhez akar kötődni. Elvárni tőlük azt, hogy mindenki a konfirmáció napjára megtérjen, ezt én nagyon bizarnak gondolom.
0: Teljesen más a helyzet akkor, amikor egy felnőtt, egy idősebb ember kéri azt, hogy a református közösséghez akar tartozni. Ott ez egy tudatos döntés, egy megtérésnek az eredménye, vagy inkább azért, hogy ezáltal a közösséghez tartozzon.
1: Azt gondolom, hogy az, aki felnőttként keresi a konfirmációnak a lehetőségét, nyilván tudja, hogy miért így döntött, tehát az mozdítja őt, hogy szeretne oda tartozni, szeretne hitvallást tenni, szeretné kifejezni az Istenhez való kötődését, tehát egy szívből jövő, lélekből jövő, megtérő embernek a bizonyságtétele, vallástétele. Míg a gyerekeknél egy kikényszerített kicsit szokás, kötelezettség, aminek eleget kell tenni, és a gyerekek jönnek, mert engedelmesek a szüleiknek. Én azt mondanám, hogy a tudást biztosítsuk, adjuk meg, de a hitvallást magát én személyes dolognak gondolnám. Tehát azt mondanám, hogy akkor tegyen hitvallást, akkor valljon szint a gyülekezet előtt, amikor megérik rá. Nálunk most már másodszor volt ilyen felnőtt konfirmáció. Ez alatt a 17 év alatt, amióta én itt vagyok, másodszor alakult meg csoportunk, hogy tényleg ők kérték, jutottak el erre a pontra.
0: Tompa Veronika lelkipásztorral arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy Diósförge Patonyban mikor és hogyan is zajlik a konfirmandusok felkészítése a vallástételre.

0: Gyermekkorában tengerbiológus vagy régész szeretett volna lenni. Végül mégis a lelkészi pályát választotta. Aránylag fiatalon megérezte ugyanis, hogy az Úristennek más, nagyobb terve van az életével. Így szeretné megköszönni Istennek, hogy születésekor megtartotta őt. Nyakas Gergő, pervenyiki lelki pásztor meséli el ennek a döntésnek a történetét.
1: Gyerekként volt bennem olyan elképzelés, hogy tengerbiológus vagy régész. Olyan 10 éves kor előtt ez a kettő álom volt, amiből az egyik nagyon hamar összetört, mert a tenger elég messze van ide, minden irányba. Még a régészet az mai napig is foglalkoztat, és talán nem is állt távol ettől a Szentírás tanulmányozása, hiszen egy régebbi korba is bele kell ásnia magát az embernek, kortörténetben ahhoz, hogy jobban megértse a Szentírás igéjét. De viszonylag fiatalon éreztem azt, hogy az Úristennek valami több, valami másabb terve van az én életemmel. Én nagyon betegen születtem gyerekként, küzdöttek is az életemért az orvosok. Aznap el is vittek megműteni kistérségből Debrecenbe, szüleim nem is láttak egy pár napig, úgyhogy már az Úristen akkor elválasztott magának, és úgy voltam vele, hogy ha Isten megtartotta az életemet, akkor neki terve van vele. Én gyerekként még sokáig nem értettem azt, hogy mi a terve velem, de tudtam, hogy neki biztosan van velem terve, azért tartotta meg az életemet.
0: Mikor jött rá?
1: Olyan 10 éves forma lehettem, amikor legelőször megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy talán az ő szolgálatába akar állítani, és nagyon hamar rá is döbbentem arra, hogy leginkább azzal lehet őt szolgálni, hogyha az ő népét szolgálom, tehát hogyha lelkipásztor leszek. És már egészen gyerekkoromban elkezdtem templomba járni a helyi gyülekezetbe.
0: Önszántából vagy szülei ösztönzésére?
1: Önszántamból kezdtem el járni. Kicsit későn kereszteltek meg, olyan 6 éves voltam, és olyan 10 éves koromtól kezdtem el rendszeresen a templomba járni. Dédnagymamámmal leginkább, amikor édesapám vitte dédnagymamámat a templomba, akkor én magam is beültem, vagy hol a szomszédnénivel, és amikor már komolyan megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy akkor tényleg erre a pályára, és már elkezdett bennem kikristályosodni az, hogy kezdésnek a legjobb ehhez Debrecenben a református kollégiumban tovább tanulni, akkor a szüleim is komolyabban kezdték venni ezt a templomba járást. Addig eljárogattunk a nagyobb ünnepeken, de úgy rendszeresen azután kezdődött el ez. Nagyon hálás vagyok Istennek, mert úgy formálta a szüleimnek az élet is, hogy nekik is egyre inkább fontosabbá vált a gyülekezet, és édesapám presbiter, édesanyám presbiter, sőt, hitoktató is. Én pedig végig haladhattam azon a pályán, amit Isten kijelölt számomra, de ez valahol ott a gyülekezeti közösségen belül formálódott bennem, látva azt, hogy milyen is egy pásztornak és egy a pásztorát szerető gyülekezetnek a kapcsolata. Az én lelki pásztorom akkor vesztette el a szeme világát, amikor én gyerekként elkezdtem a gyülekezetbe járni. És én emlékszem arra, hogy milyen nagy szeretettel és törődéssel vette körbe a gyülekezet a lelkészt. És bennem ez a fajta szeretet is mindmáig megvan. Meg az a példa is, hogy tiszteletes úr a mai napig szolgál. Úgyhogy bennem ez a fajta kapcsolat él, ami gyülekezet és pásztora között egy szeretetteljes kapcsolatról árulkodik.
0: Debrecenben ott már teológiára jelentkezett, vagy csak ott volt a gimnázium?
1: Ott volt a gimnázium, tehát Debrecenben a református kollégiumban tanultam informatika szakon.
0: Az egy kicsit távolabb áll a lelkészi pályától. Akkor hogyan jött mégis a teológiára való jelentkezés, az informatika elvégzése után?
1: Már maga az iskola választás is a lelkészi pályára való készülésből fakadt. Egyszerűen azért informatika, mert amikor a humán info szakot bejelöltem, azt hiszem akkoriban tanult édesanyám is informatikai alapismereteket, akkor tette le az ECDA vizsgát, és úgy voltam vele, hogy hát az informatika egy annyira kézenfekvő és a hétköznapokat átszövő tudomány, hogy akkor a humán szak mellé még, ha esetleg oda nem vennének fel, akkor beírtam az informatika szakot. Istennek a kegyelme volt, hogy noha azelőtt és azóta se indult humán info szak egybe, párosítva egy osztályba, akkor elindult, és így a humános osztályjal együtt tudtunk tanulni mindvégig. Később aztán természetesen már jött a fakultáció, a vallásfakultáció, emelt óraszám és az abból való érettségi. Tehát megmaradt ez a végig specifikusan való készülés, csak kiegészült még egyéb ismeretekkel.
0: Akkor az érettségi után jelentkezett teológiára, a Sárospataki Református Teológiára, ami most már Hittudományi Egyetem.
1: Ez egyszerűen abból fakad, hogy édesanyám menet közben beiratkozott hittanoktatónak. Mondhatni, ő fertőzött meg engem a pataki szellemmel, és mindig olyan nagy szeretettel beszélt a tanárairól, a diák közösségről, hogy szinte én is vágytam erre a közösségre. Ő vitt el felvételire, meg a nyílt napra, és valóban magával ragadt az a közvetlen és őszinte szeretet, ami ott fogadott minket.
0: Amikor a teológián készült a hivatására, nem gondolta azt, hogy esetleg mégsem ez az az út, az a pálya, amit Isten kijelölt a számára? Megfogalmazódtak-e önbe esetleg ilyen kétségek, kérdések?
1: Igazság szerint annyira mélyített nem csak a tárgyi tudásunkat a professzorok, hanem mindig életszerű példákat adtak, és mindig olyan előadókat hoztak be. Ők maguk is mindig igyekeztek arra sarkalni minket, hogy a gyülekezetekkel élő kapcsolatunk legyen. Ebből a szempontból az embert nem igazán foglalkoztathatta más, vagy én ezt nem is tudom megfogalmazni. Tehát, hogy annyira magával ragadta nem csak a tudomány az embert, hanem a hétköznapoknak a gyakorlata is, hogy szinte vitte az ember lelkét magával. Természetesen volt más tanulmány is, amit még a teológia mellett az ember elvégzett. Főként ez akkor fogalmazódik meg az emberben, amikor az etikából, ugye a teremtett világnak a ökológiai etikáról hallgatja az órákat és tanul, és közben otthon a család méhészkedik, akkor megfogalmazódik az emberben. Lehet, hogy én is szívesen megcsinálnám a méhész szakvizsgát, úgyhogy így a teológia mellett még egy szakmát is sikerült elvégezni. A méhész szakmát, ami szintén a mai napig egy meghatározó eleme az életemnek, hiszen otthon közel 100 méh családdal méhészkedünk, és hát az embert feltölti.
0: Akkor majd ide is telepít pár méh családot Perbenyikbe? Vagy már vannak is itt méhek?
1: Vannak terveim ezzel kapcsolatban is, viszonylag elég nagy a kert. Még egyelőre azzal birkózok, hogy tudom ezt a nagy kertet összefogni, átfogni, természetesen a gyülekezet mellett, de igen, van tervben. Ha más nem, megmarad hobbiként, mert az embernek nagyon jó, hogyha a teremtett világhoz közeli kapcsolata van, és szerintem erre a méhészet, legyen az akár hobbi szintű méhészet is, az ember teljesen kikapcsolja, bevonja a természetbe, és úgy rácsodálkozhat Istennek a dolgaira.
0: Nyakas Gergő perbenyiki lelkipásztor mesélt arról, hogy milyen gyermekkori élmény vezette őt a lelkipásztori szolgálat felé.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Felhívom a figyelmüket, hogy a jövő héten, pünkösd vasárnap, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén 11 órakor élő istentiszteletet közvetítünk a Kulcsodi Református templomból. Igét hirdet Feszti Zsolt lelkipásztor. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Iski Ibolya. Áldás, békesség, a viszonthallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
3: és Somogyi Viktória.
4: Adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szentatya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.

0: számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a római egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szentatya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szentatya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől. Elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spiráját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane. Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen, az ártatlan.

0: életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a löfevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólításai ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententiae önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a Hittani Dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
3: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: A katasztrófa filmek illovasat a Twister.
1: Az író később azt nyilatkozta, hogy a tornádó vadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
0: Határtalan vásár a magyar-szlovén határon.
2: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsidkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
0: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
3: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész édesapja pedig volgai név.
0: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
4: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura. És nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Bulgária nyerte a 2026-os Eurovíziót. A WHO nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az ebola járvány miatt. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Martina Simkovicsová, kulturális miniszter a franciaországi Cannes-ban európai kulturális miniszterekkel és uniós tisztviselőkkel tárgyalt az audiovizuális iparág jövőjéről. A találkozó központi témái között szerepelt a digitalizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése, valamint az európai film és média piac versenyképessége. A résztvevők emellett az Európai Unió készülő kulturális programjairól, valamint az audiovizuális média szolgáltatásokat szabályozó uniós irányelv módosításáról is egyeztettek. A megbeszélések célja az volt, hogy Európa erősebb pozíciót építsen ki a globális médiapiacon az amerikai és ázsiai szereplőkkel szemben. 7 ember megsérült az észak-olaszországi Modena városában, amikor egy autós felhajtott a járdára és a gyalogosok közé hajtott. A helyi hatóságok szerint a sofőr azután kiszállt a járműből, és a szemtanúk szerint egy kést tartott a kezében, bár senkit nem támadott meg vele. A legsúlyosabb sérült egy nő, aki frontálisan ütött el az autó. A helyi média szerint mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A város polgármestere úgy nyilatkozott, az első jelek alapján nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan hajtott az emberek közé. A bolgár énekesnő Dara nyerte a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Ezúttal Bulgária történetének első Eurovíziós győzelmét ünnepelhette. A második helyen az izraeli Noam Betton végzett Michelle című számával. Az idei Eurovíziót ugyanakkor komoly politikai feszültség is beárnyékolta. Több ország, köztük Spanyolország, Hollandia és Írország bojkottálta a versenyt Izrael részvétele miatt. A döntő előtt több ezeren tüntettek Bécs utcáin palesztin párti demonstrációkon, a rendőrség pedig 14 embert őrizetbe vett. Wes Streeting, korábbi brit egészségügyi miniszter bejelentette, készen áll arra, hogy induljon a brit munkáspárt vezetői posztjáért, amennyiben hivatalosan is megkezdődik a vezetőváltási folyamat. A politikus arról is beszélt, hogy a munkáspártnak fel kell készülnie a jövő kihívásaira, és olyan programot kell kínálnia a választóknak, amely képes visszaszerezni a társadalom bizalmát. A brit sajtóban az elmúlt hetekben egyre több találgatás jelent meg Keir Starmer jövőjéről, valamint a lehetséges utódokról. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ritka ebola vírus miatt. A Bundibugyo nevű vírusváltozata az elmúlt hetekben több tucat ember életét követelte, és a fertőzések száma folyamatosan emelkedik. A WHO hangsúlyozta, bár a helyzet rendkívül súlyos, a járvány jelenleg még nem minősül pandémiának. A szervezet közlése szerint a Bundibugyo törzsre egyelőre nem létezik jó elhagyott vakcina. Az ebola elsősorban vérrel, testnedvekkel és fertőzött állatokkal való érintkezés útján terjed. A betegség rendszeresen felbukkan Közép-Afrika nehezen megközelíthető régióiban, ahol korlátozott az egészségügyi ellátás. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong VB-n Szlovákia-Norvégia 2-1 és Finnország-Magyarország 4-1. Két eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokság záró köréből, Dacstanava 3-0 és Komárno-Presov 1-0. A Daca második, a KFC az osztályozós 11. helyen zárt. A Győr 5-5-ször lett bajnok a labdarúgó NB1-ben, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Egy ponttal előzte meg a címvédő FTC-t, amely 3-0-ra verte a vendég Zalaegerszeget.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Sok felé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében, keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, és rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán gázvezeték javítás miatt részleges korlátozás van érvényben a Csehelná, a Potravinárská és a Hlboká utcában, a Dolnocsermánská és a Cabajská utca közötti szakaszon mindkét irányban a forgalmat egy szabad sávban vezetik. Szenc környékén ma a triatlon verseny miatt reggel 7 órától este 6 óráig érintett az 1043-as számú harmadrendű út Szenc és Réca között, valamint az 1044-es út Szenc és Boldog között a forgalmat rendőrök és forgalomirányítók szabályozzák. Vezessenek óvatosan, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: napot kívánok! Ez itt a Hatuma Podcast, Magyarország határain innen és túl történő magyarokat érintő eseményekről beszélgetünk ebben hétről hétre. Hárman határon kívüli újságíróként, Pressburger Csaba Újvidékről, Finta Márk Komáromból jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről vagyok hallható. Az elmúlt hétvége a Magyarországgyűlés beiktatásának a hétvégéje volt. Egy nagyon indulatos, érzelmekkel teli választási kampány, nem kevésbé érzelmekkel teli lezárása és egy új parlamenti ciklus kezdése. Mit mutatott erről a mi határon túli jövőnket illetően? Gondolom követtétek a beiktatást, láttátok, hogy a határon túli vezetők közül kik voltak jelen, kik nem voltak jelen. Mit láttatok a budapesti képekből, Csaba?
1: Hát először is, ami azt illeti, hogy mit láthattak a vajdasági nézők, vagy egyáltalán mit nézhettek, hogyha úgy döntöttek, akkor nézhették akár a Pannon rádió és televíziónak az élő közvetítését. Igaz, nekem úgy tűnt, hogy ez a Magyar Egynek az átvétele volt, de hát akkor is ritkán látunk olyat, hogy a Pannon RTV egy az egyben közvetíti azt, hogy mi történik a parlamentben. Főleg ugyan ilyen előzményeket követően, hogy hát gyakorlatilag a Tisza párt nevét sem ejtették ki ebben a médiaházban, még meg nem nyerte a választást. Most viszont teljes 180 fokos fordulatot vettek itt a dolgok, ami a médiát illeti, de hát majd erről is később beszélni fogok. Az, hogy kik voltak ott, nyilván ugye meghívták azokat a politikusokat erre az országgyűlési ülésre, illetve az alakuló ülésre, akiket hivatalból úgymond meg kellett hívni. Az egyik Fremond Árpád volt, aki a kisebbségi önkormányzat vezetője, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a vezetője, illetve Pásztor Bálint, aki a VMS-nek az elnöke, és hát természetesen el is dicsekedtek vele, hogy ott lehettek, és fotót is közöltek az országgyűlésről, és hát az, az igazság, hogy azt azért nem mondták, hogy kerültek oda, illetve ki volt az, aki meghívta őket. Nyilván nem a most alakuló kormánynak a tisztségviselői, hiszen ilyen ingerenciáik nem is lehettek. Úgyhogy nyilvánvalóan, hogy ez a régi rezsimnek a meghívása volt tulajdonképpen, vagy egy államfői meghívás lehetett. Ami még érdekes, hogy mielőtt az országgyűlés megalakult volna, illetve mielőtt a politikusaink részt vettek volna ezen az ülésen, Pásztor Bálint meglátogatta Orbán Viktort a hivatalában, az utolsó napján, úgyhogy erről is posztolt, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes dolog ilyen szempontból, hiszen egy ilyen kerek történetként mondta el ezt a dolgot, hiszen az ő édesapja, Pásztor István, ugye nálunk ez ilyen familiáris alapon öröklődik a VMS elnöksége, tehát Pásztor István volt az, aki az első volt, akit Orbán Viktor fogadott, amikor hivatalba lépett 2010-ben, és Pásztor Bálint pedig az utolsó, akit fogadott 2026-ban, az utolsó munkanapján, vagy azt a munkanapot követő órákban, úgyhogy tulajdonképpen nem tagadta el azt a kapcsolatot, illetve azt az erős köteléket, amely a VMS és a Fidesz között létezett, és tulajdonképpen még az egyik tévés szereplésében is arról beszélt, hogy továbbra is a Fidesz-szel tartják fenn a stratégiai együttműködést, ami azért meglehetősen meglepő ilyen szempontból. Ami pedig az új kormánnyal való viszonyt illeti, hát egy ilyen visszafogottság érződik a mondatokban, tehát kiszámítható partnerségről, partneri együttműködésről, kölcsönös tiszteletről, párbeszédre épülő kapcsolatról beszélnek, tehát azért ez a retorikájában nagyon eltér attól, amit a VMS-ben, illetve a VMS környékén a Fidesz-szel kapcsolatban mondtak és képviseltek. Úgyhogy nagyjából így nézett ki ez az esemény, illetve ahogy ezt a Vajdaságban is lekövették, de az tény, és tényleg egy nagyon nagy változásokat látunk a vajdasági magyar médiában, amelyek egyelőre, hát úgy tűnik, hogy inkább csak ilyen felszínes változások, de például ami a Tisza párt irányába történik, tehát az új kormánnyal való tájékoztatás, az maximálisan érvényesül.
0: Felvidékről nézve milyen volt a nagy kép?
2: Említette Csaba ezt a visszafogottságot, amit a Pásztor Bálintéknál lehet tapasztalni az új kormány irányába, illetve az új politikai szereplők irányába. Én úgy érzem, hogy ez ilyen vihar előtti visszafogottság, vagy vihar előtti csend, mert ugye el fognak kezdődni majd ezek az átvilágítások a támogatási rendszerek kapcsán, és én úgy érzem, hogy elég sok különböző csontváz fog kipatyogni majd azokból a bizonyos szekrényekből, bár Tar Zoltán a miniszteri meghallgatásán a BGA átvilágítását 5 évre mondta, hogyha jól emlékszem, ami azért mégsem az a 10 év, ami eredetileg be volt harangozva, de erre talán majd visszatérünk, és hát a kérdésedre válaszolva, én ott álltam a parlament épülete előtt a tömegben, kíváncsi voltam, hogy hogyan fogadják az emberek ezt a szimbolikus aktust. Én még olyat életemben nem láttam, hogy felnőtt emberek több ezren parlamenti közvetítést néznek, és minden parlamenti szavazáson újonganak, és örömmel veszik tudomásul, hogy valamit megszavazott a parlament. Hát igen, ez egy olyan újságírónak, aki legalább 2 évtizede néz parlamenti közvetítéseket, és soha nem hallott még újongást közben. Ez egy meglehetősen nagy újdonság. Visszatérve a szlovákiai magyar politikusokra, akik ott voltak, hát Szlovákiából Gubik László volt ott, illetve Kis Beáta a Csemadoknak az elnök asszonya, aki ugye Csemadok a legnagyobb közművelődési szervezet, szlovákiai magyar közművelődési szervezet, és ő mondta, utóbbi mondta, hogy a meghívást a Súlyog Tamástól kapták. Gubik László pedig azzal egészítette ki, amikor írt erről, vagy posztolt erről, hogy Súlyog Tamás hívta meg őket írásban, viszont szóbeli meghívást azt kaptak Magyar Pétertől is. Úgyhogy ilyen volt a meghívásnak ez a módozata. Nem feltétlenül meglepő a dolog, és az volt az érdekes, hogy Magyar Péter egyébként, amikor megszólalt a beszédeiben, mindig kiemelte, hogy magyarok határokon innen és túl, tehát hogy ő a határon túli magyarokhoz is szólt, amikor megszólalt, erre odafigyelt, ami szintén értelmezhető egyfajta gesztusként.
0: Szerinted ez az üzenet átment, hogy itt a határon túliak eseménye is volt ez a beiktatás?
2: Azt gondolom, hogy elég nagy körben átment szerintem ez az üzenet. Mégpedig azért, mert azt lehetett látni, hogy elég nagy érdeklődés övezi az erről szóló híreket, akár nálunk, akár máshol is. Figyelték ezeket a dolgokat a határon túli magyarok, egyértelműen volt érdeklődés, és voltak ugye reakciók is, tehát azokra a katarzis pontokra, amit egy jól megtervezett dramaturgiával ezen a népünnepélyen elsütöttek a szervezők, ezekre szintén érkeztek elég erős reakciók. Sőt, még az is átszivárgott a mi közbeszédünkbe, az a mondjuk így ellenoldali igyekvés, hogy ezt az egész népünnepét, ezt csoszogó tiszás zombi horda ünnepének állítsák be, akik aztán iszonyatos mocskot hagynak a nemzet szívcsakrájában. Terjedtek olyan képek, hogy micsoda kupleráj maradt az ünneplő tömeg után a Kossuth téren. És
0: a Kossuth tér szaklarításáról fogunk az adás másik felébe beszélgetni egy kicsit.
2: Ez is kifejezés.
0: Én kifejezetten arra voltam kíváncsi, hogy az, ahogy megjelennek, ahogy nyilatkoznak, egyáltalán mondtak-e érdemi dolgot a ti határon túli vezetőitek az új országgyűlés beiktatásával kapcsolatban. Az a tény, hogy a szimbolikus gesztusok között ott volt a székely himnusz, úgynevezett székely himnusz eléneklése, hogy Lovári Beás román és horvát nyelven is esküdtettek a képviselők, tehát a Magyar Országgyűlés képviselői a kisebbségek nyelvén is a kisebbséghez tartozók esküdtettek. Ezek lecsorogtak-e valahogy, adták-e jelét annak, akár a határon túli vezetők, akár a határon túli véleményformálók, hogy itt történt valami, ami lényegileg érint bennünket.
2: Nálunk ebbe nem álltak bele a határon túli vezetők. Nem voltak olyan posztok vagy megnyilvánulások, amelyek nagyon határozottan kiemelték volna ezeknek a gesztusoknak, illetve ezeknek a szimbolikus aktusoknak a jellegét, illetve azt, hogy kinek szólt meg hogyan szólt meg, stb. Itt ezek a határon túli vezetők, akik nagyon-nagyon erősen kötődnek továbbra is, én úgy gondolom, a Fideszhez, még nem dolgozták fel azt a helyzetet, hogy nem a Fidesz fog kormányozni a következő 4 évben minimum. Úgyhogy várakozó állásponton vannak, várják azt, hogy mi fog történni a következőkben, várják azt, hogy hogyan fog ez az egész lecsapódni, egyszerűen megpróbálnak minél távolabb, minél neutrálisabban megmaradni ezektől a dolgoktól, és aztán majd lehet, hogy pont az a neutralitás, gondolom, hozza majd őket helyzetbe valamilyen módon, mert nem köteleződnek el, hanem azt teszik, amit kvázi kérnek tőlük így idézőjelesen, hogy ne avatkozzanak bele a mindenféle politikai folyamatokba. Ők ezt úgy értelmezik, hogy akkor ne is adresszáljunk ilyen dolgokat, meg ne is emeljünk be a saját kommunikációnkba olyan dolgokat, amelyeket a magyar kormány iktat be ilyen szimbolikus aktusként a saját image-építésében. Hogy fogalmazzak így.
0: Vajdaságban milyenek voltak a reakciók? Hozzátenném, hogy az RMDS részéről az RMDS csúcsvezetése nem vett részt ezen a beiktatáson, elküldték a Szövetségi Képviselők Tanácsának az elnökét, Bíró Rozáliát, ez is egy furcsa, hogy akkor két felvidékről is, Erdélyből is nőket küldtek az új országgyűlés megalakulására, annak az országgyűlésnek a megalakulására, amelyben több nő ül most, mint fideszes, de hát Bíró Rozália nem egy meghatározó valódi döntésekkel bíró személyisége az RMDS-nek, Kelemen Hunor tulajdonképpen hallgatott. Mentségére szóljon, hogy miközben beiktatták a Magyar Országgyűlést, a közben Romániában négy kormányváltás van, de hát ettől függetlenül azért valaki az RMDS vezetéséből még olyan, aki az elmúlt években, hónapokban nagyon sokat tett a magyar kormány és az RMDS kapcsolataiért, ott lehetett volna, nem volt ott, úgyhogy ilyen érdemi megszólalás, gesztus nem történt az RMDS részéről. Vajdasági vezetők azon kívül, hogy tiszteletüket tették, mit vittek haza?
1: Nyilván egy bizonytalanságot, ők maguk sem tudják, hogy hogyan folytatódhatnak ezek a kapcsolatok. Az látszik kirajzolódni, hogy abban bíznak, hogy továbbra is azért elfogadja majd a magyar kormány azt, hogy Vajdaságban a VMS fújja a passzát szeret, és mindenki más esetleg mellékszereplő lehet ebben a történetben. Úgy is fogalmazott Pásztor Bálint egyik bejegyzésében, hogy ahhoz, hogy jól működjenek a kapcsolatok, egységes nemzetben gondolkodó kormány kell Magyarországon, és erős felhatalmazással rendelkező VMS otthon, vagy itthon. Szóval ők ebben gondolkodnak, és most megpróbálják átkeretezni azt, amit a Tiszáról gondolnak. Ugye még nem mondják ki, hogy a Tisza az egy egységes nemzetben gondolkodó kormány, csak arról beszél, hogy ez szükséges ahhoz, hogy jól működjenek a kapcsolatok. Ugyanakkor meg arról beszél, hogy ugye Magyarországon az új kormány az majd hát olyan dolgokat fog tenni, amelyek kapcsán a VMS lehet itt a fő partner. Tehát ugye most a VMS nyilván az idei évben két választáson is részt fog venni. Az egyik az a köztársasági választás lesz, amelyet az idénre ígért az államfő, tehát előrehozott választást, ezt beígérte. Erre valószínűleg ősszel kerül sor, vagy az is lehet, hogy még most júliusban, erre is vannak utalások. A másik pedig a nemzeti tanácsi választás, ahol a VMS eddig mindig 2010 óta, mióta közvetlenül választjuk a kisebbségi önkormányzatot, minden alkalommal állított listát, nyilván most sem lesz ez másként. És hát az tűnik ki ezekből a megnyilatkozásokból, hogy például a Pásztor Bálint most a visszautalt arra az egyik beszédében, hogy mi is történt ezen a találkozó Magyar Péterrel, ez még mindig téma Vajdaságban.
0: Nem dolgozta fel.
1: Igen, ez nagyon érdekes, tehát így újabb részletek buknak ki, és hát olyan nagyon nem tér el persze attól a fősodortól, amiről már rögtön a beszéd után vagy a beszélgetés után tudhattunk, hogy itt ez egy feszült beszélgetés volt, és bizony sok kritika is elhangzott. De most konkrétan arról is beszélt, hogy olyan igény fogalmazódott meg, hogy nyitottabbak legyenek a médiumok, tehát több ellenzéki hang, kritikus vélemény is megjelenjen ezekben a Magyar Nemzeti Tanács által alapított, tehát gyakorlatilag a VMS által kézivezérelt médiumokban. És hát Pásztor Bálint elmondta, hogy ő Magyar Péternek is csak annyit tudott mondani, hogy ők nem szoktak a média szerkesztés politikával foglalkozni, úgyhogy sajnos meglehetősen tehetetlen az ügyben, de azért ígéretet tett rá, hogy beszélni fog Fremond Árpáddal, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével, ugye az alapító elnöké, a média alapító elnökével, hogy ő pedig beszéljen a lelkükre, úgymond a médiumok vezetőinek, hogy hát próbáljonak egy kicsit nyitottabbakká válni. Úgyhogy ilyen közvetetten Magyar Péter, Pásztor Bálint, Fremond Árpádtól eljutott, lecsorgott ez az információ a média vezetőkig is, úgyhogy Fremond is beszámolt róla, hogy igen, volt egy vagy két ilyen beszélgetés a sajtó munkatársaival, és arra kérte őket, hogy legyenek nyitottabbak, hát nem is igazán értett, hogy eddig miért nem voltak.
0: Hogy mennyire nyitottak, meg milyen a személyes viszonyuk, nem a politikai döntés.
1: Így van, és hát hogy különböző véleményeknek kell itt helyet adni, hát a sajtónak ez volna a feladata, és hát ez mindannyiunk érdekét szolgálja, hogyha a több szólamúság megjelenik a vajdasági magyar kisebbségi médiában, és akkor erre azt mondták a vajdasági magyar média vezető, hogy tényleg ez mennyire jó ötlet, hogy ez eddig nem jutott eszünkbe, hogy kicsit legyünk nyitottabbak, és most elkezdték, tehát most már megjelennek ilyen egészen nem túl hosszú, de mégiscsak megjelennek ilyen különböző pártközlemények, amelyeket a VMDK nevű párt ad ki, vagy a Vajdasági Magyar Újrakezdés, ez egy újonnan formálódó civil szervezet. Most például a hétvégi Magyar Szóban egy egész oldalas interjú volt a Vajdasági Magyar Újrakezdés vezetőjével, és hát ez a sor úgy tűnik, hogy folytatódik. Most ugye annak kapcsán, hogy szintén erről is beszéltünk, hogy 5 vagy 10 évre vonatkozó visszamenőleg vizsgálni fogják a Bethlen Gábor alap határon túlra érkező pénzeit. Hát most ennek elébe mentek, hogy ennek élét vegyék, vagy akár politikai utasítása történt minden esetre. Most az zajlik, például a Magyar Szóban, hogy cikksorozat indult, amelyben a BGA támogatottjait szólaltatják meg, és hát gyakorlatilag kiteszik a diktafont, hogy mondják el, hogy akkor mire is ment ez a pénz, meg hogy
0: én ezt a műfőt látom most az erdélyi magyar sajtóban, és egy kicsit az az érzésem, hogy ez az önigazolás, meg a magyarázkodásnak a műfaja lett. Nem tényfeltárás, nem elszámolás, nem átvilágítás, hanem egy kicsit a meghosszabbított propagandának egy háziasított verziója.
1: Én is így látom, mert itt, hogyha közszolgálati médiáról, vagy épp magyar szóról beszélünk, akkor itt tényleg meg lenne minden feltétel arra, hogy komolyan kivizsgálja, vagy megvizsgálja ezeket a dolgokat, megnézze, hogy vannak-e a dokumentációt, tehát egyszerűen át kéne nyálazni nyilván ezt a dokumentációt a különböző támogatásokról, megnézni, hogy vannak-e gyanús túlárazott tételek, vannak-e esetleg olyan támogatottak, amelyekről nem is nagyon tudunk, mert egyébként vannak.
0: Bocsáss meg, hogy itt közbevágok, mert ez egy nagyon lényeges történet, ez az átvilágítás. Kicsit kanyarodjunk rá arra, hogy meghallgatták Tar Zoltánt, aki a határon túli magyar ügyekért is felelős miniszter lesz. Nektek mi körvonalazódik, hogy hogy alakul, akár ez az átvilágítás, akár a szakpolitika, a határon túli szakpolitika, milyennek tűnt ez a meghallgatás? Adjuk át egy kicsit a szót Mártnak, és akkor vissza tudunk térni ezekre a vajdasági ügyekre.
2: Ez a meghallgatás szerintem egy elég izgalmas dolog volt. Tar Zoltán igazából nem mondott mást, mint amit korábban mondott. Már igazából nekem ez a BGE 5 év dolog tűnt fel, de én úgy gondolom, hogy ő azért rajta fogja tartani a kezét ennek a történetnek az ütőerén, tehát ő nem akarja feltétlenül átengedni, vagy delegálni ezt a határon túli feladatot, még úgy sem, hogy közben egyébként rengeteg más dolga lesz Magyarországon belül is, ugye, elsősorban ami a kultúrát illeti, és hasonló más dolgokat. Én úgy gondolom, hogy neki lesz egy elég jelentős átlátása erről. Most jött a hír egyébként a héten, hogy a miniszteri asszisztense egy egykori kollégám, Bárci Laura lesz, aki egyébként a társszervezője volt annak a decemberi kollektív bűnösség elleni tüntetésnek, amiről beszéltünk ebben a műsorban, és egyébként korábban az Új Szónak dolgozott újságíróként, fiatal, nagyon tehetséges hölgyről van szó, aki szerintem nagyon jól ismeri azt, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki például Szlovákiában ez az egész struktúra, újságíróként is rálát, meg közéletben aktív szlovákiai magyarként is rá lehet ezekre a dolgokra. Nyilván asszisztensként nem lesz neki semmiféle jogköre, de ő lesz az az ember, aki kontextusba tudja helyezni ezeket a dolgokat, mondjuk Tar Zoltánnak, aki esetleg annyira nem járatos ebben a történetben. Szerintem itt van egy, ennek van egy nem elhanyagolható hatása erre a dologra. A másik dolog pedig az, hogy amilyen hírek eljutnak hozzá, azt tudom, vagy olyan dolgokat sejtek, hogy valóban olyan emberek őket akar foglalkoztatni ezekkel a dolgokkal Tar Zoltán, akik rálátnak erre a helyzetre. Viszont egy részük ezeknek az embereknek, neveket nem mondok, mert nincs megerősítve gyakorlatilag még semmi, igazából pletyka szinten van egy csomó minden, hogy akik bizonyos szempontból azért érdekeltek voltak az elmúlt éveknek a mindenféle közéleti építkezésében, és érintette őket a támogatások szele bizonyos szempontból, úgyhogy egy kicsit attól tartok, hogy ebbe a körbe azért beszivároghatnak majd olyan emberek is, akik valamilyen módon tényleg érdekeltek ebben a történetben, de nem csak abban, hogy ez átlátható legyen, hanem megjelenhet mondjuk ebben a körben, de hát ezt várhattuk is, mert egyszerűen kicsi ez a személydom. Tehát,
0: de figyelj, most belecsúszunk abba a hibába, hogy személyi kérdésekről beszélünk, és nyilván, hogy minden személy körül megjelenik pro-kontra mindenféle érv. Engem az izgat hetek óta, hogy strukturálisan elég-e az, hogyha egy miniszter alá rendelt egyik ügyosztály államtitkárságban, tehát egy ilyen alegység foglalkozik a határon túli ügyekkel, és nem azért, mert nem tudom, a határon túli hiúság azt követelné, hogy itt ez legyen egy külön kiemelt intézmény, hanem azért, mert legalább 3 vagy 4 országban történtek pénztranszferek, nagyon sokféle intézményen keresztül, nagyon sokféle forrásból, tehát mi a BGA-ról szoktunk beszélni, tehát nagyon jól tudjuk, hogy nem csak a BGA-n keresztül kerültek ki pénzek külföldre, határon túli szervezetekre, tehát hogy ez jogilag és intézményesen garantálta azt, hogy legyen átvilágítás. Vagy van-e lépés arra, hogy együttműködjenek a szomszédos országokkal?
2: Ez egy gigantikus munka lesz, tehát itt tényleg elképesztő mennyiségű pénz érkezett, elképesztő mennyiségű pályázatra, rengeteg csatornán. Tudom, hogy amikor egy nemzetközi újságíró csoporttal vizsgálni kezdtük ezeket a támogatásokat, akkor milyen adatbázisokkal dolgoztunk, és hogy ezek az adatbázisok mennyire átláthatatlanok voltak, és mennyire nem tudtunk válaszokat kapni, amikor kérdeztünk, hogy tulajdonképpen mi mit jelent. Itt tehát rengeteg munka kell ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat tényleg alaposan meg tudják egyenként vizsgálni, és ehhez óriási emberi erőforrás kell. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez nem fog anélkül menni, hogy a szomszédos országokat valamilyen módon ne vonják be. De hogy ez hogyan fog kinézni, szerintem ezt még Tar Zoltán környezetében sem tudják. Tehát ki van adva a feladat, viszont nem lehet látni azt, hogy milyen, tényleg miket kell megmozgatni, milyen erőforrásokat. És nem tudom, hogy egy idő után nem a hatékonyság kárára fog ez az egész menni. Mármint, hogy lehet, hogy több eszközt kell megmozgatni, mint egy mondjuk egy kisebb pályázatnak, aminél felmerül valamiféle gyanú annak az ellenőrzésére, mint mondjuk maga a támogatás. Tehát itt ez is szóba jöhet, rengeteg olyan tényező van, amit figyelembe kell venni, és én most így ilyen pillanatban nem tudom egészen jól elképzelni, hogy hogyan fogják ezt az egészet tényleg lebonyolítani. Meglátjuk. De egyelőre nem is árulnak el túl sok mindent erről az egész helyzetről. Úgyhogy ez meg megint nekünk a feladatunk lesz újságíróké, hogy megkérdezzék, és utána menjenek, hogy akkor ezt tulajdonképpen hogy fogják megcsinálni.
0: Csaba, neked ez az intézményes háttér, ez a nekifutás jogszabályi szinten, és egyáltalán mit szólsz ehhez, hogy államközi együttműködés kell? De igen, formálisan ez nagyon igaz, és nagyon új is lenne, de hát azért elképzeltem, hogy a Ficói Szlovákia, Vucic Szerbiája, és hát ez a permanens kormányváltás válságban és Szimeon fenyegetettségben élő Románia együttműködik az új magyar kormánnyal, tehát azért a közép-kelet-európai abszurd, az kemény.
1: Hát kezdjük akkor először azzal, hogy mit jelent az, hogy egy ilyen kulturális minisztérium alá tartozik a határon túli magyarok ügye. Én azt gondolom, hogy ha az átvilágításról beszélünk, akkor ez önmagában nem lesz elég. Tehát az egyszerűen más profilú ez a minisztérium, és egy ilyen átvilágítási ügy azért más ingerenciákat is megkíván. Ugye amikor átvilágításról beszélünk, akkor itt persze nyilván azt nézzük, hogy a pénzek azok jól lettek elköltve. Mennyi pénz ment, és azok mire lettek elköltve. És a határon túli támogatottak, meg a politikusok is állandóan arról beszélnek, hogy itt minden nagyon szabályszerűen történt, és minden lett számolva, és ellenőrzésen is átesett. Igen, de az szokott történni, ez tapasztalatból tudom én is, hogy a pályázatoknak az ellenőrzése, ha egyáltalán megtörténik ez a revízió, akkor az alapvetően formális. Tehát megnézik, hogy akkor 2 + 2 = 4, akkor rendben van, minden rendben van. De az, hogy ez a 2 az most akkor mire lett költve, meg akkor azt pontosan mikor kapta meg az illető, hogy az a tartalmi rész az mennyire feleltethető meg annak, amire a támogatás ment. Szóval itt nagyon sok olyan apróság van, amit meg kéne vizsgálni ahhoz, hogy komolyan vegyük ezt az átvilágítást, és azt hiszem, hogy önmagában a kulturális minisztérium apparátusa nem lesz elég ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az, hogy a jövőben hogyan alakul a határon túli magyarokkal fenntartott kapcsolat, úgyhogy egy szűkebb területhez rendelt minisztérium alá tartozik a határon túli magyarok ügye. Ez számomra azt vetíti előre, hogy itt olyan nagyon erőteljesen, ha egyáltalán megmarad, ezek a gazdaságfejlesztési támogatások, ezek már a múlté lesznek. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy ez olyan volumenben, egészen biztosan nem, mint amilyen volumenben mondjuk az utóbbi 10 évben Vajdaságban is láthattuk, amikor ilyen 4 milliárd eurónyi összeg érkezett.
0: Szóval, ide szúrjuk közben, hogy a hallgatót emlékeztessük, hogy ennek a gazdaságfejlesztési programnak a filozófiája az volt, hogy a magyar kormány a Magyarország határain túli magyar gazdasági térnyelést akarta támogatni magyar vállalkozóknak a helyzetben.
1: De nem magyarországi térnyerésről beszélünk, hanem a kisebbségi magyaroknak a megerősítése. Mármint ez volt a deklarált cél, én erről beszélek. És ugye kérdeztél még arról, hogy itt ez mennyire lehet államközi együttműködést egyáltalán kialakítani ezekkel a különböző módon rossz helyzetben levő kormányokkal. Hát igen, valójában a magyar kormánynak, tehát Magyar Péter kormányának azt kéne Szerbiával összefüggésben eldöntenie, hogy akkor a Vučić rezsimmel akar egy szorosabb együttműködést kialakítani, és gyakorlatilag átvenni Orbán Viktor helyét ebben a kérdésben, vagy az Orbán kormány helyét, vagy inkább a feltörekvő ellenzékkel, az egyetemista mozgalommal, amely nagyon könnyen megtörténhet, hogy hatalomra kerül, miután választásokat megtartották. Tehát itt ez egy elég kockázatos játék a magyar kormányzat részéről, és hát nyilvánvalóan valamilyen kapcsolatokat létre fog hozni a szerb kormánnyal, ez nem kétséges, mint ahogy biztos vagyok benne, hogy a Fico kormánnyal is meg lesz ez a kapcsolat, de azért ennek a mélysége egyáltalán nem mindegy, hogy az mennyire kiterjedt, mire terjedt ki egyáltalán, úgyhogy, de hát gondolom, nem ez a legfontosabb
0: a magyar
1: kérdés,
0: kormány,
1: amit most a magyar kormány meg akar oldani.
0: Azért látjuk valamelyre, hogy mennyire merre felé mozog külpolitikailag a magyar kormány a kisebbségek érdekvédelme terén, mert az elmúlt 24 óra híre, hogy Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadás miatt, és hogy a tervek szerint hamarosan tárgyalnak a Benes dekrétumokról. Tehát, hogy azért most más minőséget nyer a kisebbségvédelem külpolitikai szinten. Nem tudom, Márk, hogy te ezt így látod-e?
2: Benne lehet, de még az is egy nagy kérdőjel, hogy tulajdonképpen hogyan fogják ezt elindítani és végigvinni. És itt szeretném felhívni, egy kicsit visszatérve a támogatáspolitikára, illetve a támogatások ellenőrzésére, a figyelmet arra, hogy itt tényleg nagyon óvatosan kell egyensúlyozni a magyar kormánynak. Meg vagyok róla győződve, hogy itt tényleg annyi akna és csapda helyzet van, amit nehéz lesz kikerülni. Egyrészt ugye az államközi viszonyban is fontos az, hogy megpróbáljanak fenntartani valami egészséges balanszt, és izolálni tudják azokat a problémákat, amiket meg kell oldani, hogy ezek mondjuk más államközi együttműködésekre és hasonló dolgokra ne hassanak ki. Ez a politizálásnak a művészete, hogy fogalmazzunk így. mert itt partnerekre van szüksége. Magyar Péternek is a régióban, ugye itt a V4 újra élesztéséről is szó van, meg hasonló dolgokról, úgyhogy itt tényleg meg kell találni valamiféle nagyon ügyes egyensúlyt. És ami a támogatásokat illeti, ott is valamiféle egyensúlyt kell, meg valamiféle optimális munka folyamatot kell kitalálni, mert egyszerűen nem lehet úgy határon túli partnerséget építeni, hogy a kedvezményezettek, a támogatások kedvezményezettjeinek és a potenciális partnereknek a 100%-át valamiféle támogatás fejő gépeknek, meg mindenféle pénzügyi lehúzó delikvenseknek tekintsék. Tehát nem lehet mondjuk így rárúgni az ajtót mindenkire, aki valaha is támogatást kapott Magyarországról. Meg kell tanulni, illetve meg kell oldani valahogy, hogy sikerüljön elválasztani azokat a támogatottakat, akik hibátlanul, probléma nélkül használták fel ezeket a támogatásokat fontos és értelmes célokra, mert ilyenek is vannak sokan, azoktól, akik gyakorlatilag közpénzvámpírként élték az elmúlt éveiket a magyarság bizniszből profitálva, és meg kell bele kell nyúlni a szürke zónába is, mert vannak olyan támogatottak, akik ilyenek is voltak, meg olyanok is voltak. Ez egy borzasztóan nehéz munka lesz ezt elválasztani, és ehhez kellenek olyan emberek, akik ismerik az adott helynek a kontextusát, meg az adott embereknek a holdudvarát, meg azt, hogy tulajdonképpen meg a közéleti, meg a társadalmi tevékenységüket, meg hasonló dolgokat, hogy ezeket tényleg valahogy pontosan be lehessen lőni, hogyha persze komolyan van gondolva maga az átvilágítás. És itt tényleg szintén rengeteg csapda helyzet van, mert ahogy mondta Csaba is, hogy itt az előző időszakban ugye az ellenőrzések azok tényleg úgy működtek, hogy papíron minden rendben legyen, és tudom én, akkor rendben is volt. De amikor mi vizsgáltuk például a Phoenix PT-t, amely annak idején rengeteg pénzt kapott ugye a magyar államtól, és hasonlóan ismeretlen hátterű szervezet volt, mint amit most ugye a Vajdaságban találtak, amely már szintén évek óta kapja ezeket a pénzeket. Akkor mi olyan dolgokba botlottunk, hogy kikértük, hogy az ellenőrzésnek a dokumentumait a Bethlen Gábor alaptól, hogy tulajdonképpen mire is ment el az a pénz, és akkor utána mentünk ezeknek a költéseknek. És hát nyilván a magyar kormánynak az elszámolásában elég volt az, hogy kaptak bizonyítékot arról, hogy mit tudom én, ez a polgári társulás, ez bizonyos pénzekből reklámtárgyakat nyomtatott, mondjuk hűtőmágneseket készítetett, meg matricákat, meg mit tudom, micsoda. Elküldtek nekik 3 töltőtollat, meg 2 matricát, meg 4 hűtőmágnest, és akkor az ellenőrök azt mondták, hogy oké, ezek a dolgok léteznek, csináltak róluk fotót, még el is küldték nekünk, hogy ez így rendben van. De mi aztán utána mentünk azoknak a cégeknek például, amikkel készítették ezeket a hűtőmágneseket, és kiderült, hogy ezeknek a cégeknek egy része már nem létezik, vagy át van iratva valamilyen teljesen ismeretlen emberekre. Rengeteg ilyen mindenféle furcsa dologra bukkantunk rá, amikre nyilván az ellenőröknek nem lesz idejük, hogyha itt majd a Tarzótánék elkezdik ellenőrizni ezeket a dolgokat, nem lesz idejük ezeknek ilyen részletesen utána menni. Úgyhogy nagyon hatékonyá és nagyon optimálissá vagy optimalizáltá kell tenni ezeket az ellenőrzéseket, és ehhez kellenek azok az emberek, akik tudják, hogy mit kell keresni, és hova kell utána nézni.
1: Én csak nagyon szeretném rögzíteni azt, hogy nehogy úgy tűnjön abból, amiket elmondtunk, hogy itt most gyakorlatilag az volna az elvárás, hogy minden támogatottra a gyanú árnyéka vetüljön, és mindenkiről azt gondoljuk, hogy hát itt biztosan sikkasztottak, meg nem tudom én, mire költötték a pénzt. Tehát azt akarom csak kimondani, hogy a legtöbb szervezet, amely támogatásban részesült, tényleg nagyon fontos munkát végzett, nagyon értékes munkát végzett, magyarországi támogatás nélkül már nagyon régóta nem tudna ezt a munkát végezni, és az évtizedekre visszamenőleg elmondható, hogy ezek a magyarországi támogatások egyszerűen az életben maradásukat szolgálják, és derekassan állják a sarat, és tényleg, tehát nem akarom még véletlenül sem, hogy úgy tűnjön, hogy amikor arról beszélünk, hogy nagyon fontos az elszámoltatás, nagyon fontos, hogy kivizsgálják ezeket a dolgokat, akkor itt most tehát nem, az összes szervezet, amely ilyen pénzben részesült, az meg legyen bélyegezve. Tehát ez azt gondolom, hogy nem jó irány. Itt tényleg van néhány olyan szervezet, olyan támogatott az elmúlt évekből, akikről nem tudunk sokat, akiknél azt látjuk, hogy gyanús dolgok vannak a környékükön. Nyilván ők kellene, hogy elsősorban a vizsgálat tárgyai legyenek.
0: Én azt hiszem, hogy ezeket a dilemmákat azt is, hogy az átvilágítás, hogy lehet eldönteni azt, hogy mi volt jogszerű, mi volt releváns, mi volt közösségileg, kulturálisan hasznos, akkor, és azt is, hogy hogyan folyjon ezután bármiféle kölcsönös együttműködés. Én nagyon szeretném, hogyha a támogatáspolitikának a fogalmát magunk mögött hagynánk, és valahol a kooperáció kerülne erőtérbe. De hogy mindez akkor lehetséges, hogyha végre a kezünkbe kerül egy dokumentum arról, hogy mi a programja a magyar kormánynak a határon túl részletesen. Mit várunk el magunktól, mit vár el a magyar kormány magától, az együttműködéstől, hogy legyen egy ilyen csomag, ti láttok jönni egy ilyen, vagy például azt látjátok, hogy készül erre a határon túli érdekképviselet, hogy letegyen egy javaslatot, hogy akkor mi így látjuk az eddigi most felálló magyar kormányt, ezt tudnánk hozzátenni.
2: Még én nem láttam ilyet egyáltalán, és nagy kérdés az, hogy egyáltalán születhet-e ilyesmi, ilyen koncepció. Tehát, hogy amiről tudnak tárgyalni ezek a felek, amiben kodifikálva van, hogy ez egy partner, tehát hogy ez tényleg egy együttműködés, és nem egy támogatáspolitika, ahogy mondod. Hogy itt nem az, tehát a következő időszak az nem az égből a szánkba hulló sült galambokról fog szólni, hanem tényleg vannak nagyon konkrét, nagyon körülírható és definiálható célok,

0: támogatáspolitikából együttműködési politikát csináljunk nemzetpolitikai szinten. És ez eddig hiányzott, úgyhogy én várom, hogy valamikor megjelenik majd egy ilyen ötlet is, de nem tudom. Én az elmúlt 16 év kondicionálása miatt eléggé pesszimista vagyok, de remélem, hogy rám cáfol majd az idő.
1: Csak annyit tennék ehhez még hozzá, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy a különböző határon túli területek irányába hasonló módon, vagy hasonló formát vesz majd föl ez a partner kapcsolatkeresés. Tehát ugye, míg például Szlovákiában van egy viszonylag plurális egy párt, addig Vajdaságban viszont létezik egy kisebbségi önkormányzat, amely egy politikai struktúra, tehát választással jön létre. Tehát egy egészen más helyzet. Romániában viszont erősek a civilek, vagy legalábbis én így kívülről azt látom, hogy ott azért a civil hangok is vannak olyan erősek, hogy akár a partnerkeresésnél az RMDS mellé őket is partnerként kezeljék. Tehát én sem láttam ilyen konkrét dokumentumot, nyilván a programból lehet kiindulni, amely egy széles körű egyeztetésről szól, a támogatás politikának is egyfajta ilyen párbeszéden alapuló elosztásáról. Hát ez a gyakorlatban meg azt gondolom, hogy nagyon sok fog azon múlni, hogy kik lesznek azok a személyek, akik ezt a részét a minisztériumnak irányítani fogják. Nyilván hozzám is eljutottak különböző nevek, pletykák, nem tudom én, hogy Vajdaságból kik lesznek, vannak biztató jelek e tekintetben, hogyha tényleg azok a nevek lesznek, akikről hallottam, de minden esetre én azt gondolom, hogy itt alapvető változásokra kerül majd sor, és azok az informális csatornák, amelyek eddig működtek az egypártok és a kormány között, azok felszámolásra kerülnek, és itt egy tényleg átláthatóbb, transzparensebb viszonyulás és partnerkeresés fog kialakulni.
2: Ezek a pragmatikus kérdések, zárjuk a műsort a szimbolikus ügyekkel. Én még úgy látom, hogy folyik a gyász folyamat Erdélyben, mindenképp nagyon nehezen tudja feldolgozni a közösség Orbán propaganda által elért része, hogy nem az Orbán kormány nyert. Az utóbbi napok legnagyobb port felkavart nyilatkozata az volt, hogy Tőkés László azt mondta, hogy az új egészségügyi miniszter Hegedű Zsolt deszakralizálta az országgyűlés beiktatása után a parlament épülete előtt lejtett táncával a teret. Mennyire látjátok ezt a gyász folyamatot magatok körül? A műsor elején már mondta, hogy a felvidéki nyilvánosságban elég furcsa megszólalások jöttek elő, és hogyan kezelhető ez a hangulat?
1: Gyász folyamat. Én nem annyira gyász folyamatról beszélnék itt a Tőkés kijelentése kapcsán, hanem egyfajta ilyen képmutató farizeusi magatartásról, hogyha már egyházi szeméről beszélünk, akkor használjuk ezt a szót. Szóval, hát ha nem én találtam volna ki, akkor akár a Bibliában is szerepelhetne egy olyan mondat, hogy Uram, irgalmazz nekünk azzal, hogy kímélsz minket az ájtatoskodó, karót nyelt, sótlan alakoktól. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen örömtánc, amely nagyon sokakat, sőt mondhatom milliókat megnevettetett, jókedvre derített, jó hangulatba hozott, és tényleg örömmel nézhették sokan. Ugye ezt most bármiféle tér deszakralizációjával összefüggésbe hozni, hát azt gondolom, hogy tényleg minimum nevetséges. Nyilván Tőkés Lászlónak van egy olyan sérelme is, hogy ugye Hegedű Zsoltról lehet, hogy sokan nem tudják, hogy Hegedűs Lóránt néhai püspöknek a fia, és hát feltételezhető, hogy Tőkés ebben a kontextusban is éppen őt PC-zte ki és bírálta. De hát azt gondolom, hogy amikor az Orbán kormányzat különböző stiklijeiről és ennél sokkal deszakralizálóbb cselekedeteiről volt szó, akkor valami

0: hogy tőkés nem nagyon hallottuk megnyilvánulni.
1: Jó, hát a tőkés megszólalása mögött az van, hogy ő volt az első és végig a legnyilvánvalóbb támogatója Orbán Viktornak, és itt a saját volt püspöki tekintélyét latba vetve szólította fel az RMDS-t arra, hogy ne támogassa a magyar kormányt. Ugye ennek mennyi a valós jelentősége, azt nehéz eldönteni, hogy mennyire veszi komolyan az RMDS, amelyik megint csak nagy bajban van ezen a téren, de engem nagyon izgat az, hogy az emberek fejében mi van. Tényleg, tehát azoknak az embereknek, akik ilyen furcsa helyzetben vannak, tehát ezért is kérdeztem, hogy ez, amit mondott Márk, hogy ott a Kossuth téri állapotokat sajnálták a felvidékiek, ez hogy alakult?
2: Én úgy gondolom, hogy két dolog ütközött most egymással ebben a szimbolikus térben. Az egyik, hogy hogyan tekintünk valaminek a szakralitására, és van, aki úgy tekint mondjuk akár a Kossuth tér szakralitására, vagy annak a szimbólumrendszernek az eszenciájára, amit mondjuk az előző kormány, meg az előző rezsim építgetett és vitt magával, hogy annak megvannak a maga fontos korlátai, és tényleg, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor ilyen a Tőkés Lászlói filozófia az tulajdonképpen a szakralitást, meg az emberi mentalitást, azt valahogy úgy helyezi el ebben a térben, hogy az ember csak úgy lehet igaz, magyar és tiszta, és hogyha a gyergyói havasokban elmélkedik az Isten és a természet kapcsolatáról, és ennek a csodálatos szépségéről, és csak úgy lehet tiszta, hogyha egyszerű, és a többi. És aztán van a másik megközelítés, amit pedig a Magyar Péter rendezői, vagy ennek a népünnepének a rendezői vittek bele szimbolikus dologként ebbe az egész népünnepébe, az, hogy eltávolítják a kordonokat a katonai zászlófelvonás után a tér közepéről, és behívják az embereket a tér közepére, és közben egy olyan dal szól, amely a nemzet egységéről, meg az egymásra találásról, emberi szinten egymásra találásról szól. Ugye Olá Hibolya énekelte a parlament lépcsőjén ezt a dalt, és utána, amikor megtörténik ez a kegyelmi, vagy illetett pillanat, és egymásra találnak az emberek a tér közepén, akkor mókáznak egyet a hegedűs dokival a parlament lépcsőjén, és közben egy olyan dal szól, amely tulajdonképpen bizonyos szempontból ennek az egész Tisza kampánynak az egyik legfontosabb szimbólum volt, ugye az ellenállásé, az önkény és az elnyomás ellen. Ez is egy szimbólumrendszer, mindenkinek az ízlésére van bízva, hogy mit választ, de Tőkés László azért ne nyilvánuljon meg minden erdélyi, meg minden keresztény embernek a nevében, ha lehet, és próbáljon meg tartózkodni a mások nevében történő véleménynyilvánításról, a sajátjában nyugodtan nyilatkozhat, de szerintem elég sok erdélyit sértett meg azzal, akiknek tetszett a Kossuth téri performance, és hát igen, ezt kéne talán majd elfelejteni a jövőben, hogy mindenki a másik nevében próbál meg valamiféle közszolgálatként nyilatkozni.
1: Ne beszéljünk mások nevében, de tartsuk tiszteletbe egymás örömét, és ha lehet, vegyünk részt benne, mert végül is ez lenne a nemzeti egység, a közös öröm és az együttműködés. Erről beszéltünk a Hatuma Podcast legutóbbi adásában. Hanganyagunk visszahallgatható a podcast csatornákon, várjuk visszajelzéseiket a Hatuma Facebook oldalán. Ez eheti figyelmüket köszöni Pressburger Csaba Újvidékről, Finta Márk Komáromból, és én is nagyon köszönöm innen Marosvásárhelyről. Parászka Borókát hallották. Viszont hallásra!

0: katasztrófafilmek illovasat a Twister.
1: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádóvadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
0: A tártalan vásár a magyar-szlovén határon.
2: Nagyon sok közös projektünk volt már a Zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
0: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
3: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész édesapja pedig volgai német.
0: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
4: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura, és nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Bulgária nyerte a 2026-os Eurovíziót. Washingtonba deportálták Maduro szövetségesét. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Moszkva környékén legalább 3 ember meghalt az ukrán dróntámadások következtében, közölték vasárnap az orosz hatóságok. A moszkvai terület kormányzója szerint egy családi házat ért találat, a támadásokban többen megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, az éjszaka folyamán több mint 550 ukrán dront semmisítettek meg az orosz különböző régiókban. Moszkvában legalább 74 dront fogtak el a légvédelmi rendszerek, a támadások a héten újra fellángoló orosz-ukrán harcok közepette történtek. Az Egyesült Államokba deportálták Alex Saab, venezuelai üzletembert és politikai tisztviselőt, Nicolás Maduro korábbi szövetségesét. Saabot még februárban vették őrizetbe Caracasban egy amerikai-venezuelai közös akció során. A Reuters szerint az ügy új szintre emelheti a Washington és Caracas közötti együttműködést. Saab korábban korrupciós és vesztegetési ügyek miatt került az amerikai hatóságok látókörébe. Két nagy demonstráció zajlott szombaton London belvárosában. Az egyik megmozduláson bevándorlás ellenes és iszlám kritikus csoportok vonultak fel, míg a másikon palesztin párti tüntetők emlékeztek meg a Nakba-napról. A brit rendőrség 4000 rendőrt vezényelt az utcákra, és összesen 43 embert vettek őrizetbe. A brit miniszterelnök korábban élesen bírálta a bevándorlás ellenes demonstráció szervezőit. 7 ember megsérült az észak-olaszországi Modena városában, amikor egy autós felhajtott a járdára és a gyalogosok közé hajtott. A helyi hatóságok szerint a sofőr ezután kiszállt a járműből, és a szemtanúk szerint egy kést tartott a kezében, bár senkit sem támadott meg vele. A legsúlyosabb sérült egy nő, akit frontálisan ütött el az autó. A helyi média szerint mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A város polgármestere úgy nyilatkozott, az első jelek alapján nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan hajtott az emberek közé. A bolgár énekesnő Dara nyerte a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Ezzel Bulgária történetének első Eurovíziós győzelmét ünnepelhette. A második helyen az izraeli Noam Bettan végzett Michel című számával. Az idei Eurovíziót ugyanakkor komoly politikai feszültségek is beárnyékolták. Több ország, köztük Spanyolország, Hollandia és Írország bojkottálta a versenyt Izrael részvétele miatt. A döntő előtt több ezren tüntettek Bécs utcáin palesztin párti demonstrációkon, a rendőrség pedig 14 embert vett őrizetbe. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong VB-n Szlovákia-Norvégia 2-1 és Finnország-Magyarország 4-1. Két eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokság záró köréből, Dacanova 3-0 és Komárno-Presov 1-0. A Daca második, a KFC az osztályozós 11. helyen zárt. A Győr 5-5-ször lett bajnok a labdarúgó NB1-ben, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Egy ponttal előzte meg a címvédő FTC-t, amely 3-0-ra verte a vendég Zalaegerszeget.
3: Időjárás.
1: Erősen felhős időnk van, sokfelé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében, keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg még felszakadozhat a felhőzet, és rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán gázvezetékjavítás miatt részleges korlátozás van érvényben a Csehelnál, Potravinárcká és a Holboká utcában, a Dolnocsermánszká és a Csabájszká utca közötti szakaszon mindkét irányban. A forgalmat egy szabad sávban vezetik. Szenc környékén ma a triatlon verseny miatt reggel 7 órától este 6 óráig érintett az 1043-as számú harmadrendű út Szenc és Réca között, valamint az 1044-es út Szenc és Boldog között. A forgalmat rendőrök és forgalomirányítók szabályozzák. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 21. műsorának minden kedves hallgatóját. Az idén május 14-én lett volna 75 éves Ozogány Ernő hangmérnök, tudománytörténész, szakíró és nem utolsó sorban polihisztor. Több évtizeden át volt a Pátria Rádió külső munkatársa. Elsősorban Laca Tihamér Tudomány és Technika című műsorában szerepelt rendszeresen. De tudósok, kutatók életéről, a csillagászatról és sok minden egyébről is rendkívül érdekesen tudott beszélni. Mai összeállításunkkal a 2017. augusztusában 66 évesen elhunyt munkatársunkra emlékezünk. Ozogány Ernő Budapesten született, ám 4 éves korában családja a Somorja melletti Tejfalura költözött. Itt járt alapiskolába, majd a Somorjai gimnáziumban érettségizett. A prágai műegyetemen szerzett hang- és képmérnöki diplomát. Egész életét a televízió és a rádió vonzás körében élte le. Hogy ebben mikor, hogyan került bele, arról a Pandora szelencéje című Tévések és tévénézők alcímű könyvében a következőket írja.
2: 14 éves voltam, amikor már a mi családunk is megengedhette magának a tévé luxusát. Épp jókor, a legfontosabb olvasmányélményeken már túl voltam, miközben mohón szívtam magamba az ismereteket. Volt mit. Még ma is élénken él emlékezetemben Benedek István sorozata az evolúciós elméletről, Üveges tanár úr rácsodálkozása az elvégzett fizikai kísérletek eredményeire, és a számtalan kimiben tudós adás. Nem csak kedvenc tantárgyaimat, a fizikát és a matematikát néztem, de imádtam a történelmi, meg a nyelvi és irodalmi vetélkedőket is. Szinte beleszoktam abba, hogy a tévéből tanulni lehet. És érdemes is, hiszen természetfilmjeiben olyan tájakra vitt el, amelyeket minden bizonnyal soha nem nézhetek meg élőben. A sportközvetítések azt a diadalmas érzést adták, hogy ugyanazt látom, amit a lelátón ülők. Különben is az első, saját tévénkkel látott műsor világbajnoki selejtező volt. A magyar válogatott a keletnémeteket verte, így jutott ki az emlékezetes angliai VB-re. Az esti szórakozásról is gondoskodott a varázslatos doboz. Még ma sem okoz gondot a jóvágású Roger Moore kalandjainak felidézése az angyalban, és emlékszem a félelemre, amely elfogott, ha ki kellett mennem a sötét udvarra a Belfegor epizódjainak vetítése után. A műszaki dolgok iránt érdeklődő kamaszként olyan könyveket kerestem a helyi könyvtárban, amelyek hozzásegítettek a titok megfejtéséhez. Kíváncsi voltam, hogy miként jön létre ez a csoda, hogy ugyanazt láthatom, amit sok-sok ember szerte az országban. Ekkor már rajongással tekintettem a készülékre. Az egykori rút kiskacsa egy évtizeddel első találkozásunk után szememben csodálatos hattyúvá változott. Így amikor pályaválasztásra került a sor, egyetlen kérdés merült fel bennem, melyik intézmény foglalkozik azzal a csodával, amit tévének neveznek. Mert bár működését nem ismertem, pontosan éreztem, az a folyamat, ahogy a valóságos kép villamos jelek kialakul át, ezt kisugározzák a levegőbe, majd egy antennán keresztül a képernyőn ismét látható képpé és hangá válik, az maga a csoda. Az emberi géniusz csodája. Hiszen minden kis részletében a tudósok agyában kellett megszületnie. A természet semmilyen támpontot nem ad ahhoz, hogy miképpen lehet megvalósítani. Kiderült, nem is kell olyan messzire mennem, mindössze pár száz kilométernyire az ország fővárosában, a világ második legrégebbi műegyetemén külön tanszéket hoztak létre televíziós szakemberek képzésére. Tanulmányaim befejeztével egyenes út vezetett haza a közszolgálati tévéhez.
1: A hangtechnikához Ozogány Ernő egész életében hű maradt, és kitűnő szakemberként közérthetően tudta a hallgatóknak elmagyarázni, hogy például mi a digitalizálás, és milyen jelentős fejlődés állt be a hangtechnikában a számítógépek betörésével. Laca Tihamérral beszélgetett.
3: A közelmúltban Pozsonyban rendeztek egy szakmai tanácskozást a digitális hangtechnikáról, és ennek keretében néhány újdonságot is bemutattak. Ozogány Ernő hangmérnököt kérdezem, aki ott volt ezen a szakmai tanácskozáson, hogy milyen érdekes dolgokat hallott és látott.
4: Azzal kezdeném, hogy negyed századdal ezelőtt a Csemmő Egyetemen a legnagyobb akkori szaktekintély Merhaut professzor arról beszélt nekünk, hogy a hangtechnikában már igazán nagy változások nem lesznek, mert mindazok a berendezések, amelyek a hangot földolgozzák, illetve átalakítják, villamos jellés visszaalakítják, azok már olyan tökéletesen működnek, hogy emberi füllel nem érzékelhető a torzulás, a jelnek a változása, tehát már ez egy lezárult tudományágnak tekinthető. Természetesen, mint olykor a történelme megtörtént, a hangtechnikának egy olyan új ága alakult meg a legutóbbi egy-másfél évtizedben, amire ő annak idején nem gondolhatott. Ugyanis soha nem lehetett sejteni, hogy a számítógép, mint műszaki berendezés, amely végső soron, ha akarom számokkal, ha akarom különféle villamos jelekkel dolgozik, hogy ez épp a hangtechnikába fog betörni. Megtörtént. Először a CD lemezjátszó jelent meg, de ez csak a kezdetét jelentette egy olyan folyamatnak, egy olyan fejlődési irányzatnak, amelynek most vagyunk szemtanúi, illetve amelynek a csúcsosodása nem is tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni. Ennek a folyamatnak az egyik nagyon fontos jellegezetessége az, hogy egyre közelebb kerül a fogyasztóhoz. Úgy, ahogy például egy könyvet ma már ki tudunk otthoni kis számítógépen is nem csak nyomtatni, hanem kiszedni, és ezt aztán a nyomdába elvinni, megtörténik ez a hangtechnikával is olyan értelemben, hogy egy egyszerű 386-os személy számítógépen, vagy hát ennél nagyobban, el tudjuk végezni mindazokat a műveleteket a hangfelvételünkkel, amelyet néhány évvel ezelőtt még csak milliós nagyságrendű nagy keverőpultokon tudtak elvégezni. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy már gyakorlatilag az amatőrök is hozzájuthatnak aránylag olcsón olyan műszaki berendezésekhez, amelyek lehetővé teszik azt, hogy rendkívül érdekes, izgalmas, különféle hangtrükköket tudjanak készíteni otthoni kis stúdiójukban.
3: Mi a sajátossága a digitális hangtechnikának? Miben különbözik a hagyományos hangtechnikától, hogyha mégis elmondanád ezt?
4: Tudvalevőleg a hangot úgy rögzítik, illetve úgy alakítják át, hogy a mikrofonba fölvett hangrezgéseket különféle áramkörök segítségével villamos jelek kialakítják át. Most a hagyományos hangtechnikában itt következett be az első nagy gond, és pedig az a jel, amely a hangnak megfelel, azok a villamos különféle rezgések, azok természetesen nem maradtak tiszták a berendezésekben, mert ott különféle áramköri elemek hibája, vagy pedig egyáltalán a sajátosságai miatt ezekre a jelekre újabb rezgések rakódtak, amit mi zörejként, súgásként, búgásként, vagy valamilyen torzulásként, torzításként érzékelünk. Nagyon sok pénzbe és nagyon sok időbe tellett, amíg ezeket a különféle rossz hatásokat úgy, ahogy ki lehetett küszöbölni. Viszont a számítástechnikának, tehát a digitális technikának a legfőbb előnye az, hogy teljesen mindegy, hogy arra a villamos impulzusra, amely magát az információt hordozza, rárakodik-e vagy nem rakodik rá valamilyen külső jel, valamilyen úgynevezett burokjel arra bizonyos hordozó jelre, ami esetünkben a hangot jelenti. Tehát ilyenkor az átalakított hang teljesen tökéletesen kapható vissza, nyerhető vissza az összes rendezői manipuláció végén. Gyakorlatilag lehetővé válik az, hogy azt a hangot, amelyet egyszer átalakítottunk villamos jellé, korlátlan idő múlva is tökéletes hangkülséggel kapjuk vissza. Tehát gyakorlatilag itt már az a valamikori követelmény, amit a hifi technika követelménynek neveztünk, amikor megadták, hogy milyen torzulást szenvedhet az illető hang, az teljesen elveszi az értelmét, tekintve, hogy a számítástechnikában ilyesmi nem létezik. A visszaadás, tehát a hanghűség tökéletes. Most ahhoz, hogy számítógépünkbe be tudjuk vinni az általunk följátszott, mondjuk Magnora följátszott hangot, ahhoz kell természetesen két dolog. Az egyik egy olyan berendezés, egy olyan egység, amely fogyaszthatóvá teszi a számítógép számára ezt a jelet, tehát egy olyan berendezés, amit interfésznek szoktak a szakemberek nevezni, és azon kívül pedig kell hozzá természetesen egy olyan program, amely a gépünket alkalmassá teszi arra, hogy hangtrükköket tudjuk vele véghez vinni. Az egész folyamat úgy játszódik le, hogy hangot, amit Magnon tárolunk például, bejátszuk ezen az egységen keresztül a gépbe, majd a gép képernyőjén megjelennek azok a jelek, illetve hát azok az ábrák, amik tulajdonképpen egy hangkeverőpultot ábrázolnak, és vagy az egér segítségével, vagy pedig a nyomógombok, tehát a klaviatúra segítségével a géppel közöljük azokat az utasításokat, amiket tulajdonképpen akarunk a hanggal véghez vinni, és ilyen körülmények között aztán az egész jelet, illetve hát az esetünkben a hangot úgy alakítja át a gép, ahogyan mi akarjuk. Természetesen ez lehetővé teszi azt is, hogy a legkisebb zörej, a legkisebb zavaró jel nélkül lehessen például két vagy több hangot, két vagy több szalagot, illetve hanginformációt összemontírozni. Tehát ilyen esetben elveszti az is a jelentőségét, ami a régi hangtechnikában gondot okozott, hogy abban az esetben, hogyha két magnónak a hangját akarjuk összejátszani, hogy mennyire sikerül ennek az összejátszásnak a pontos helyét megtalálni, mennyire sikerül a különféle trükköket elvégezni, mert a számítógép ezt teljesen zavarmentesen tudja elvégezni, és amikor az összes átalakítást elvégeztük a gépen, illetve hát esetünkben a hangon, akkor mindez visszajátszható újra, mondjuk egy magnóra, és ebben az esetben már teljesen új műsor van a szalagunkon.
3: Tehát, ha jól értem a szavaidat, akkor itt arról van szó, hogy én otthon veszem a számítógépemet, és mindazokat a műveleteket, amelyeket korábban mondjuk egy rádióstúdióban, vagy egy hanglemes stúdióban többen és hatalmas gépekkel csináltak, azt én egymagam az íróasztalom mellett a számítógépemmel el tudom intézni.
4: Természetesen ezt jelenti. Nyilvánvaló, hogy egy dolgot azért ezt tudni kell, hogy annak a hangfelvételnek, amelyet bejátszunk a számítógépünkben, be megfelelő minőségének kell lennie, mert azokat a problémákat, amik már a bejátszás előtt megvannak a szalagon, természetesen a számítógép sem tudja eltávolítani. Itt arról van szó, hogy az úgynevezett montírozás, tehát a jelfeldolgozás közben keletkező zavarokat szűri ki. A kérdés másik fele szintén igaz, hogy ma már ugyanúgy, mint ahogy egy nyomdai előkészítés nem több termet megtöltő berendezésekből áll, hanem akár otthon a konyhaasztalon tudja az ember ezeket a műveleteket elvégezni. Ugyanez egy konyhaasztalon elvégezhető a hangtechnikában is, tehát az ember gyakorlatilag otthon egy stúdiót tud fenntartani a saját kis személy számítógépével. Az egész érdekessége az, hogy ugyanaz a számítógép alkalmas mindkét művelet elvégzésére. Tehát, hogyha egyik programmal futatom a számítógépet, akkor akár nyomdai előkészítést is végezhetek otthon, tehát gyakorlatilag könyvkiadó lehetek. Ha pedig kicserélem a programot a számítógépen, abban az esetben ugyanazzal a számítógéppel hangmérnöki feladatokat tudok végezni, ami nyilvánvalóan óriási előrelépés abból a szempontból, hogy ezzel gyakorlatilag nem is annyira már anyagi, hanem inkább ötlet, művész invenció kérdése egy rádióműsor elkészítése, mert néhány évvel ezelőtt még egy rádióstúdió berendezése esetleg pár millióba került, ma pedig mindez pár százezer koronáért már kivitelezhető. Tehát hihetetlen ár esésnek vagyunk ezzel a szemtanúi, miután a számítógép, különösen a személyi számítógép ma már szerencsére nálunk is aránylag hozzáférhető áru terméknek számít.
3: Mi lehet a jövő útja? Tehát ha tovább folytatódik ez a trend, akkor könnyen elképzelhető, hogy gyakorlatilag mindenki, akinek ehhez kedve támad, illetve lesz annyi pénze, hogy ezt meg tudja magának vásárolni, akkor akár nyomdászá, illetve hangtechnikussá, hangmérnökké avanzsálhat.
4: A jövő egyrészt minden bizonnyal abba az irányba vezet, hogy minél tökéletesebbek lesznek a számítógépek, minél nagyobb lesz a befogadó képesség, tehát a kapacitásuk, annál bonyolultabb műveleteket lehet velük elvégezni, tehát annál bonyolultabb hangtrükköket tudunk velük készíteni. De ez a fejlődési folyamat már a jelenben is nem csak a hangtechnikára, hanem a képtechnikára is vonatkozik. Egészen hasonló módszerrel, mint amiről most beszélünk, ugyanígy képmagnófelvételek is bejátszhatók a számítógépbe, természetesen más bejátszó egység segítségével, és ilyen esetben azok a trükkök, amik néhány évvel ezelőtt még a nagy televíziók számára is szinte elérhetetlen voltak, például a képernyő, tehát a kép hirtelen összezsugorodik, és például egy gömböt alkot, vagy egy hengert alkot a kép. Tehát olyan trükköket alkalmazunk, amelyet csak a számítógép technika tesz lehetővé, ez ma már hozzáférhető szinte mindenki számára, viszont ahhoz már 386-os számítógép nem elég, a Pentium az a legalacsonyabb kategória, amely ehhez alkalmas, tekintve, hogy a hangtechnikával szemben a videotechnika, tehát a képtechnika sokkal bonyolultabb műszakilag, sokkal nagyobb, ezt úgy mondják szakmailag, hogy frekvenciatartományt kell átfogni, és ilyen esetben természetesen a berendezésnek is bonyolultabbnak, tökéletesebbnek kell lennie, viszont az elv, tehát a munkamódszer ugyanaz mindkét esetben. Tehát ugyanígy akár hazai tévéstúdiót is föl tud az ember magának állítani. Egyetlen kamera is elég ehhez, tekintve, hogy azzal az egy kamerával különböző időpontokban fölvett különböző felvételeket bármikor a számítógépbe utólag úgy lehet egymásba illeszteni, úgy lehet összemontírozni, úgy lehet olyan trükköket alkalmazni, hogy egyáltalán nem állapítható meg a kész termékről, hogy négy kamerás közvetítő lánccal készült, vagy pedig egyetlen kamera felhasználásával. Úgyhogy ez újabb árcsökkenés, relatív árcsökkenést jelent, tekintve, hogy ha ma valaki egy tévéstúdiót fel akar állítani ilyen technikával, akkor nincs szüksége olyan bonyolult, olyan mennyiségű, tehát olyan drága berendezésekre, mint amilyenre néhány 5-10 évvel ezelőtt szükség volt. A fejlődés irány természetesen minden esetben ilyenkor olyan irányba szokott vezetni, hogy a gépek amilyen ütembe terjednek el, olyan ütembe csökken az áruk is, tekintve, hogy a sorozatgyártás, tehát a nagy mennyiségű gyártás általában árleszorító tényezőként jelenik meg, aminek következménye az, hogy ma már nagyon sok ember számára ezek a berendezések hozzáférhetőek, viszont 5-10 év után múlva szinte biztos, hogy gyakorlatilag mindenki számára azok lesznek. Tehát, hogyha valaki akár hangmérnök szeretne otthon lenni, vagy akár kis tévés stúdiót akar otthon fönntartani, ennek nem lesz különösebb akadálya. Természetesen ez mind összefügg azzal, hogy milyen ambíciói vannak az illető egyének és a számítástechnikának, illetve ennek a technikának, amit most is bemutattak, illetve amely ilyen hirtelen fejlődésen megy keresztül. Az óriási előnye az, hogy gyakorlatilag az emberi tényezőt segíti, tehát az ember számára egy fantasztikus hatékony eszközt jelent arra, hogy művészi vagy valamilyen más ambícióit kiélhesse, amennyiben ilyen ambíciói vannak és tehetsége van hozzá. Tehát gyakorlatilag a számítógép is, illetve ezek a berendezések is mind csak eszközök arra, hogy az ember a tehetségét kiponthassa.
1: 2005. júliusában falunapot tartottak Ímejen. Ennek egyik jelentős eseménye volt az itt született, nemzetközi hírű, turkológus Blaskovics József emléktáblájának a felavatása a róla elnevezett főtéren. Az ünnepség megszervezésében részt vett Ozogány Ernő is, aki Prágában a professzor tanítványa volt, néhány művének fordítója és életének jó ismerője. Mindenről Lacati Hamérral beszélgettek.
3: Először is talán arról mondhatná valamit, hogy hogyan is kerültél kapcsolatba Blaskovics Józseffel.
4: Ugyanúgy kerültem kapcsolatba dr. Blaskovics Józseffel, Józsi bácsival, mind az összes prágai diák. Minden évben a nagy találkozók egyikén, általában novemberben Józsi bácsi beszámolt a kutatásainak legújabb eredményeiről, különféle élményeiről. Ő ebben az időben a Csehszlovák turkológia vezető munkatársa volt, isztambuli és az ankarai egyetemnek vendégprofesszora és minden turkológiai konferenciának résztvevője és előadója. Az egyik ilyen alkalommal ez konkrétan 1970. novemberében történt, szintén előadást tartott a prágai diákok körében, és az előadást követően mutatott be neki, engem és szobatársamat, Szaló Bélát, Józsi bácsinak, aki abban a pillanatban, hogy megismert bennünket, földerült az arca, és rendkívül meg volt lepve, hogy két milyen gyönyörű türk nemünk van, és ettől a pillanattól kezdve nem tudtunk az ő bűvköréből szabadulni. Józsi bácsival a későbbiek folyamán a kapcsolatom ott mélyült el, hogy 1973-ban ő indított egy turkológiai szemináriumot, amelyre én is beiratkoztam. Ennek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy a saját anyaegyetemünk mellett tanultunk volna turkológiát, és turkológusként végezhetünk volna akár egy egyetemen, csak hát sajnos az én esetemben az történt, mint a legnagyobb részünk esetében, hogy az anyaegyetemünkön levő vizsgáknak előnyt kellett biztosítanunk, így aztán egy szemeszter után befejeztem turkológusi pályafutásomat Józsi bácsinál. Ketten egyébként ezt a szemináriumot elvégezték, ők képzett turkológusok lettek, de hát mindkettőnek volt már más diplomája is, úgyhogy gyakorlatilag turkológiával igazán hivatásszerűen nem foglalkoznak, tudtam azóta se. Józsi bácsi a Csemő Egyetem melletti utcában lakott, az iskolából szinte át lehetett hozzáugrani. Másrészt pedig én az egyetem elvégzése után megpróbáltam egy néhány munkáját, amiről ő annak idején nagy lelkesedéssel beszélt, lefordítatni, később lefordítani, magyarra, illetve kiadatni az olyan nyelvén is. Így aztán a 70-es évek közepétől folyamatosan egészen 1990-ig jártam Prágába Józsi bácsihoz, egyrészt azért, hogy elbeszélgesse vele, másrészt pedig hát 5 évenként, amikor Kelek születésnapja volt, beszélgetést, interjút készítettem vele legújabb tudományos eredményeiről, amit aztán a Hét című heti lapban, illetve az Új Szóban, vagy a Vasárnapban közöltem, és aztán így mélyült el végül is a kapcsolatunk.
3: Te nem csak Józsi bácsit ismerted, hanem ismerted a feleségét is, gyerekeivel is volt alkalmat találkozni annak idején.
4: Sajnos most találkoztam mai napon először a gyerekeivel, annak ellenére, hogy az egyik lányával élt együtt, de hát én őhozzá napközben jártam, amikor ők dolgoztak, ővel nem találkoztam. Anna asszonyt viszont, aki 93 évesen aránylag jó egészségnek örvende, hogy a gyermekeitől megtudtam, nagyon kedves, talpra esett, szeretetre méltó asszony, aki miután Józsi bácsi kommunikációhoz férhez, mert egyébként itt e-mailen házasodtak össze, a csaló közben telepedtek le, ő megtanult magyarul tűrhetően, és a gyerekei valamennyien jól beszélnek magyarul, úgyhogy Anna asszony mindig érdeklődött a magyarság, illetve a magyar kultúra iránt. Sok esetben csak azért váltottam át a csehnyelvre, hogy azt jobban értette, viszont magyarul elég tűrhetően tud a mai napig is.
3: Hány gyereke is van Józsi bácsinak?
4: Három lánya és egy fia van, közülük ma két lánya és a fia, Árpád jött el, aki Kanadában él, úgyhogy egészen a tengeren túlról jött ide-vissza. Egy sor unokája, dédunokája van Józsi bácsinak, közülük többen szintén itt vannak, egészen nagy küldöttség képviseli a családot. Miután számunkra is egy nagyon szép és nagyon megható dolog az, hogy különösen az élete alkonyán eléggé mellőzték Józsi bácsit, kifejezetten nagy tudomás eredményei ellenére, hogy végre szülőfalója nem csak hogy megemlékezik róla, hanem megpróbálja a tudatába is beépíteni az ő hagyatékát, azt, hogy egy ilyen kis mátyusföldi faluból elment egy olyan ember, aki Prágában a világhírű Karai Egyetemen lett a magyar tanszéknek a megalapítója, aztán a török tanszéknek is, illetve a szemináriumnak a megalapítója, tehát kettős érdemekkel rendelkezik, és azon kívül pedig hát évtizedeken keresztül szolgálta a magyar kultúrát azzal, hogy a nyelvkurzusokat vezette Prágában, valamint hát a török-magyar, török-cseh kapcsolatokat ápolta, az ó-türk hagyatékkal foglalkozott, valamint, ami a legismertebb az ő tevékenységéből, az a török fennhatóság alatti területeken keletkezett okiratoknak a feldolgozása, a rimaszombati okiratok, amelyek nagyon híresek, valamint az érsekújvári defterek, amelyek szintén a világon egyedülállóak abból a szempontból, hogy a fennhatóság alatti békés lakosságnak az életében nyújtanak nagyon pontos szinte szociográfiai betekintést.
3: Hogyan is kerültél te kapcsolatba az e-mailyekkel?
4: 1995-ben, amikor megjelent az a bizonyos könyv Józsi bácsi 85. születésnapjára, amit már sajnos nem érhetett meg, akkor én eljöttem e-mailre, körülnéztem, elbeszélgettem emberekkel, voltak még olyan kortársai, akik jól emlékeztek rá. Ő egyébként legutoljára 1977-ben járt a szülőfalujában, de akkor közelebbi kapcsolatot nem teremtettem az e-mailyekkel. Körülbelül két hónappal ezelőtt a polgármester asszony Balog Ilona volt az, aki engem fölhívott, miután tudomást szerzett arról, hogy Józsi bácsival valamilyen kapcsolatom volt, és hát nagyon meglepett az a lelkesedés, ahogyan ők előkészítették ezt az egész dolgot, azt, hogy egyrészt elnevezték a falu főterét Blaskovics Józsefről, másrészt, hogy a 95. születésnapjára szeretnék az emléktáblát leleplezni. Sajnos a fiatalabb korosztály már nem túl sokat tudott az ő tevékenységéről, viszont nagyon megörvendeztetett, illetve nagyon meglepett az a nyílt érdeklődés, hogy meg szeretnék ismerni Józsi bácsi tevékenységét, és ebből az alkalomból mindazt, amit tudtam róla, azt megosztottam vele, azon kül pedig a 10 évvel ezelőtt megjelent kötetnek a még meglevő példányait átadtam neki, valamint az összes olyan cikket, amit én, illetve Somogyi Mátyás megjelentetett az Új Szóban, Vasárnapban, illetve a Hétben, azoknak a másolatát átadtam neki, valamint azokat a könyveket, amiket Józsi bácsi nekem annak idején ajándékozott a saját műveiből, hogy ismerje meg a falu lakosságot, azok, akik szeretnék tudni azt, hogy mit és hogyan alkotott, és szeretnék az ő örökségét fölvállalni. Átadtam a polgármester asszonynak, és hát azután ő is meglátogatott engem. Én is találkoztam vele még külön alkalommal, úgyhogy így lassan összecsiszolódott ez az egész mai ünnepségnek a műsora, amely az e-mail napok keretén belül tulajdonképpen egy olyan emléket akar állítani Józsi bácsinak, amely megőrzi az ő tevékenységét, és hogy megpróbálja az ő szellemi hagyatékát ápolni ebben a faluban, és tulajdonképpen azt, hogy egy kis mátyusföldi községből elindulhatott valaki egy olyan korban, amikor szinte teljesen elszigetelten éltek ezek az emberek, úgy, hogy sokan a falukból ki sem mozdultak a születésétől halálukig, ő elmert indulni, olyan dolgokat mert fölvállalni, amit annak idején nagyon kevesen tudtak, és végig is tudta ezt az egészet vinni. Egy világhírű, nagyszerű turkológus és egy kiváló ember vált belőle, aki számunkra körülbelül 1200 prágai magyar diák számára mindig úgy őrződik meg, mint az a Józsi bácsi, akire föl tudunk nézni, akit szeretni tudunk. Egy egyszerű ember, de egy nagyszerű ember és egy kiváló tudós.
3: Úgy tudom, hogy még vannak olyan munkái, kéziratban maradt alkotásai, írásai, amelyek még nem igen láttak nyomdafestéket. Mit lehet ezekről tudni, és mi lesz a sorsuk ezeknek?
4: Sajnálom, a mai napig azt hiszem életem egyik legnagyobb hibáját követtem el. 1990. márciusában készítettem vele a 80. születésnapjára egy beszélgetést, és akkor ő át akarta nekem adni, a prágai Orbis kiadónak készítette elő, egyébként ez a kézirat akkor csenyelvű volt, a nagyságos Rákóczi fejedelmek első és második Rákóczi György levelezését a török szultánnal a Kassai Királyság ügyében című könyvét. Arról volt szó, hogy abban az időben a hazug monarchia és a török birodalom között ki akartak alakítani a török egy olyan, illetve az oszmán birodalom pontosan, mert az oszmán birodalom sok nemzetiségű, nem is igazán török, hát rengeteg nyelvű állam volt, tehát az oszmán birodalom ki akart alakítani egy 7 megyét magába foglaló, nagyjából egy Szlovákia méretűnek megfelelő, a jelenlegi részben Lengyelország, részben Ukrajna, részben Kelet-Szlovákia, részben Magyarország, részben pedig északi Erdély területeket magába ölelő ütköző államot. Ez az ütköző állam tulajdonképpen azt szolgálta volna, hogy a két birodalom valamilyen módon ne kerüljön közvetlen konfliktusba egymással. Ezt a kézirat tartott Józsi bácsi oda akarta nekem adni, de én nem mertem elvinni. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy épp ebben az időben omlott össze a magyarországi és a szlováki magyar könyvpiac is. A korábbi helyzet, amikor több tízezer pénzlásztalmas is átvették a Manáskönyvkiadótól a könyveket magyarországi terjesztésre, teljesen megszűnt, és egyáltalán nem volt remény arra, hogy bármilyen könyvet meg lehet jelentetni a közeljövőben, arról nem is beszélve a történelmi munkákat. Én akkor ezt a könyvet nem mertem elvinni, ezt a kéziratot. Viszont Józsi bácsi akkor már elég gyenge fizikai állapotban volt, ezért megpróbált a későbbiek folyamán is olyan irányba hatni, hogy a kéziratait el tudja helyezni olyan kezekbe, akik esetleg a későbbiek folyamán tudnak ezzel mit kezdeni. Egy részüket odaadta régi tanítványainak. Egy részük tudtommal Érsekújra került, és egy részük a Miskolci levéltárba. Hogy azon kívül valahova máshova is kerültek kéziratok, erről egyenlően nincsen tudomásom. Tehát gyakorlatilag Józsi bácsi érezve az elkerülhetetlen véget, megpróbálta olyan helyre elhelyezni a kéziratokat, miután én sajnos ezt a kéziratot nem vittem el, amit a mai napig is bánok, mert a későbbiek folyamán kiderült, hogy valóban van lehetőség kiadásra, hiszen a Józsi bácsinak az emlékkönyvét ki tudtuk adni ki 5 évvel később. Ezt a kéziratot szeretném megtudni, hogy hol van, mert ez a tudományos szenzációnak az erejével hatna. Hogy annak idején a prágaiak visszaadták ezt a kéziratot, teljesen érthető, miután a csehek számára túl sokat, a török fennhatósági időszak nem sokat jelent. Egyedül Lednice környékét tudták, tehát Kelet-Morvországot tudták elfoglalni az Oszmán Birodalomnak a seregei, ott van is egy minaret, de ezen kívül Csehországra egyáltalán nem voltak semmilyen hatással. Viszont épp a 150 éves török jelenlét miatt Magyarországon ennek a kéziratnak a feldolgozása a szenzáció erejével hathatna.
3: Most ugye egy emléktábla felavatása történt e-mailen. 5 év múlva lesz 100 éve annak, hogy Blaskovics József megszületett. A tervek között szerepel egy mellszobor felavatása is. Erről mit lehet tudni?
4: Már a mai nap beszélgettünk erről a polgármester asszonnyal. Nagyon lelkesen áll az ügyhöz, hogy egy alapítványt próbálna létrehozni. Remélhetőleg 5 év alatt annyi pénz össze fog jönni, hogy egy mellszobrot fel lehessen állítani Józsi bácsinak. Az elkészítése, a kiöntése körülbelül 250-300 ezer koronába kerülne, és ma egy Csallóközi vagy egy Mátyásföldi községnek ekkora összeg nem áll a rendelkezésére. Össze fog tudni jönni egy olyan összeg, hogy 100. születésnapjára egy mellszobrot föl tudunk állítani Józsi bácsinak, mert ő valóban a tevékenységével megérdemli, és ráadásul példát is mutat, hogy meg kell becsülnünk a saját születeinket, meg kell becsülnünk azokat, akik nagyot alkottak, akik nagyot tettek a világban, és ezzel megbecsüljük önmagunkat is.
1: Lacati Hamér és Ozogány Ernő e-mail község híres szülöttéről, Blaskovics József turkológusról beszélgetett. És akkor halljunk egy következő híres emberről, aki szintén a mi tájainkról származott. Kittenberger Kálmán 1881. október 10-én született Léván. A híres Afrika kutatót, zoológust és vadászt Ozogány Ernő mutatta be hallgatóinknak 2013. októberében Csenger Ferenc műsorában.
2: A vonalban Ozogány Ernő tudományos szakíró. Kittenberg Kálmán életrajzát olvasom, hát meglehetősen nehéz sorsa volt, és többször is újra kellett kezdenie, úgymond az életét. Tehát kezdjük ott, hogy is lett belőle Afrika kutatóvadász.
5: Óriási szerencséje volt azzal kapcsolatban, hogy a gimnáziumban Léván volt egy természettanárának egy olyan foglalkozása, melléfoglalkozása, Krieg Ernőnek hívták, hogy állatokat tudott preparálni. És megtanította a fiatal Kittenberget szintén állatpreparálásra. Ennek abból a szempontból volt óriási jelentősége, mert a századfordulón már sokan mentek Afrikába, gazdag vadászni, grófok és legfelsőbb 10 000-nek a tagjai, viszont nem értettek a preparáláshoz. Ezért magukkal vittek olyas valakit, aki tulajdonképpen ezt a dolgot tudta, tekintve, hogy hát ők azért mentek, hogy hazahozzák a trófeákat. Tehát gyakorlatilag ezt tudta hasznosítani Kittenberger Kálmán, és a másik pedig az, hogy hát ő tudatosan vette fel a kapcsolatot a legnagyobb magyar zoológusokkal, illetve természettudósokkal, így meg is emelkedett Herman Ottóval és Bíró Lajossal is, úgyhogy mind a ketten támogatták őt, sőt be is ajánlották a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, mert akkor, amikor az első útjukra elmentek 1903-ban, akkor Damaszkin Arzénnak hívták azt a birtokost, aki ezt az egészet megszervezte, és hajlandó volt fizetni Kittenbergernek az ott tartózkodását, de az útját már nem. Tehát ezt ő neki meg kellett valamilyen módon szereznie, és végül is az ajánlások alapján a Magyar Nemzeti Múzeum fizette ki annak az reményében, illetve egy szerződést kötöttek, hogy ennek fejében állatokat fog küldeni, illetve preparátumokat Magyarországra.
2: Ugye Damaszkin Arzén földbirtokos kísérőjeként indult Afrikába, de végül is ő tovább maradt ott, mint az ő úgymond mecénása.
5: Hát inkább úgy mondanám, hogy Damaszkin Arzén jött el túl korán, mert az volt a helyzet, hogy amikor kiderült, hogy hát azért ez az Afrika út nem egy séta galop gyakorlatilag, hanem nagyon emberpróbáló dolog, akkor ő ott hagyta az egész expedíciót, magára hagyta Kittenberger Kálmánt, viszont meghagyta neki az egész felszerelést és a fegyvereket is. Tehát ezzel a fiatal tudós el tudott kezdeni valamit az afrikai vadonban. Éppen sem a szavannán, mert ott voltak abban az időben. És hát, hogy mennyire veszélyes dolog volt ez, maga Kittenberger is megbetegedett. 140 kilométert kellett legyalogolnia maláriásan, tehát sűrűs betegen, de túlélte.
6: Mennyire volt akkor civilizált Afrika? Hiszen ugye az egyik dolog az, hogy vasúton utaztak, akkor egy új vasút épült már Afrikában, ugyanakkor azért mindenféle betegségek voltak, és nyilván az ellátás sem volt olyan, ami ennek mondjuk most elképzelnénk.
5: Hát a vasút az igaz, hogy megvolt, de hát ők nem a vasút mentén kezdtek vadászni, úgyhogy gyakorlatilag az csak arra volt jó, hogy az utolsó állomáson leszálljanak, legyalogoljanak néhány száz kilométert, ahol aztán elérték azt a célt, ahol valamit meg akartak állapítani. Egyébként amiatt is fontos volt ez tudományos szempontból, mert például Kittenberger Kálmán összesen 300 új állatfajt fedezett föl, amiből 40-et őről neveztek el. De gyakorlatilag olyan lakatlan vidékekre mentek el, ahol nem volt semmilyen civilizáció. Ami pedig a betegséget illeti, hát akik járnak Afrikában ma is nagyon jól tudják, hogy rengeteg oltást kell megkapniuk ahhoz, hogy egyáltalán oda mehessenek, akkor meg ilyen nem létezett. Tehát az ember gyakorlatilag úgy ment oda, hogy bármikor meghalhatott bármilyen betegségben.
6: Ezekről az időkről és történetekből azt tűnik ki, hogy Afrikában akkor bizony minden szabad préda volt. Jól látom?
5: Hát ahogy én látom, a helyzet nem sokat változott azóta sem, mert például most is azért mindenféle szafari parkokban lövöldözgetnek össze-vissza, de a Kittenbergeik esetében még volt, illetve abban a korban még volt egy ilyen lovagias dolog, hogy azért ismétlő fegyvereket egyrészt azért is nem nagyon használtak, mert akkor még nem voltak nagyon ilyen fegyverek, másrészt pedig amiatt is, mert hát a vadászerkölcs ezt nem engedi meg. Most ebből a szempontból Kittenberger majdnem az életével fizetett, mert 1904-ben meglőtt egy oroszlán. És miután ősi vadász szabály az, hogy a sebesült állatot meg kell ölni, tekintve, hogy veszélyes a bármire, más állatra is és az emberre is. Hát ezt kénytelen volt megtapasztalni Szent István fia Szent Imre, és ugyanúgy kénytelen volt ezt megtapasztalni Zrínyi Miklós, a Szigeti Veszedelemnek az írója, hogy akkor, amikor megsebesítették a vadállatot, utána mentek, a sebesült vadállat után, és bizony az életükkel fizettek. Most Kittenberger Kálmán esetében az volt, hogy két cső puskája volt. Az egyik lövedékkel megsebesítette az oroszlánt, és utána ment a magas fűbe. Ilyen tulajdonképpen ilyen pampák voltak ott. És amikor észrevette az oroszlánt, akkor már támadott. És csütörtöket mondott a fegyvere. Most tulajdonképpen szinte testtelen küzdelem volt, majdnem bele is halt, de valahogy ösztönösen elkapta bal kezével az oroszlának a nyelvét, és teljes erővel kiúszta a szájából. Ettől az oroszlán annyira megdöbbent, annyira meglepődött, hogy volt annyi ideje, hogy becsúsztassa az új lövedéket a puskába, és szemellője az oroszlán, tehát megölte őt. Most a helyi törzsnek a lakói találtak rá az halott oroszlánnal együtt, ő is eszméletlen volt. És annak köszönheti tulajdonképpen az életét, hogy egyrészt fiatal volt, mindössze 22 éves, tehát iszonyatosan erős volt a szervezete, másrészt pedig a helyi törzseknek a szokása is, tekintve, hogy akkor, ha valaki uralkodó akart lenni abban az időben, oroszlánt kell megölnie. Aki egy oroszlánt megölt, az szinte félistennek számított. Úgyhogy ezek az törzslakók bevitték őt a faluba, és hónapokon keresztül ápolták, különféle gyógynövényekkel, különféle főzetekkel, és így épült föl. Egyébként 9 nagyon súlyos sebe volt, és több mint 10 kisebb sebe, úgyhogy hajszálián belehalt ebbe a kalandba. És itt lehet látni, hogy milyen szenvedélyes vadász volt. Ő nem hazafutott ezután, hanem folytatta az egészet, és hát még évtizedekkel később is vadászatokra járt, holott hajszálián az életével fizetett.
6: Hány útja volt Afrikában Kittenbergernek?
5: Összesen 16 útja volt Afrikában, de több is lehetett volna, hogyha 1914-ben Ugandában nem tartóztatja le őt az angolok. Ugyanis ott kitört az első világháború, ő épp vadászott ott, ellenséges államnak a polgára, ki puskával a kezében, azonnal elküldték őt Indiába. Egészen 1919-ig ott volt, hogy gyakorlatilag ott tétlen nem tehetett semmit, egyáltalán sőt, még az összes felszerelését, az összes fegyverét, mindent elkoboztak, úgyhogy 1920-ban, mire hazaért, teljesen nulláról kellett kezdenie. Így aztán éveken keresztül újra nem tudott menni, 1927-ben ment legközelebb, aztán újra vadászni, amikor is össze tudta szedni magát. Ugyan tetszett említeni, a Nimrodot 1920-ra vette át, ott egy óriási szerencséje volt abból a szempontból, hogy hát éppen miatt az oroszlán kaland miatt is, és volt egy másik dolog is, ami az egyik legveszélyesebb tevékenység, támadó elefántra vadászni. Ő még ezt az oroszlán kalandot megelőzzen, 1903-ban a szembe jövő támadó afrikai elefántot lőtt le. Hogyha elhibázza a lövést, akkor szintén, akkor már nincs oroszlán kalandja sem, mert ők mindig is, hát királyi szokás volt a vadászat, mindig is vadásztak. Így aztán így ismerkedett meg Horthy Jenővel, Horthy Miklósnak a testvérével, azonkül pedig Gróf Teleki Pállal, aki 1920-ban miniszterelnök lett Magyarországon. Tehát gyakorlatilag szinte a kedvencük volt ezeknek a vadászoknak, mert hát hozzájuk képest abszolút profi volt, úgyhogy ők kettelésből űzték ezt a tevékenységet, miközben Kittenberger egyrészt szenvedéllyel, másrészt pedig el kell azt is mondani, hogy olyan teljesítményt nyújtott Kittenberger, ami számomra teljesen megdöbbentő, illetve felfoghatatlan. Összesen 60 ezer darab, 60 ezer preparátumot küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Hogyha ezt megnézzük, hogy gyakorlatilag 16-17 éven keresztül vadászott, körülbelül 16-17 éven keresztül preparált, akkor évente 2000 preparátumot kellett elkészítenie. Tehát ez valami hihetetlen nagy teljesítmény, tekintve, hogy hát egy állatkitömése az nem egy-két órát vesz igénybe. Úgyhogy szinte munkamániás volt, hihetetlen teljesítmény nyújtott. Csak a legszörnyűbb volt az életében az, hogy 1956-ban, amikor kitört a forradalom, illetve a harcok volt a Budapesten, a Nemzeti Múzeumnak épp az a szárnya égett le, ahol a Kittenberger és a Széchenyi Zsigmond gyűjtemény volt, ugye szinte az egész gyűjteménye megsemmisült. Így aztán semmi más nem maradt fönn, illetve azon, amit tulajdonképpen meg tudtak menteni, mint az írásai, a könyvei, a visszaemlékezései, tehát gyakorlatilag az, amit összegyűjtött, az a lángok martalékává vált.
1: A lévai születésű Afrika kutató Kittenberger Kálmán munkásságával ismertetett meg bennünket Ozogány Ernő, aki a Szlovák Televízióban végzett munkája mellett 15 könyvet is megírt. Néhányat, például a Magyar Tudomány és Évszázadait, vagy a Gondolatokra épült katedrálist, Laca Tihamérrel és dr. Kis László orvostörténésszel közösen. Ám több művében lakóhelyének, Tejfalunak a történetét, szokásait, labdarúgása 75 évét is feldolgozta. A magyar történelem legérdekesebb asszonyainak életét bemutató a Nemzet virágai című rendkívüli könyve hiánypótló mű. Számos ismeretterjesztő cikket is írt, és fájlalta, hogy az ismeretterjesztés jelentősége a szenzációt hajszoló írásokkal összevetve egyre inkább a háttérbe szorul.
4: Ez elsősorban a folyóiratokban megjelenő publikációimra vonatkozik, tekintve, hogy azért kötetben szoktam publikálni. Ennek pedig egyetlen egyszerű oka van, hogy a legutóbbi néhány évben jól néhány lap megszűnt, másrészt pedig sajnos a piac is igen beszűkült, tekintve, hogy a jelenleg megjelenő lapok nagy része sokkal folyékonyabb, a szenzációhajház, tehát kevésbé tudományos írások, mint azok iránt, az írások iránt, amelyek az olvasót megpróbálják az tudomány állásának megfelelően, nem pedig csak kiragadva részleteket tájékoztatni.
3: De azt mondod, hogy bombasztikus vagy szenzációhajház cikkeket igyekeznek megjelentetni. Némelyik tudományos probléma szerintem van akkora szenzációs, van annyira izgalmas, hogy talán érdemes lenne ezekről is írni és az olvasókat tájékoztatni.
4: Erről az a másfél évtizeddel ezelőtti eset jut az eszembe, ez volt az a bizonyos hideg magfúzió. A világot telekürtölték a televíziós és rádiós állomások, és hát az összes szinte nyugati folyóirat is arról írt, hogy hogyan sikerült a magfúziót megvalósítani szobahőmérsékleten. Akkor büszke voltam magamra, hogy elsőként írtam meg azt, hogy hideg magfúzió egyszerűen fizikai képtelenség. Annak ellenére, hogy még budapesti és pozsonyi kutatóknak is sikerült megismételniük azokat az amerikai kísérleteket, amelyeket beharangoztak a tömegtelenítési eszközökben. 90 után kellett rájönnöm arra, hogy valahol ahol másod van a kutya elásva. A természettudományokat komolyan vevő, illetve egy kissé értő ember nyugaton is egészen biztosan tudta, hogy a beharangozó szenzáció nem lehet egyszerűen úgy, ahogyan elmondták, igaz. Viszont nem kaptak ezek az emberek fórumot, mert a piac törvényei ott is azt diktálták, amit annak idején nagyon jellemzően fogalmazott meg Pulitzer József, hogy az nem hír, ha a kutya megharapja a postást, az viszont már hír, amikor a postás harapja meg a kutyát. Ezen az alapon humorizálhatnánk azon, hogy az nem hír, amikor a tudós bombázza az atomot, de az már igen, amikor az atom bombázza a tudóst, de hát ez sajnos már egy egészen más és szörnyű szférát érinthetne. Azt hiszem a fő probléma nálunk is, hogy amikor beindult az úgynevezett piacgazdaság, vagy annak némi csirája, ugyanezt a szemléletmódot átvették a nyugati tájékoztatási eszközöktől, és ha belegondolunk csak egyszerű dologba, amit említettél, hogy szenzációs, igen, de azt is meg kell mondani, hogy az American Science-nek a magyar kiadása megszűnt. Egy olyan újság, amely tulajdonképpen a tudománnyal foglalkozott, és olyan emberek írtak bele, akik maguk is aktív tudósok, az nem tudott egy 15 milliós magyar piacon gyakorlatilag megélni. Ez valószínűleg összefügg egy egészen más dologgal is. Korunk, erről naponta meg tudunk győződni, nyugaton és keleten egyaránt így van, bárki bármit is állít, a nagy problémák és a nagy válságok kora. Egy kicsit utána néztem a történelmi dolgoknak, és újra az ember beleütközött abba a bizonyos történetbe, amikor 1430-ban a zsandarkot az angoloknak kiszolgáltató franciák végül is eljutották oda az orleáni szűzt, hogy bíróság elé állították őt. A védői azzal próbálták őt megmenteni, hogy közvetlenül a római pápahoz fordultak, hiszen csoda történt meg, jelent neki a Szűz Mária, tehát mégsem kellene talán boszorkányként elítélni, és ennek következtében elégetni ezt a csodálatos emberkét. A pápa ekkor visszaüzente, hogy az egyháznak csak válságos időkben van szüksége csodákra. Ezzel pontosan jellemezte a mi korunkat is. Most csodára van szükség. Azok után, a dolog után, amik a második világháborúban utána és a 60-as, 70-es évben megtörténtek, csodára van szükség. Ennek akarnak az emberek hinni. Átmeneti kort élünk, egészen biztosan le fog tisztulni néhány évben, vagy néhány évtizeden belül, viszont jelenleg a helyzet ez. Itt két oldali problémáról van szó, az egyik az újságcsinálók, újságkészítők, akik legtöbb esetben sajnos nem látnak bele a kérdés mélyébe, tehát már eleve azokat az írásokat, azokat a cikkeket, vagy azt a szemléletmódot részesítik előnyben, amely a kiragadott szenzációra épül. De másik oldalon ez az olvasói igény is sajnos megvan, és nagyon hosszú ideig meg lesz, mert az emberek csodákra várnak, és sokkal jobb, sokkal egyszerűbb, sokkal szebb a csodát elképzelni, várni megvalósulását, mint szembenézni azzal a lehetőséggel, szembenézni azzal a ténnyel, hogy minden emberi tevékenységnek mindig vannak mellékhatásai. Ezeket a mellékhatásokat csökkenthetjük.
3: Csodavárásról beszéltél az imént, de vannak a csodavárók között olyanok is, akik bizonyos komoly műveltséggel, sőt mondhatni azt is, hogy egyetemi végzettséggel rendelkeznek, csak ez a műveltségük eléggé egyoldalú. Milyen feladat vár azokra a természettudósokra, műszaki szakemberekre, orvosokra szerinted, akiket aggaszt ez az egyoldalúság, ez a fajta csodavárás?
4: Hát annak is már két emberöltője, hogy Magyarországon utoljára kitört a nagy vita az emberi műveltségnek a jellegéről, illetve mi a művelt ember. Ahhoz, hogy az ember a 21. században komolyan versenyképes tudjon maradni az élet minden területén, ahhoz valóban szüksége van a környező folyamatoknak, egyáltalán az élet minden területének legalább olyan átfogó ismeretére, hogy az ember tájékozódni tudjon. Az erre való fölkészítésnek az egyik fóruma természetesen az iskola, legkülönbözőbb szintű tanintézmények, és a másik fóruma pedig az a fórum, amely tulajdonképpen az ismeretterjesztő irodalmon, az ismeretterjesztő cikkeken, az ismeretterjesztő folyóiratokon keresztül vezet. Hogy a kettő mennyire közel áll egymáshoz, arra a legjobb példa a 20. századi ismeretterjesztő,

0: Ma bevonultak a tankönyv lapjaira, vették a fáradtságot, időt arra, hogy mindezt a széles közönségnek is elmagyarázzák, érthetően, hogy ők is okuljanak belőle, hogy a fiatal generációk is úgy készülhessenek föl az életre, hogy alapos ismereteik, alapos természettudomás ismereteik vannak. Arról a hátsó szándékról nem is beszélve, hogy minden egyes 10 éves gyermeknek az iskolatáskájában ott van az a bizonyos napóleoni marsalbot. Ki tudja, hogy melyikükből lesz egy Lederman, egy Einstein, vagy egy Láncos Kornél könyvhatására a jövő Ledermana, a jövő Einsteine, a jövő Láncos Kornélia. Tehát az ismeretterjesztés az emberi kultúrtörténetnek és az emberi kultúrának és a tudásra való fölkészítésnek is nagyon fontos eszköze és nagyon fontos forrása lehet.
1: A következő hangfelvétel 2017. februárjában készült a szlovákiai rádiózás megindulásának 90. évfordulója alkalmából. De Ozogány Ernő szakemberként rövid betekintést nyújtott a rádiózás történetébe is.
2: 1927. február 7-én kezdődött az országos adás a rádió esetében, viszont természetesen ez a műszaki eszköz jóval korábban megszületett, mégpedig a 19. század végén, többek között Alexander Popovnak köszönhetően, Marconinak köszönhetően és Teslának köszönhetően, de egészen az első világháború végéig nem volt rendszeres rádióadás, viszont a háborúban, mint ahogy általában lenni szokott, ott már a legmodernebb eszközöket felhasználták, ezek között a rádiót is felhasználták már, tehát gyakorlatilag előbb volt a katonai alkalmazása, mint civil. Most az első világháború után egyre inkább felvetődött az a kérdés, hogy az illő szót kisugározni az éterbe, és ezt valamilyen módon a hallgatók tudják venni ezeket az adásokat. Nagyjából 1919-20-ra tehetjük a kísérleti adásoknak a kezdetét, hát konkrétan Amerikában is az AT&T, ami tulajdonképpen Alexander Graham Bellnek volt a vállalata, a telefontársaság kezdte az adásoknak a sugárzását, Európában pedig a BBC 1922-ben. Ettől kezdve fokozatosan kezdett fejlődni a rádiózás. Egyébként a BBC-nek érdekes módon a megalapítását a hivatalos honlapon 1927-re teszik. Ez annak az eredménye, hogy tulajdonképpen eddig csak egy magánkezdeményezés volt, 3 mérnöknek a tulajdona, és ekkor lép be az állam, tehát a kormánya a sugárzásba, és ekkor válik állami adóvá BBC, tehát szinte látszólag úgy tűnik, hogy ugyanakkor, amikor Pozsony bekapcsolódik az országos rádió hálózatba, akkor alakult meg a BBC is. Csehországban, Prágában először 1923-ban kezdenek sugározni adásokat, ezt Béliből egy sátorból tették meg, ugye tulajdonképpen ez volt az első adás, amely Csehszlovákiában elhangzott, és ugyanúgy, ahogy a BBC esetében volt, itt is magánszemélyek alapították meg ezt a rádiót, és ráadásul a neve Rádiózsurnál volt, ami tulajdonképpen vissza is adja azt a célt, amit ők akartak, hogy hírekkel ellátni a lakosságot. 1923-ban kezdődött a prágai adóból a műsor, a következő évben kapcsolódik be ebbe Brünn, és 1926-ban Pozsony, majd pedig ugyanúgy a következő évben Kassa, és 1929-ben pedig Osztrava. Gyakorlatilag ezt a fajta fölépítést kopírozza majd később, néhány évtized múltán a televízió is. Ugyanígy építik ki folyamatosan Prága, Brünn, Pozsony, Kassa, Osztrava a stúdiókat, és tulajdonképpen ebben az időben már kétfajta módszert alkalmaznak. Az egyik, amikor kábelen vezetik, általában ez úgy szokott menni, hogy a stúdióból az adótoronyi kábelen szokták vezetni, vagy pedig a két adótoron között, illetve a két stúdió között levegőben sugározták. Ez egyébként megmaradt egészen addig a pillanatig, amíg nem kezdődtek el a műholdas kapcsolatok, tehát gyakorlatilag volt minden adótornyom, például, hogyha veszük Pozsonyba az Erkehegyi adót, ott is voltak parabola antennák, amik talán még a mai napig is megvannak ott, és ezek sugározták minden irányba át azokat az adásokat, amelyeket a következő stúdiókba, illetve a következő stúdióból vettek. Ezenkül persze volt a maga az adótorony, amely adta a hallgatók, illetve a nézők számára a televízió és a rádióadásokat. Nagyon érdekes dolog az, hogy a kezdeteknél nagyon kicsi teljesítmény elég volt ahhoz, hogy hallani lehessen nem csak egy országon belül, hanem az egész világon az adást. Például az első prágai adó 1 kilovattos volt. Most, hogy fogalmunk legyen erről, hogy mit jelent, azok a kb. 20 évvel ezelőtt elterjedt talkie-walkie-k, ezek a kis beszélgető dolgok, amivel 1-2 kilométer távolságra tudták a gyerekek elmondani maguknak, amit akarnak. Nyugaton sokat behoztak belőlük, hát ezek nagyjából ilyen teljesítmények voltak. Mi volt a helyzet? Az, hogy először is hát nem voltak még erősítők, ez először felkelt az

0: erősítő rendszereket találni, tehát a gyakorlatilag nagyobb teljesítményen sugározni. Hát például az első magyarországi rádióadó az csak 1 kW-os volt, ami szintén hát lehetetlenül kicsinek tűnik ma, akkor, amikor több száz kilovattal sugároznak, viszont csönd volt az étterben. Ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy veszünk egy éttermet, vagy egy vendéglőt, ahol nincs senki, és akkor bejönnek az első emberek. Halkan elkezdenek beszélgetni, és mindenki mindenkit hall. Minél inkább telik meg ez a bizonyos terem, annál hangosabban kezdenek beszélgetni az újrajövők, és egy idő után már mindenki torka szakadtából ordibál, és a szomszédja nem hallja őt rendesen. Pontosan ugyanezt történt meg az éterben, hogy ahogyan jelentek meg az új rádióadók, több egymáshoz közel álló hullámban sugározzák az adásokat, akkor ők képesek egymást elnyomni. Vagyis ugyanúgy, mint abban a bizonyos vendéglőben, minél több adó van egymás mellett, annál nagyobb teljesítmény kell ahhoz, hogy tudjuk kiabálni a szomszédot. Ennek volt a következménye az, hogy hát a világ egy leghíresebb adója, amely 90-es évekig sugárzott, a Radio Luxemburg, az már 1200 kW-tal sugárzott. Holott hát korábban 1 kW is nagyon elég volt mindenre. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan folyamat játszódott le, aminek az eredménye a Genfi egyezmény volt. A Genfi egyezményben tulajdonképpen megegyeztek egymással az egyes országok, hogy ki milyen hullámhosszon sugároz. A mai napig egyébként ez az egyezmény él, és hogy betartsák azokat a játékszabályokat, hogy egymást ne tudják zavarni. Épp a kezdeti rádióadások idején derült ki az, hogy nem csak azt a műsort lehet hallani, amit az ember kisugároz, hanem egy-két másodperccel később ennek a műsornak szinte visszhangját is. És hát a csillagászok elkezdtek vizsgálódni, hogy mi az oka ennek, és kiderült, hogy a Földet körülveszik kb. 100 km-es magasságban egy elég vastag réteg, ami egyébként több alrétegből áll, ez az ionoszféra. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan rendszert kellett a későbbiek folyamán kiépíteni, hogy egyrészt betartva a Genfi megállapodást, mindenki olyan hullámhosszokon sugározzon, hogy a szomszédait ne zavarja. Másrészt egy országon belül olyan módon megoldani a kérdést, hogy a szomszédos adók szintén ne zavarják egymást. Ez egy nagyon komoly mérnöki, műszaki dolog volt. Itt volt egy fejlődés, és ami pedig a sugárzás technikát illeti, hát kezdetben 1-2 watttól kezdve egészen felfutottak 1200 kW-ig, ahogyan említettem, mert itt azért egy csomó műszaki kérdést meg kellett oldani, például a Radio Luxemburg esetében az sugárzó elektronsövek, ez 4 méter nagyok voltak. Hogyha egy ilyen elektroncső fölrobbant, akkor szétvetette az egész adótornyot. Tehát gyakorlatilag itt olyan fejlődésen ment keresztül, ezek a nagy hatalmas elektroncsövek, amit klisztronnak szoktak nevezni, ezek már 4-5 méter magasak voltak, itt már olyan dolgokat kellett művelni, hogy túl tudják harsogni az egész világot. Hát a Radio Luxemburg egyébként az egész világon fogható volt. Hát mi a 70-es években annak idején ezen nőttünk föl. Hogyha hallani akartuk a nyugati zenét 60-as, 70-es években, akkor csak a 208 méteres középhullámra kellett rehangolódni. Este 10-től sugározta a Radio Luxemburg ezt a zenei műsorát hajnalig, amikor műszaki rajzot kellett éjszaka készíteni, amikor tanulni kellett éjszaka, akkor mindig a Radio Luxemburg ordított. Ami létezett nyugaton, a legdivatosabb zene, azt mind rajta keresztül ismertük meg. De hát egyébként érdekes a sorsa, hogy 1992. december 30-án megszűnt a Radio Luxemburg, viszont van jogutódja, úgyhogy, hogy RTL. De ez ma televízió. De maga ez a rádió, ez legenda volt a maga idejében, és ami nagyon fontos volt, és emiatt nem is nagyon zavarták, mert hát a nyugati adókat, Szabad Európát, azt nagyon keményen zavarták, részben az Amerika hangját is, BBC az kevésbé, viszont Radio Luxemburg apolitikus volt. Ők csak divattal, zenével, tehát olyan dolgokkal foglalkoztak, ami miatt nem volt tulajdonképpen érdeke az akkori hatalomnak, hogy zavarják, nem sugárzott olyanokat, amik tulajdonképpen politikailag kényesek lettek volna, vagy kellemetlen lettek volna, hogy gyakorlatilag emiatt keleten-nyugaton egy hihetetlen népszerű adó volt a Radio Luxemburg.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ozogány Ernő munkásságát idéztük fel Laca Tihamér vele készült beszélgetései alapján, illetve Csenger Ferenc közreműködésével a Pandora Szelencéje című Ozogány könyvből hallhattak részletet. Műsorunk Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Köszöni figyelmüket, hasznos rádiózást és kellemes májusi napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
2: A katasztrófa filmek illovasa a Twister.
3: Az író később azt nyilatkozta, hogy a tornádó vadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
2: A tártalan vásár a magyar-szlovén határon.
4: Nagyon sok közös projektünk volt már a Zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
2: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
5: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész, édesapja pedig volgai ném. lett.
2: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
6: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura. És nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 9 új párt alakulna Szlovákiában. Tízezrek tüntettek Londonban. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Vasárnap Szlovákia több városában is vörös fénybe borulnak ismert épületek és közterületek az AIDS Candlelight Memorial, vagyis az AIDS áldozatok nemzetközi gyertyafényes emléknapja alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy tisztelegjenek azok előtt, akik életüket vesztették a betegség következtében, ugyanakkor felhívják a figyelmet a HIV-vel élők elfogadására és támogatására is. Jan Koller, az AIDS Slovensko társulás igazgatója hangsúlyozta, minden HIV történet mögött egy ember áll, akinek tiszteletre és megértésre van szüksége, nem pedig elutasításra. A vörös díszkivilágítást többek között Nagyszombat, Nyitra, Besszercebánya, Eperjes és Kassa is csatlakozva biztosítja. Jelenleg 9 új politikai párt és mozgalom megalakulását készítik elő Szlovákiában. A belügyminisztérium honlapján közzétett információk szerint többek között a Nové Suverénne Slovensko, a Košické hnutie 2030, a Hnutie Stabilita, a Farmárske hnutie, valamint a My sme rodina nevű formációk is megkezdték az aláírásgyűjtést. A törvény szerint egy új párt hivatalos bejegyzéséhez legalább 10 000 támogató aláírás szükséges, amelyet a belügyminisztériumnak kell benyújtani. Ha minden feltétel teljesül, a minisztérium regisztrálja az adott politikai szervezetet. Szlovákiában jelenleg 52 aktív politikai párt és mozgalom működik, miközben további 115 szervezet felszámolás alatt áll. Moszkva környékén legalább 3 ember meghalt az ukrán dróntámadások következtében, közölték az orosz hatóságok. A moszkvai terület kormányzója szerint egy családi házat ért találat, a támadásokban többen megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, az éjszaka folyamán több mint 550 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Moszkvában legalább 74 drónt fogtak el a légvédelmi rendszerek, a támadások a héten újra fellángoló orosz-ukrán harcok közepette történtek. Az Egyesült Államokba deportálták Alex Saab, venezuelai üzletembert és politikai tisztviselőt, Nicolás Maduro korábbi szövetségesét. Saabot még februárban vették őrizetbe Caracasban egy amerikai-venezuelai közös akció során. A Reuters szerint az ügy új szintre emelheti Washington és Caracas együttműködését. Saab korábban korrupciós és vesztegetési ügyek miatt került az amerikai hatóságok látókörébe. Két nagy demonstráció zajlott szombaton London belvárosában. Az egyik megmozduláson a bevándorlás ellenes és iszlámkritikus csoportok vonultak fel, míg a másikon palesztin párti tüntetők emlékeztek meg a Nakbáról. A brit rendőrség 4000 rendőrt vezényelt az utcákra, és összesen 43 embert vettek őrizetbe. A brit miniszterelnök korábban élesen bírálta a bevándorlás ellenes demonstráció szervezőit. Kétnapos dél-koreai látogatásra érkezik kedden Sanae Takaichi, japán miniszterelnök. A politikus Lee Jae-myung dél-koreai elnökkel találkozik annak szülővárosában, Andongban. A dél-koreai elnök hivatal szerint a látogatás fontos lehetőség lesz a két ország közötti bizalom és együttműködés további erősítésére. A felek várhatóan regionális és globális kérdésekről tárgyalnak majd, köztük a közel-keleti helyzetről, gazdasági együttműködésről és a közbiztonságról is. A program részeként közös sajtótájékoztató, ünnepi vacsora és kulturális események is szerepelnek. A két vezető tavaly októberben találkozott először személyesen az APEC csúcs találkozón. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong VB-n Szlovákia-Norvégia 2-1 és Finnország-Magyarország 4-1. Két eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokság záró köréből, Dacnava 3-0 és Komárno-Presov 1-0. A Daca második, a KFC az osztályozós 11. helyen zárt. A Győr 5-5-ször lett bajnok a labdarúgó NB1-ben, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Egy ponttal előzte meg a címvédő FTC-t, amely 3-0-ra verte a vendég Zalaegerszeget.
0: Időjárás.
1: Erősen felhős időnk van, sokfelé kell esőre, záporokra számítani főként Közép-Szlovákia térségében. Keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg még felszakadozhat a felhőzet, és rövidebb napos időszak is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Podkolipszka utcán a belváros felé vezető lejtős szakaszon forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést. Egy támfal javítása miatt a forgalmat egyetlen sávba terelik, az áthaladást ideiglenesen jelző lámpa irányítja. A környéken lassabb haladásra és rövidebb várakozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Nevük Markoláb. Zenei stílusukat alföldi ősroknak nevezték el. A tiszakécskei székhelyű négy tagú zenekar énekesét, Sánta Lászlót kérdezem, könnyű zenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk. Szép napot, jó szórakozást kívánok! A beszélgető partnerem Sánta László, a négy tagú Markoláb énekese. Szevasz, köszöntelek a műsorban.
4: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Jól mondtam, ugye, László és énekes.
4: Igen, igen. Sánta László vagyok, és a Markoláb zenekarnak az énekes dalszerzője.
3: Zoltán,
4: dalszövegírója.
3: A testvéred, ő pedig a gitáros.
4: Igen, Sánta Zoltán a gitáros a bandába.
3: Ő a bátyád, vagy az öcséd?
4: Az öcsém.
3: Gondolom, zenés családból származtok. Feltételezem.
4: Vannak zenészek a rokonságunkban, de nem zenés családból származunk. A zene szeretete az mindig is megvolt a családunkban, és ez ugye átragadt ránk, és mindig is gyerekkorunk óta zenélünk, jártunk zenéskolába, foglalkozunk a zenével, szóval ez végigkísérte az egész eddig életünket.
3: Ahogy mondtam, a Markoláb négy tagú, kik alkotják még?
4: A Markolábot rajtunk kívül Béki Tamás újszászról, ő a basszusgitárosunk, és Cena Dávid Martfűről, ő pedig a dobosunk.
3: Laci, hogyan alakult meg a zenekar?
4: A zenekarunk úgy alakult, hogy 2023 év vége felé összeültünk, zenélgettünk, volt pár dalötletem, jött ihlet dalszövegekre, és megnéztük, hogy ezek hogy szólnak régi cimboráinkkal, és annyira jó volt közösen együtt újra zenélni, alkotni, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor csináljuk ezt rendesen egy zenekar formájába. Ugye korábban nekem is volt zenekarom több, a dobosnak, illetve a basszusgitárosnak is volt, és a testvérem meg folyamatosan zenél más formációkba. Úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne ezt a formációt is elindítani. Nagyon jó volt ez a közös alkotás már az elejétől kezdve. Már csak utána azon kellett gondolkoznunk, hogy mi legyen a fő csapásirány, mi legyen a zenekar neve. Aztán így született meg ez a banda.
3: Tudunk mondani olyan együttes neveket, akár a múltból, akár a jelenből, ahol zenéltetek, zenéltek, amelyek esetleg mi felénk is ismertek?
4: Testvérem Sánta Zoltán, ő a Mayfly-ba zenél, ez egy, ugye egy funky zenekar, akkor a Lastban, abban zenéltem én is vele közösen. A Felvidéken egyébként a Last már azt hiszem egyszer-kétszer koncertezett, akkor a Spontán Blues Band-del is lehet, hogy játszott már ott. Én korábban a Last mellett még az Attila Streetben zenéltem. A dobosunknak is több zenekara van, illetve a basszusgitárosnak is volt korábban zenekara, de ők nem tudom, hogy zenéltek már-e arra.
3: Mondtad, hogy leültetek, és eldöntöttétek, hogy hogyan tovább, milyen zenei stílusban utaztok majd, és mi legyen az együttesetek neve. Akkor kezdjük az utóbbival, Markoláb, nagyon találó a név. Gondolom, több hallgatónk tudja is, hogy mit jelent, de ha nem, akkor elmondod nekik.
4: Igazából nagyon hosszú folyamat volt a zenekar nevének a kiválasztása. Több zenekarban is voltam, aminek így könnyen jött a zenekar név, de most már ott tartunk így 2020-as években, hogy már minden zenekarnevet használnak, már mindegyik jó frappáns név már használatban van, főleg ugye magyar nyelven nehéz volt újat kitalálni, és többet is kitaláltunk, volt aminek után néztünk, és már volt ilyen nevű zenekar. Nyilván olyan kellett választani, ami műfajában is illik a mi zenénkhez, és jött ez a Markoláb név, ahogy egyre jobban ízlelgettük, rájöttünk, hogy ez passzolni fog ehhez a kicsit stoneres, hard rock vonalhoz, ugye a Markolábban megvan ez a keménység is, ugye, kicsit ilyen baljós, ami ugye a rockzenének ugye jól áll, úgyhogy egy idő után már kézenfekvő volt, hogy ez lesz a tökéletes választás számunkra, úgyhogy így lettünk Marko Láb zenekar.
3: De azt még nem mondtuk el, hogy kicsoda vagy micsoda Marko Láb.
4: A Marko Láb egy ilyen égi lény, ami a napot és a holdat felfalja, és ez az egész történet, ez a hiedelem, ez tényleg nagyon passzol ehhez a kicsit baljós, stoneres, dúmos rockhoz, metalzenéhez. Ez a hiedelem megjelenik egyébként dalszövegeinkben is. Onnantól kezdve, amikor már biztosak voltunk benne, hogy ez lesz a zenekar neve, onnantól kezdve maga ez a fogalom már többször is megjelent a szövegeinkbe. Dalnak is adtunk ilyen címet, és mindig vissza is fogunk térni hozzá, hogyha már ez lett a nevünk.
3: Igen, vannak mitológiai utalások a zenétekben több helyen is. Ezt halljuk.
4: Igen, például a Marko Láb című dalunkban, amit konkrétan az egész dalt erre a témára építettük fel, ugye ez a második Holdon kívüli névre keresztelt kislemezünknek a fő dala tulajdonképpen, de a következő születendő szerzeményeink dalszöveg témáiban is többször meg fog jelenni a Marko Láb fogalom, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ezen a mesdjén tovább haladni.
3: Ahogy említetted, ez a Holdon kívüli című EP-tek már a második a sorban. Beszéljünk az elsőről, az mikor jelent meg? Ugye az utóbbi az 5 dalt tartalmaz, és az elsőn mennyi szerepelt, mert hozzánk csak ez az utóbbi jutott el, ezt ismerjük.
4: Az elsőn az volt tulajdonképpen a Marko Láb első kislemeze, aminek nem is volt külön kislemez címe, ugyanúgy, ahogy a zenekar neve Marko Láb volt, azon 4 dal szerepelt. Annak a dalszöveg témáiban egyébként még a Marko Láb nem jelent meg, mert azok a dalok már akkor megszülettek, amikor még a zenekar neve nem volt kitalálva. Tehát ott a daloknak a témáiba, főleg ugye a család, a hazaszeretet jelenik meg. Amikor már kitaláltuk, hogy a Marko Láb lesz a nevünk, ugye a második kislemezre, akkor már direktbe is írtam olyan dalszöveket, amiben a Marko Láb szerepel. Természetesen ettől nem szakadtam el ezekre a témáktól sem, mint a hazaszeretet vagy a család szeretete, hiszen rengeteg dalszövegünkhöz ezek a témák adják az ihletet.
3: Ezen a második CD-n pedig, ahogy említettem, 5 szerzemény szerepel, és itt több külső zenész is zenél veletek, tehát együttműködtök külső zenészekkel is.
4: A második kislemezen velünk énekel 2 barátunk, az egyik Mundi Csabi, aki a Madirusnak a gitáros énekese, ő a Nincs rajta fék című dalunkban működött közre énekvonalon. Egyébként ennek nem is olyan régi lenne meg a videóklipje, és abban is szerepel Csabi velünk közösen. A másik dal a Tegnapokról írt című szám, amiben Temesvári Péter barátunk énekelt velünk. Egyébként a Bitter Monday zenekar énekes gitárosa. A Csángó című dalunkban Kőhalmi Ádám működött közre Gardon hangszeren. Ugye a Gardonról azt kell tudni, hogy a gyimesi csángóknak az egyik autentikus népi hangszere. Ez egy ilyen vonós hangszernek tűnő, de lényegében ütő hangszer, egy ritmus hangszer, amire ugye ők táncolnak a zeneikben, és direkt beraktuk a Csángó című dalunk intrójába ezt az ütőgardonos témát Kőhalmi Ádámnak köszönhetően. Így lett kerek ez a Csángó című dal, ugyanis ez a gyimesi csángókról szól.
3: Laci, az érthető, hogyha szerepelnek a dalaitokban külső zenészek, de miért van szükség külső énekesre, énekesekre?
4: Hát erre a válasz az, hogy Temesvári Péter és Mundi Csabi is jó barátunk, sokat koncertezik velünk, és ezen a kérdésen egyébként még nem gondolkoztam, de mindenképpen azért, mert jó volt velük zenélni, jó velük együtt dolgozni, jó énekeseknek tartom őket, és úgy gondolom, hogy az ő közreműködésük emelte ezen dalok színvonalát is, és színesítette is a kislemezt.
3: Tehát összefoglalva, 2 hanghordozótok jelent meg eddig, és ahogy hallottuk, azóta is készülnek új szerzemények.
4: Amikor van időnk, bár munka mellett egyébként elég nehéz úgy összejönnünk próbálni, hogy 2 más településen élnek és dolgoznak, de amikor próbálunk és együtt tudunk aktívan zenélni, akkor készülnek új dalok. Nyilván a dalszövegek azok folyamatosan készülnek általam, hiszen én írom őket, és amikor van időm, meg ihletem, akkor írok új dalszöveget, tehát abból mondhatom, hogy jelenleg van egy olyan 15-20 új dalszöveg, ami majd arra vár, hogy egyszer dal formájában is megszülessen a zenészek segítségével. Egyébként a többiek, amikor nekik is van idejük, ők is készítenek otthon zenei alapokat, ötleteket, amit aztán próbán meghallgatunk, eljátszanak, és hogyha mindannyiunknak ezek passzolnak, illenek hozzá a szövegek, akkor kezdjük el dallá gyúrni ezeket az ötleteket. Egyébként 2-3 olyan, de inkább 4-5 olyan dal kezdemény van már, ami szöveggel és zenével készül, de úgy gondoljuk, hogy nem hajt minket a tatár, hiszen még azért ismeretlen zenekar vagyunk, mint a Honi Berkekben is, és az is nagy öröm lenne, hogyha az első 2 kislemezünk dalait megismernék ugye a rockzene rajongók, úgyhogy ezekkel koncertezünk, de nyilván az alkotásnak az öröme, az alkotás szeretete miatt készítjük folyamatosan az újabb szerzeményeket. Talán mondhatom is, hogy nekem az a legkedvesebb, tehát a zenei működésben a dalok megalkotása, egy dalnak a megszületése számomra a legnagyobb öröm. Természetesen megyünk tovább ezen a téren is, és nagyon remélem, hogy fognak még kijönni markoláb kislemezek, akár nagylemez, videóklippek, úgyhogy ezen a vonalon haladunk tovább.
3: És hogy készülnek a te szövegeid? Ezek már zenére íródnak, vagy mint versek íródnak meg? És utána megzenésítitek közösen az zenekar?
4: Mindkét formában születnek. Van, amikor úgy írom meg a dalszöveget, mint vers, és van úgy, amikor a basszusgitáros vagy a gitáros dob egy zenei témát, egy jó riffet, és nekem is tetszik, és akkor mondom, hogy légy szíves, ezt vagy vedd fel, küldd el nekem, vagy a próbán, amikor ott vagyunk, hogy légy szíves, ezt jázd már tovább, mert ez most nagyon tetszik, és már jött is rá az ihlet, és ott helybe a próba keretében megírom az adott zenei témára a dalszöveget. Van, amikor ez a legjobb, tehát amikor így egyből megszületik, amikor olyan erős benyomást gyakorol egy gitártéma rám, hogy ott egyből azonnal a próbán egy 10 perc alatt megírom rá akkor a dalszöveget. Aztán persze utána nyilván finomítani kell, csiszolni rajta, de a nagyja már akkor megvan. Mind a kettő megoldás nálunk játszik, tehát amikor én odahozok egy dalszöveget, esetleg már a dallam is megvan a fejembe, és arra írnak zenét a többiek, vagy amit az előbb mondtam, az ő ötletükre konkrétan én írom rá a dalszöveget.
3: Hogyha megkérdezi valaki, hogy milyen stílust képvisel a markoláb, akkor mit válaszoltok? Be lehet ezt a zenei stílust lőni?
4: Elég nehéz bekategorizálni, mert a rock és a metalon belül szerintem elég széles a mesdje, hogy min haladunk. Talán azt mondom, hogy egy stoner alapon nyugvó hard rock, nagyon széles, többféle rockon és a metalon belül többféle stílus egyet felvonultat a zenénk. Nehéz belőni konkrétan, hogy mi a stílusunk, ezért megalkottunk rá egy úgymond egy egyedi műfaji meghatározást, alföldi ősroknak neveztük el nyilván így a szűke pátriánkra vonatkozóan.
3: Szűke pátriánk, akkor még azt áruljuk el, hogy hol van a markolábnak a székhelye.
4: A markolábnak a bázisa az Tiszakéskén van, ahol mi élünk a Sánta Zoltánnal. Itt alkotunk, itt próbálunk, itt a helyi művelődési központ berkeiben dolgozunk, és itt születnek meg a markoláb dalai is, innen indulunk koncertezni. Úgyhogy a markoláb székhelye az mindenképpen Tiszakécske.
3: Én tudom rá a választ, viszont tőled szeretném hallani, ez a fajta zene szerinted mennyire népszerű manapság? Vagy mennyire nevezhető ez inkább rétegzenének?
4: Én úgy gondolom, hogy maximálisan rétegzenének nevezhető. Sajnos úgy látom, hogy nem annyira népszerű már a rock meg a metal, mint mondjuk a 2000-es évek elején. Ugye én már akkor is zenéltem rockzenekarba, de ez mindig is hullámokban volt jelen, tehát a metalnak meg a rocknak a nagyobb hullámai, azok mindig is voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, és vannak most is olyan zenekarok metalban, amik nagyon mennek, nagyon népszerűek. Ez változó, tehát a közösségi szintérrel, az embereknek a otthonról való kimozdulásával is tulajdonképpen párhuzamba állítható. Én bízom benne, hogy egyébként a rockzene az most is egy hullám hegyre fog majd felfutni, bár rétegzene, de azért mindig is van rá igény, úgy gondolom.
3: És ízig-vérig hobbizenészek vagytok, olyan hobbizenészek, akik azt csinálják, amit szeretnek. Olyan zenei stílust képviselnek, játszanak.
4: Persze maximálisan, mert már máshogy nem lenne értelme, tehát így a szabadidőnkbe, kesztelésből csak úgy csinálhatjuk, hogy nekünk tetszik. Ha nekünk nem tetszen, akkor nem csinálnánk, és hogyha azt tetszik, amit mi csinálunk másoknak is, az meg külön öröm. Tehát, hogyha másoknak is azt látjuk, hogy az a zene, amit mi szeretünk, tetszik, akkor az már egy fő nyeremény.
3: Igen, amikor meghallgattam ezt az 5 számos LP-teket, kislemezeteket, akkor nekem ez a zene nagyon bejött, viszont megfogalmazódott bennem, hogy sok minden kapcsán szembe mentek a trendekkel. Például már csak a dalok hosszúságáról is ez elmondható, tehát jó hosszú dalokban gondolkodtok. Nem próbáljátok besűríteni a mondani valótokat, a zenei tudásotokat és a szövegi üzenetet 2,5-3 percbe.
4: Igen, ezt jól látod, nem próbálunk ezen a téren igazodni mondjuk ilyen zenei trendekhez, vagy nem direkt ilyen rádióedit hosszúságú dalokat csinálunk, hanem inkább ezt a régi vonalas rock metal zenét játsszuk, mint például egy régi Black Sabbath, vagy akár egy 90-es évekbeli Caius, tehát hogy nem próbálunk az új trendek szerint haladni, hanem azt, ami nekünk tetszik zene, ugye abból táplálkozunk, abból merítünk, és azt játsszuk.
3: Laci, és lehetne ezekből a hosszabb szerzeményekből rádió edit változatokat készíteni úgy, hogy a dalok ne sérüljenek? Szerinted?
4: Én úgy gondolom, hogy nem. Ezekből a számokból, amik már most fel vannak véve, úgy gondolom, hogy nem. Lehetne őket rövidíteni, de lehet, hogy akkor már elvesztenék azt a stílusokat, amit most jelenleg tudnak jelenteni.
3: A saját szerzeményeitek mellett áldolgozásokat is előadtok?
4: Erre egyszer volt példa Ozzy Osbourne tiszteletére, amikor elhunyt, akkor mi is megtanultunk egy Black Sabbath nótát, a Demi-Soul-t, és azt elő is adtuk az akkori Alpárfesten. De máskor nem volt rá példa, és továbbra is a saját szerzeményeket szeretnénk zenélni.
3: Ehhez a dalhoz hogyan nyúltatok hozzá?
4: Megtanultuk, meghallgattuk, nem dolgoztuk át, nem formáltuk a saját magunk stílusára. Egyébként is nagyon közel áll tehát a Black Sabbathhoz a mi stílusunk, úgy gondolom, és nem kellett ezt nagyon formálni, ezt a lassú, milyen, mint a hullámzás, ilyen terjengős hard rockot, metal zenét szeretjük nagyon, úgyhogy nekünk úgymond stílszerű volt, amikor eljátszottuk.
3: Igen, amikor én meghallgattam a Holdon kívüli című CD-teket, akkor több zenekar is eszembe jutott. Egyebek mellett a Black Sabbath. A zenekar egy követendő példa?
4: Nem jelöltünk ilyen követendő példának zenekarokat, de érdekes, amit mondasz, mert amikor voltunk a stúdióban, Kremán Patrik hangmérnök barátunk, amikor ugye velünk foglalkozott, felvette a kislemezeinket, ő is mindig ezzel viccelődött, hogy olyanok vagyunk, mint valami magyar pusztai Black Sabbath, vagy akkor nevezzük úgy, hogy a szegény ember Black Sabbathja. Tehát, hogy ezt már többen megjegyezték, amit te is megjegyeztél, de amellett, hogy nagyon szeretjük, meg tiszteljük például a Black Sabbathot, nincsen ilyen kijelölt zenekar, aminek a nyomvonalán haladnánk, hanem nyilván ami belőlünk jön, azt a zenét játsszuk. Persze, hogy jön olyan zene is ki belőlünk, mint a Black Sabbath, mivel mindannyian nagyon szeretjük.
3: És a Black Sabbath együttest emlékszel, hogy mikor és hol fedeztétek fel? Hol szerettétek meg?
4: A Black Sabbathot már egészen kicsi gyermekkorunkban édesapánknak volt, meg talán mai napig is megvan egy 1970-es évekbeli hard rock válogatás lemeze, és azon már voltak Black Sabbath dalok, és akkor már nagyon megtetszett gyerekként nekünk ez a zene, és azóta folyamatosan az ő útjukat, zenéiket mindig is követtük.
3: Érdekes, amit mondasz, mert nekem erről a zenéről az a véleményem, lehet, hogy nincs igazam, hogy ebbe a zenébe bele kell nőni, és te most azt mondtad, hogy már kisgyerekként felfedeztétek.
4: Már kisgyerekként nagyon tetszett, tehát kisgyerekként már otthon a Seprűnyéllel, Partvisnyéllel már Black Sabbathot gitároztunk, meg Led Zeppelint, meg Deep Purple, tehát nekünk ez a klasszikus hard rock kezdeti heavy metal vonal, ez nagyon bejött.
3: És manapság kiket hallgattok? Őket?
4: Manapság is lehet, hogy ilyeneket hallgatunk. Black Sabbathot akár, de minden műfajból meghallgatunk, tehát nem vagyunk ilyen úgymond csőlátásúak, hanem tényleg minden műfajból próbáljuk megkeresni az igényes zenét, de ha csak magamról beszélek, akkor hallgatom szívesen nyilván az ilyen régi klasszikusokat, vagy a mai stonereket, azokat a zenekarokat, akik a mai magyar undergroundban jelen vannak, manapság azokat is szívesen hallgatjuk. Például most koncerteztünk Kecskeméten az elmúlt hétvégén a Milo Kival és a Révésszel. Nekem is ezek a zenék nagyon tetszenek. de a mai popzenében is úgy gondolom a világszinten vannak nagyon értékes, jó előadók, azokat is meghallgatjuk, a funky zenében is vannak ilyen előadók, úgyhogy nagyon sokféle zenét hallgatunk, meg szeretünk, és ez is nyilván hatással van ránk, de a mi zenénk az természetesen ez a hard rock metal vonal.
3: Laci, tudnék neked olyan Black Sabbath dalt mutatni, amit nem ismersz?
4: Biztos tudná.
3: Igen? Azt hittem, azt mondod, hogy nem.
4: Tudná szerintem.
3: De hát igen, tudná, elég, tudná. Elég gazdag a munkásságuk, tehát maradjunk annyiban. Térjünk vissza a ti zenekarotokra. Mondhatok egy nevet, Kremár Patrik nevét, akit az itteni hallgatók is ismerhetnek már csak a Landox zenekar révén is. Nemrég itt voltak a Szabó Fivérek, akik ugye ebben a zenekarban szerepelnek, zenélnek, és ők innen származnak Losoncról, és ők dicshimnuszokat zengtek erről a fiatalemberről.
4: Mi is dicshimnuszokat tudnánk hozzájuk hasonlóan sorolni a Kremán Patrikról. Egyébként zárójelbe a Szabó Fivérekről is, mert nagyszerű zenészek, ismerik őket személyesen. Lehet, hogy pont ők ajánlották egyébként a testvéremnek a Kremán Patrikot. Szóval visszatérve a Patrikra, nagyon jó volt vele dolgozni a stúdióba, felvenni a dalokat nála, mindig ilyen építő jeleggel, kritikai észrevételekkel segített minket. Megmondta, hogy nekünk úgymond hangzásba is, amellett, hogy mivel érkeztünk oda, mi áll jól, tehát amit készített, meg amit kihozott az anyagból, úgy gondolom, hogy az nagyon profi munka volt. Jövőben is szeretnénk majd vele együttműködni, úgyhogy várjuk majd azt, amikor a harmadik markoláb anyaggal is megkereshetjük.
3: Magyarán gazdagította a ti szerzeményeiteket.
4: Igen, igen, elmondható, gazdagította a szerzeményeinket. Nagyon jókat tudok mondani a Patrikról, úgyhogy a jövőben reméljük újra dolgozhatunk majd vele.
3: Laci, mi újság a koncertezés terén? Mennyit koncertezik a Markoláb mostanában?
4: Nem olyan könnyű koncertezni, nyilván a munka mellett és a családi elfoglaltságok mellett. Például 20 éves korunkban többet tudtunk egyébként koncertezni, de azért vannak koncertjeink, nem is kevés szerencsére. Most elmúlt hétvégén Kecskeméten játszottunk, előtte volt egy erdélyi miniturnénk, felléptünk Csíkszeredán, Gyimesfelsőlokon és Gyergyóalfalun. Ami ránk vár most a következőkben, az május 23-án Martfűn lesz egy klubkoncert, aztán Csávolyon zenélünk majd, az Alpárfesten lépünk fel. Most így hirtelen ezek jutnak eszembe, úgyhogy azért mindig jönnek sorjába.
3: Tehát azért vannak fellépések, és most fölmerül az a kérdés, hogy egy harmadvonalbeli zenekar, remélem nem sértelek meg benneteket ezzel a kifejezéssel, de valóban valahol a harmadvonalban szerepeltek Magyarországon. Egy ilyen zenekar hogyan jut el Erdélybe, hogyan tud ott turnén szerepelni? Kapcsolatok? Közönség?
4: Igen, kapcsolatok, nem sértettél meg abszolút, mert nyugodtan lehet így is nevezni, hogy harmadvonalbeli zenekar. Könnyű abból a szempontból nekünk koncerteket szervezni, mert ugye testvérem az benne van már 20 éve ebbe a zenei világba, ő menedzser is, tehát számos zenekarnak szervez koncerteket. Nekünk is, hogyha nem lenne ez a nagy elfoglaltságunk egyébként a hétköznapokban, akkor azt mi is tudnánk teljesíteni, hogy akár heti két koncertet is mennénk például. De mivel nem fér bele az időnkbe, így ezt nem tudjuk megoldani, de maga a koncertezés nekünk ez így, a koncertszervezés, akár Erdélybe, vagy akár Magyarországon, bárhová, máshová, ez nekünk így ez egy könnyű dolog, könnyű megszervezni és könnyű eljutni ezekre a helyekre, hiszen egyébként ez egy ebből a szempontból kicsi ország, kicsi szakma, mindenhol megvannak azok a helyek, ahova ismeretség kell, és ugye már ennyi év alatt, 20 év alatt azért megvannak ezek az ismeretségek, kapcsolatok, és így könnyű menni, csak idő, az ember ideje győzze.
3: És ez csak úgy lehet, hogy az embernek van civil élete, civil foglalkozása?
4: Persze. Így egy amatőr underground zenekar esetében igen.
3: Föl sem merült bennetek sosem az, hogy profi zenészek legyetek. Vagy ha föl is merült, ennek nem volt realitása.
4: Nem volt realitása, persze, nyilván. Meg szeretjük is egyébként a munkánkat, a hétköznapi életünket, úgyhogy ez addig jó, amíg nyilván jól érezzük magunkat, és így fogjuk fel, hogy ez egy szeretett hobbi.
3: Elárulható az, hogy hol dolgoztok?
4: Tiszakécsként dolgozunk közművelődési szakemberekként testvéremmel. A kultúrában dolgozunk, tehát kézenfekvő egyébként ez a zenei vonal is mellette, mert egyébként koncertek lebonyolításában mi is ugye benne vagyunk. A dobos és a basszusgitárosunk pedig, ők nem Tiszakécsként dolgoznak, ők a versenyszférába a cégeknél.
3: Laci, visszatérve még a koncertekre, ki a zenekar közönsége? Elsősorban Black Sabbath rajongók?
4: úgy látjuk egyébként a koncerteken, hogy tetszik az embereknek, hogy most ők Black Sabbath rajongók-e, azt nem tudom kifejezetten. Én azt látom, hogy aki szereti a rockzenét, azt az általános rockzenét, annak tetszik a zenénk. Tehát ha mondjuk nagyon kemény ilyen thrash metalos ember, akkor nem biztos, hogy tetszik neki, de hogyha ilyen szereti az általánosabb hard rockot, vagy az ilyen klasszikusabb metal és rockzenét, akkor szereti a markolágot is.
3: Így teszem fel akkor a kérdést, hogyha körülnézel a színpadról, akkor kiket látsz a küzdőtéren?
4: Vegyes, mert a korosztályok tekintetében van, amikor a fiatalabbakat is látom, van, amikor az idősebbeket. Nem tudnám így tehát beskatujázni őket, vagy általánosítani, hogy most kik azok az emberek, akik ott bólogatnak, ugye, mozognak, vagy odajönnek a végén, hogy ez tetszett. Korosztályilag is tényleg a 12 évestől a 70 évesig több pozitív visszajelzés volt, úgyhogy nyilván az a műfaj, amit mi játszunk, ez a régebbi zenei hangzás meg stílus, az tetszik az idősebbeknek is, tehát hogy volt már olyan, hogy mondta nekem többször idősebb ember, hogy ez az én fiatalságom zenéje, Lacikám, de jó, hogy ilyet nyomtok, tehát hogy ebből a szempontból az életkor szerint nagyon széles a skála, úgyhogy ez jó dolog. A fiataloknak meg azért tetszik, mert azért vannak benne, szerintem fiatalosabb stílusegyek is, van benne akár hardcore elem is, vagy thrashesebb elem, tehát egészen fiataltól az idősebb korosztályig több embernek tetszik a zenék szerencsére.
3: Gondolom a zenészek magukban rangsorolják az egyes fellépéseket, és ha igen, akkor azt is meg tudod mondani, hogy melyik volt a Markoláb eddigi legemlékezetesebb koncertje valami kapcsán.
4: Jó kérdés, egyébként mindig most így nekem az utolsó van az emlékezetemben meg leginkább. Ez a Kecskemét is teljesen a legutóbbi, múlt szombati emlékezetes volt számomra, de nyilván az erdélyi, a Gyimes felsőoloki az azért is külön említést érdemel, mert az volt a legmesszebb, ugye 720 kilométer környéke, és a Csángó című dalunk az meg pont azoknak az embereknek szól, és róluk szól, akiknek ott előadtuk a Gyimes völgyébe, tehát a gyimesi csángóknak, úgyhogy az mindenképpen egy emlékezetes koncert volt, és a visszajelzés a tekintetekben, meg ott az öröm, hogy ezt itt az alföldi, ha még mondhatom magam fiatalemberek, az alföldi fiatalemberek ezt ott előadták a gyimesi csángóknak, az ott úgy gondolom, hogy ilyen nagy örömmel vették, és büszkék volt rá, hogy ilyen megtörténik.
3: Látjátok magatok előtt az utat?
4: Ez az utunk, amit eddig is csináltunk, amíg mi szeretünk zenélni, meg szeretjük azt a zenét, amit csinálunk, akkor addig csinálni kell, meg akkor jó együtt lenni, jó zenélni. Ha másoknak is tetszik, az meg külön öröm. Nyilván az ember örülne neki, hogyha minél többen hallgatnák, minél többen mennének el a koncertjeikre. Ehhez az is kell, hogy sokat koncertezzen az ember, sok dalt hozzon ki. Nem szeretnénk ilyen mindenfajta trendekre felülni, most csak az ismertség hajszolása miatt például, hogy most megnevezem akár ilyen TikTok csatorna, vagy akárminek a létrehozásával nem foglalkozunk, szeretnénk ezen az úton tovább menni. Ezzel a klasszikus régi vágású, akár mondhatom azt, hogy 90-es évekbeli gondolkodással, hogy koncertezés, és akkor az ott a helyszíni élmények, kapcsolatok által bővülni, új ismereteket szerezni. Ezen az úton szeretnénk tovább menni.
3: A Pátria Rádió már játszotta a ti dalaitokat, bemutattuk a Holdon kívüli című kislemezetek 5 dalát 2 részben, és azóta is többször felcsendültek a dalaitok nálunk. Hallottad már magadat a rádióban?
4: Köszönjük szépen egyébként, hogy ezt elmondtad, és hogy a dalainkat játszottátok. Hát a dalokat hallottam már rádióban egyébként vissza, igen, a Petőfi rádióban például legutóbb hallottam a dalunkat.
3: Melyiket?
4: A Patria rádióban még nem. A Petőfi rádióban ott is a teljes Holdon kívüli anyagát eljátszottuk egyébként élőbe az A38 hajón. Az is egy emlékezetes kis koncert volt. Akkor ez ugye élőbe lement a rádióba.
3: És ott teljes hosszában játszottátok a dalokat? Vagy rövidített már
4: teljes
3: verzióban?
4: Hosszában.
3: Teljes hosszában.
4: Vannak.
3: Ehhez ragaszkodtok, ugye?
4: Szerencsére nem mondták, hogy rövidebben kell játszani, és hogy eljátszottuk a teljes hosszában őket.
3: Az szokott előfordulni, ugye, hogy koncerten még hosszabb verzióban játsszák a zenészek a dalokat, mint ahogy ismerjük, és nem rövidítik őket.
4: Koncerteken is egyébként ebben a hosszban igyekszünk játszani, mint ahogy a lemezen szerepelnek. Nem játsszuk őket egyébként hosszabban se. Nyilván egy koncertre egy adott időintervallumban van lehetőség játszani. Inkább az szokott lenni, hogy beleférjen minden dal, amit kitűztünk, hogy eljátszunk. Úgyhogy ezekben a hosszakban játsszuk őket.
3: Hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, szerintem mindenről beszéltünk. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sánta Lászlóval, a Markuláb zenekar énekesével beszélgettem.
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
3: És mit kívánjak nektek? Hát legyen az, hogyha legközelebb beszélgetünk majd, akkor már ne harmadvonalbeli együttes legyetek, hanem mondjuk másodvonalbeli.
4: Legyen ez is elsősorban egészséget, és ha egészség van, akkor azt szokták mondani, hogy minden van. Ha egészség van, akkor tudjuk csinálni tovább is a zenélést is.
3: Akkor erőt, egészséget kívánok az egész zenekarnak, és mindörökké.
4: Köszönjük szépen.
3: És mindörökké legszabad.
4: Legyen így. Ez jó végszó.
3: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Sánta Lászlót, a Markuláb énekesét faggattam. További perceinkben meghallgatjuk az együttes 5 dalos Holdon kívüli című EP-jét. Szól a Markuláb, a Temesvári Péter énekessel készült Tegnapokról írt, a Mundi Csaba énekessel rögzített Nincs rajta fék, a Sárkányokkal álmodó, és az Ütőgardonon játszó Kőhalmi Ádámmal készített Csángó. A Markuláb zenél.

A beszélgetős pentaton főszereplője a Markó Láb volt. Megszólaltattuk a tiszakécskei székhelyű zenekar énekesét, Sánta Lászlót, majd meghallgattuk a Kvartett Holdon kívüli című EP-jét, a Markó Láb a Temesvári Péter énekessel készült Tegnapokról írt, a Mundi Csaba énekessel rögzített Nincs rajta fék, a Sárkányokkal álmodó és az Ütőgardonon játszó Kőhalmi Ádámmal készített Csángó című szerzeményeket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársaim Vasies Olivia és Kovács János nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 9 új párt alakulna Szlovákiában. 10 000-ek tüntettek Londonban. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. József Rázs közlekedési miniszter továbbra is fontolgatja, hogy elindul-e Pozsony főpolgármesteri posztjáért. Elmondása szerint jelenleg közvéleménykutatás készül a pozsonyi lakosok körében, és annak eredménye alapján dönt arról, kihívja a jelenlegi főpolgármestert, Mátus Vallót. Rázs azt is közölte, hogy a felmérés eredményeit nyilvánosságra hozhatja. A miniszter hangsúlyozta, amennyiben indul, független jelöltként teszi ezt, és már létrehozta átlátható kampányszámláját is. Hozzátette, nem tervezi a belépését a Smer pártba, és szerinte valószínűleg soha nem lesz párttag. Ma vasárnap Szlovákia több városában is vörös fénybe borulnak ismert épületek és közterületek az AIDS Candlelight Memorial, vagyis az AIDS áldozatok nemzetközi gyertyafényes emléknapja alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy tisztelegjenek azok előtt, akik életüket vesztették a betegség következtében, ugyanakkor felhívják a figyelmet a HIV-vel élők elfogadására és támogatására is. Jan Koller, a HIV AIDS Slovensko társulás igazgatója hangsúlyozta, minden HIV történet mögött egy ember áll, akinek tiszteletre és megértésre van szüksége, nem pedig elutasításra. A vörös díszkivilágítás többek között Nagyszombat, Nyitra, Beszterzepánya, Eperjes és Kassai csatlakozva biztosítja. Jelenleg 9 új politikai párt és mozgalom megalakulását készítik elő Szlovákiában. A belügyminisztérium honlapján közzétett információk szerint többek között a Nové Suverénne Slovensko, a Košické hnutie 2030, a Hnutie Stabilita, a Farmárske hnutie, valamint a My sme rodina nevű formációk is megkezdték az aláírásgyűjtést. A törvény szerint egy új párt hivatalos bejegyzéséhez legalább 10 000 támogató aláírás szükséges, amelyet a belügyminisztériumnak kell benyújtani. Ha minden feltétel teljesül, a minisztérium regisztrálja az adott politikai szervezetet. Szlovákiában jelenleg 52 aktív politikai párt és mozgalom működik, miközben további 115 szervezet felszámolás alatt áll. Moszkva környékén legalább 3 ember meghalt az ukrán dróntámadások következtében, közölték az orosz hatóságok. A moszkvai terület kormányzója szerint egy családi házat ért találat, a támadásokban többen megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, az éjszaka folyamán több mint 550 ukrán dront semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Moszkvában legalább 74 dront fogtak el a légvédelmi rendszerek. A támadások a héten újra fellángoló orosz-ukrán harcok közepette történtek. Az Egyesült Államokba deportálták Alex Saab venezuelai üzletembert és politikai tisztviselőt, Nicolás Maduro korábbi szövetségesét. Saabot még februárban vették őrizetbe Caracasban egy amerikai-venezuelai közös akció során. A Reuters szerint az ügy új szintre emeleti Washington és Caracas együttműködését. Saab korábban korrupciós és vesztegetési ügyek miatt került az amerikai hatóságok látókörébe. 2 nagy demonstráció zajlott szombaton London belvárosában. Az egyik megmozduláson bevándorlás ellenes és iszlámkritikus csoportok vonultak fel, míg a másikon palesztin párti tüntetők emlékeztek meg a Nakbáról. A brit rendőrség 4000 rendőrt vezényelt az utcákra, és összesen 43 embert vettek őrizetbe. A brit miniszterelnök korábban élesen bírálta a bevándorlás ellenes demonstráció szervezőit. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong VB-n Szlovákia-Norvégia 2-1 és Finnország-Magyarország 4-1. 2 eredmény az élvonalbeli labdarúgó bajnokság záróköréből, Dac-Tanava 3-0 és Komárno-Presov 1-0. A Dac a második, a KFC az osztályozós 11. helyen zárt. A Győr 5-5-ször lett bajnok a labdarúgó NB1-ben, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Egy ponttal előzte meg a címvédő FTC-t, amely 3-0-ra verte a vendég Zalaegerszeget.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős időnk van, sok felé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében, keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg még felszakadozhat a felhőzet, és rövidebb napos időszak is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Podkolipszka utcán a belváros felé vezető lejtős szakaszon forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést. Egy támfaljavítása miatt a forgalmat egyetlen sávba terelik. A környéken lassabb haladásra és rövidebb várakozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
4: Szeretné, ha otthon a paty alatt tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
6: Ajándék a most 20 éves Spotify-tól mindenkinek. Aztán arról, hogy még a háborús bombázások sem állították le a most 90 éves IBM-nél a lyukkártyás gépek szervizelését. Romantikus kapcsolat a mesterséges intelligenciával. Mire jó és mi lesz a következmény? Továbbá, mit tegyenek az Emmy özvegyek? Autonóm támadások és védekezési stratégiák, mi jár a gépi intelligencia fejében? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt viszont ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van a stúdióban dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia, Kati!
7: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
6: A Kolmi vonalunkban Justin Viktor, szokás szerint tudományos újságíró. Hello, Viktor!
8: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
6: A stúdióban itt van velünk, a hallgatók nem látják, de pont ugyanolyan sárga színű felsőben, mint Kati, de Keleti Artúrnak hívják, ő kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
9: Hello.
6: Hello, hello. És itt van a telefonvonalunkban Képes Gábor, aki nem hello, meg nem hello, de azért hello, Leo. Szia, digitális múzeológus barátunk.
10: Kellemes délutát mindenkinek, szervusztok.
6: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintási távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egy születésnappal kezdjük, majd aztán folytatjuk később egy másik születésnappal. A fiatalabbik ünnepelt a Spotify, most lett 20 éves. Azért az már valami egy ilyen internetes szolgáltatás esetén, nem? Hogy ilyen sokáig bírja.
9: Igen, és még ez a neve, meg ilyenek. Tehát ez egy elég meglepő dolog. Bár lehet, hogy korábban máshogy is hívták, nem mernék megesküdni. Hogy...
6: Volt valami, igen, igen. Nekem is rémlik ilyesmi, de nem is ez az érdekes, hanem például az, hogy óriási felhasználói száma van. De nem is talán ez a legjobb benne, mert a havi aktív felhasználók száma 761 millió. Hát ennél mondjuk,
9: ez egy komoly szám.
6: Komoly szám.
9: Aktív felhasználó.
6: Ugye? Az is komoly. De mondjuk a Facebook az meghaladja ezt, mert milliárdos nagyságrendű. Viszont ami engem igazán ledöbbentett, az a prémium előfizetőknek a száma. Tehát akik rendesen fizetnek a szolgáltatásért, 293 millió.
7: Szerintem ez nem meglepő egyébként. Nem? Én meg szoktam kérdezni a diákjaimat is, amikor tartom a foglalkozást, és általában mindenkinek családi előfizetése van. A Spotify-ra már azt mondják, hogy nem kedvelik azt a sok reklámot, ami mondjuk két szám között van, és hogy akkor, ha van családi előfizetés, akkor többen is tudják élvezni ezt a kényelmi szolgáltatást.
6: Hmm. Kati, neked a Spotify az egy ilyen rádiópótlék?
7: Igen, de én szeretném egy másik oldalát is kiemelni, mert hogy általában ugye a zenei részről beszélünk, és én is úgy mutattam be legelőször, hogy akkor ez az az alkalmazás, ahol az a rádió, ahol mindig a kedvenc számaim szólnak. Én viszont a podcast szolgáltatásait kedvelem, mert hogy nagyon-nagyon jó pofa beszélgetéseket lehet elcsípni, úgyhogy utazás közben, takarítás közben remekül. Én a podcast oldalát hallgatom, hát, és részesítem előnyel.
6: Például a Postmodern című műsort is lehet hallgatni például a Spotify-on, ugye? Azt is szoktad hallgatni?
7: Igen.
6: Előfordul?
7: Muszáj, és mindenkinek javasoljuk, hogy hallgassák, mert hogy néha az adások kapcsolatok összefüggenek, és hogyha az ember becsöppen, mint vendég, akkor jobb, ha tudja, hogy mik voltak az előzmények.
6: Köszönjük szépen, Kati. Akkor az urakat is megkérdezem, hogy a zenehallgatás miatt, vagy pedig podcast hallgatásra használjátok a Spotify-t? Leo?
10: Nem vagyok rá büszke, de én egyáltalán nem használom. Vagy mikrobarázdás lemezt, bakelitet hallgatok, meg analóg rádiót. Ez az egyik véglet, a másik véglet meg az, hogy a YouTube-on keresgélem ki a dalaimat, valahogy ez nekem bejött, és lehet, hogy nem a legjobb hangminőségben, de ott hallgatom.
6: Arra kérem Justin Viktort, hogy véletlenül se boomernek nevezze le ott, mert nem is tudom mit.
8: Nem, mivel szándékoztam.
6: Jó, nagyon jó.
8: Bárminek nevezni. De én használom, én 2012-3 óta használom valahogy így. Én egyébként úgy emlékszem, hogy a Spotify Spotify-ként is kezdte, és hát eleinte még azért nem használtam, mert akkor még teljesen, akkor még MP3 kultúra volt, tehát MP3-akat hallgattunk.
9: És bocsáss meg, tehát MP3-akat töltöttél le nagy számban, és írtál ki CD-re, ugye? Jól értem,
8: hát,
9: hogy
8: illetve
7: ne vádolt meg a bűncselekménnyel követésével, Viktor.
8: Volt ennek egy ilyen exlex, nem tudom, állapot, mert hogyha volt egy CD-d, akkor azt átírhattad különböző grabber programokkal MP3-ba, és MP3 lejátszókat hordtál magaddal, már nem a diszkment, tehát inkább innen közelíteném. De megértem, hogy nektek van ilyen kalóz tapasztalatok, ez biztos nagyon izgalmas egy másik műsorban, de én nagyon sokat hallgattam, és aztán átnevelt engem is, én Katihoz csatlakozom, abszolút podcaster lettem, tehát olyan rádió, amit te állítasz össze magadnak, elképesztően izgalmas, legfőképpen angol száz műsorokat hallgatok egyébként. Hogy a magyar széna az úgy nem. A posztmodemen kívül azt természetesen rendszeresen visszahallgatom, de mást úgy hazait nem nagyon. Nagyon-nagyon jó műsorok vannak, imádom.
6: Viktor, szerintem áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi beszélgettünk arról is az elmúlt hónapokban, hogy talán a Spotify-on teszik lehetővé azt, hogy az ember csináljon magának egy saját rádióműsort, de oly módon, hogy mondjuk beszélgetések után jöjjön egy kedvenc zene, majd egy újabb beszélgetés, egy újabb zene. Tehát, hát, mintha ő lenne a szerkesztője a műsornak.
8: Úgy hívják ezt a formátumot az angol száz piacon, hogy a rádió DJ, ami nálunk egyébként a normál rádiózás lenne, hogy mondunk valamit, aláúszik egy zene, egy kicsit hallgatjuk azt a számot, aztán visszajön a beszélgetés. Na de sajnos pár évig létezett Spotify-on is, aztán megszűnt, és most ismét nincs, és nagyon nehéz a jogdíjak miatt megoldani, ugye olyan platform nincs, ahol sajnos, ahol nem neked kéne úgymond idézőbe vacakolni azzal, hogy minden előadót megkeres külön a menedzsmentjét, és megvedd azt a számot, amit szeretnél lejátszani a podcastedbe, hát ez őrületes munka. A rádióknál ez a jogkezelés, a televízióknál, a rádióknál, a hagyományos világban, ott ez nagyon könnyen működött, itt nagyon bonyolult, de a Spotify egyfajta megkerülést mond erre, vagy ad lehetőséget egy megkerülő útra, az pedig úgy működik, hogy playlistet hozol létre, vagyis lejátszási listát, és akkor ott van a te megszólalásod, vagy a beszélgetés rész, aztán zene, aztán megint ezek váltakozhatnak, de nincs aláúsztatás.
6: Na ez az, ezt akartam, hogy mégsem teljesen olyan, mint egy rádió műsor, nem lehet aláúsztatni. Jön egy, befejezzük a beszélgetést, és akkor úgy onnan szépen az
8: mondjuk
6: elejétől
8: ki,
6: indul.
8: Béna. Kedves Béna. Spotify, béna.
6: Na jó, de ez a béna Spotify azért most adott ajándékot a felhasználóinak a 20 éves születésnapja alkalmából. Nem egy fizikai tárgyról van szó, amit odaadnak a felhasználóknak, hanem egy digitális időkapszulát készítettek, mindenkinek mást. Egy ilyen speciális, az egyénhez szóló időkapszula. Mi van ebbe, Viktor?
8: Onnantól kezdve, amikor a Spotify téged észrevet, hogy te ott vagy, engem például 2 vagy 3 évvel később, mint ahogy nekem volt Spotify-om, 2015-ben jöttek rá, hogy én létezem, onnantól kezdve az összes meghallgatott számból egy statisztika. Ugye ezt megszoktuk minden év végén, a Spotify küld egy, sajnos nem tudom a magyar nevét, mert én nem látom magyarul, de angolul úgy mondják, hogy Wrapped. Ez egyfajta összefoglaló, vagy valami ilyesmi lehet magyarul. Az elmúlt egy évednek a statisztikáit kiküldi játékos, poénos, laza formában, ezt nagyon szeretem, és most ezt kiküldte 2015 óta nekem, tehát 11 év statisztikája.
9: És mi vezet? Modern Talking?
8: De onnan tudtad, nem Sissi Kecs egyébként, ha már lehet válni.
9: Jó, ne bántsuk, jó?
6: Rátapintottál Artur gyengére.
8: Ja, nem, de hát akkor Samantha Fox. Tehát ha lehet,
9: az más.
8: Még ilyeneket persze.
7: Ja, és ne haragudjatok, és Viktor, nincs a lejátszási listádon a K-pop démon vadászok slágerei?
8: Nincs, de ugye ezt tudjuk, hogy
7: ez
8: sajnos 45 fölött bezárul ez az ajtó, így előrefele, csak visszafele lehet nézni, és akkor onnantól a nosztalgiában élünk.
6: Oké, na, szóval van ez az ajándék. Valaki kapott ajándékot?
8: Egyébként Nicolas Britel, bocsánat. és tágeri.
6: Itt az asztaltárságban nem kapott más ajándékot. Egyébként ez a wrap, ez olyan, mint ez a wrap szendvics, ugye? Tehát, hogy becsomagolják egy,
8: igen,
6: ilyen tekercsel.
8: Ez azt jelenti.
9: Hát ajándékot is szoktak becsomagolni, ez az angol szóra.
6: Ja, igen, oké. Okay. Na, és akkor ami még érdekes itt a Spotify kapcsán, hogy azt írják, hogy megváltoztatta a zeneipart ezzel a működéssel. Az indulása óta 1,2 billió órányi zenét streamelt a hallgatóság, és nem meglepő módon a fiatalság legnagyobb zenehallgató a platformon. A 18-24 éves korosztály streamelte a legtöbb dalt 2025-ben. Ez nem megy egy kicsit szembe azzal, Viktor, amit mondogatsz nekem mindig, hogy a TikTokon vannak a fiatalok?
8: Hát abszolút nem. Van egy sajnos faktor itt, ez pedig az, pont most gondoltam bele ennek az ajándéknak a kapcsán, hogy ha én le akarnám mondani a Spotify-t, akkor nem nagyon tudnám megtenni. Tehát túl sokféleképpen köt magához, többek között ezzel, hogy mindenféle olyan statisztikát vezet, meg visszamenőleg kiszolgálja az ízlésedet, egyre jobban megismer. Uh-huh. Ez pont olyan, mint ahogy mesterséges intelligencia asszisztens sem nagyon fogunk tudni majd váltani egy pár év után. Ezek ilyen láthatatlan csapdák, amiben besétálunk, de csak mint a halak, ahogy beúsznak a varsá. Abban, hogy csak befele van út, kifele nincsen. De erre csak akkor jövünk rá, amikor ebben vagyunk. Úgyhogy van egy ilyen faktor, szerintem ez sokakkal így van, hogy jó, hát most lemondom a Spotify, de hát mi lesz a lejátszási listáimmal, mi lesz a kedvenc zenéimmel, megint összeszedni nulláról.
6: Kati az előbb említette a podcast hallgatást. Van itt egy másik érdekes dolog, ami ide kapcsolódik, mert a podcastot leginkább a 35-44 éves korosztály hallgatja, viszont hangos könyvek is vannak a Spotify-on, ami nem egyenlő a podcasttal, tehát hangos könyv, és ezt tudod, kik hallgatják, Kati?
7: Sejtésem szerint a gyerekek egyébként.
6: Majdnem. A gyerekek és az előbb említett korosztály között 25-34 évesek.
7: Igen, és az őszüleik. Mert hogy nagyon gyakori, hogy az esti meseolvasásnál van élőszavas mese, és hogy hangos könyv. Sőt, az óvodás korosztálynál az is, hogy játék közben is beraknak hangos könyvet. Már a szülők, hogy ezzel is egy kicsit más irányba tereljék a játékot, akár ehhez illusztrációként, vagy csak hogy mert, hogy éppen ez a kedvence. Úgyhogy nem vagyok meglepve, hogy melyik korosztály hallgatja.
6: De akkor annyi az otthoni hagyományos zenehallgatásnak, tehát amit a Leo mondott, hogy mikrobarázdás hallgat.
7: Benne, hogy
6: átvett
7: ilyen is
6: a Spotify?
7: Szerintem sokkal kényelmesebb, könnyebben elérhető, jobban tanulható, de nyilván az igazi gyűjtők és fanatikusok biztos, hogy ezt a retro feelinget is megtartják.
6: Mondok még egy érdekeset, a hangulatokhoz igazított lejátszási listáknál első a chill, mint az ilyen megnyugtató zenéknek a hallgatása, ez a legmenőbb a Spotify-on, a második legnépszerűbb pedig a relax kereső kifejezés volt.
8: Hát én erre azért nagyon, hogy mondjam, ezt nagyon finoman. Szóval, hogy a chill, ennek vannak ilyen átiratai, mint például a Netflix chill. És amikor mondjuk fiatalok azt mondják egymásnak, hogy te nem jössz át egy kicsit Netflix chillre, akkor az
6: chillezni,
8: olyan,
6: bocsánat, ezt így mondják, chillezni.
8: Ezt nem tudom sajnos, de ez olyasmit jelent, amit nem lehet elmondani más szavakkal, nem lehet lefordítani.
9: Azt hiszem
8: Netflix and chill, jó. Tehát ez egyfajta intim együttlétet takart, tehát szerintem a chillbe ebbe benne van az aláfestő zene jelleg.
6: Aha. Hát akkor ez még egy statisztikát mondok, hogy a legnépszerűbb keresési szó 4,3 billió alkalommal a love lett globálisan. Ezt egyébként 2018-tól számolja a cég. A lapszót hányan keresik a Spotify-nak. Hát akkor jó, kellemes születésnapot kívánunk a Spotify-nak, és még újabb 20 évet nekik, ugye? Hajrá!
11: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
6: Képes Gábor digitális muzeológus egyszer már elmesélte nekünk itt a műsorban, hogy az írógépek nagy rajongója. Ez megmaradt ez a rajongásod, Leo?
10: Abszolút mértékben a gömbfejes írógéptől kezdve a mindenféle mechanikus és elektronikus írógépig mindegyiket nagyon szeretem.
6: Otthon hány írógéped van?
10: 3-4 van valójában, amit rendszeresen simogatok, nézegetek, általában Olivetti gyártmányok.
6: És nincs egy se köztük, ami IBM lenne?
10: Nincs, de egy gömbfejet őrizgetek, mert az IBM-nek a 60-as években az egyik fő gyártmánya az a gömbfejes írógép volt, ami akkor elképesztően modernnek és gyorsnak számított, úgyhogy magát a gömbfejet, ahol tényleg egy gömbfelületen vannak a kis karakterek, azt megőriztem, az nagyon jól néz ki.
6: Mert a legújabb generációk nem tudják egyáltalán azt, hogy mi az az írógép, úgyhogy teljesen sötétben tapogatóznának itt a gömbfejen, hogy az micsoda. Gyakorlatilag a nyomtatónak bizonyos értelemben az elődje az írógép, mert egy ilyen mechanikus kar nyomkodta rá a
9: Ez igaz, csak annyit tennék hozzá, hogy én úgy szoktam leírni az írógépet azoknak, akik esetleg nem találkoztak vele, vagy nincs úgy benne az általános gondolkodásukban, hogy egy olyan nyomtató vagy számítógép, ahol előre ki kellett találni, hogy mit akarsz mondani, és nem nagyon lehetett hibázni.
6: Igen. Nincs undo.
9: Nincsen undo. Hát a későbbieken volt mindenféle javító szallagos meg ilyen izé, de na, szóval, és ez egy nagyon nehéz és érdekes, undo. És képzeljétek el, hogy amikor még az én generációm is találkozott, még ugye mi már az én közösségemben számítógépekkel nőttünk fel, tehát az írógép azért már ritkább volt, de emlékszem, hogy amikor a katonaságban az egyik kollégát besorozták, és neki ez írógépen kellett írni, ráadásul nem volt szabad hibázni, ez volt a tisztjének az elképzelése a dologról, tehát nem üthetett félre, akkor neki az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy neki előre ki kellett gondolni azt, hogy mit akar leírni. Tehát ez ma már egy nagyon izgalmas dolog, egyikünk sem csinálja így. Tehát nincs az, hogy végig gondolok egy teljes mondatot az elejétől a végéig, és amikor megvagyok vele, akkor leírom.
6: Márpedig az IBM-nek az írógépei akkoriban 100 évvel ezelőtt, 90 évvel ezelőtt erre kényszerítették az írógépet használókat, hiszen az IBM-nek a neve ez a, hogy is van, Leo?
10: International Business Machines.
6: Nemzetközi üzleti gépek, ez az írógépeket jelentette?
10: Hát részben igen, irodagépeket jelentett, de hát ami igazán menő volt már a második világháború előtt is, az a lyukkártyás adatfeldolgozás volt egyébként, és hát ez okozta az IBM-nek a nagyon különleges státuszát. Tehát ez egy olyan cég volt, amelyet egyetlen ország, egyetlen korszak sem tudott igazán nélkülözni. Nekem egyébként egy atyai barátom volt a Simonyi Endre, az a mérnök, aki a 70-es években a konyhaasztalán épített egy PC-t, de valószínűleg Magyarországon az első személyi számítógépet, és ő mesélte nekem, hogy ez az egész informatika ez úgy került nála a látókörbe, hogy az apukája, Simonyi Márton, az 50-es évek elején a irodagép technikai vállalatnál dolgozott, és ők megpróbálták klónozni az IBM-nek a lyukkártyás gépparkját, de nem sikerült. Tehát egyszerűen olyan finom mechanika, olyan megoldások voltak benne, hogy ezzel az IBM abszolút világpiacon az élen tudott maradni, és hát ennek köszönhető, hogy 36-ban megalapították Magyarországon, ugye a Horthy rendszerben, Watson elektromos könyvelőgépek, valami ilyen neve volt a társaságnak, és ez KFT formában még a Rákosi rendszert is túlélte, tehát gyakorlatilag a második világháború után az egész államszocialista korszakban is itt maradt velünk az IBM, mert a Központi Statisztikai Hivatalnak nagyon nagy szüksége volt rá, ugye a népszámlálásokat így tudták korszerűen megoldani.
6: Leo, a írógépektől indultunk, és említetted a lyukkártyát. Sokak fejében szerintem ilyen lépcsőzetes fejlődésként él, hogy azért előbb voltak az írógépek, aztán a lyukkártyák. Ez lehet, hogy egyébként szó szerint így van, de engem megleptél adás előtt, hogy már a 19. század végén is már működtek.
10: Hát gyakorlatilag az IBM egyik jogelődjét hozta létre egy Herman Hollerith nevű úr Amerikában, és ő 1890-ben egy amerikai népszámlálást gyorsított föl, vagy automatizált egy ilyen lyukkártyás gépparkkal, amiben van lyukkártya, író, lyukasztó, olvasó, szortírozó, tehát ez egy komoly géppark volt, egy picit a számítóközpontokra emlékeztet. Tehát ahogy ma van egy adatközpont, vagy van egy, nem tudom, egy felhő alapú szolgáltató mögött is van egy számítóközpont, ugyanígy akkoriban lyukkártyás gépparkok voltak, és hát azok dolgozták fel az adatokat. Ez egyébként egy nagyon egyszerű dolog, mert ugye vagy van lyuk, vagy nincs, tehát ez az egész, ez nagyon közel áll a kettes számrendszerű, bináris, digitális gondolkodásmódhoz.
6: Okay.
10: Ahol voltak lyukkártyás gépparkok, azoknak a vezérlésére egy idő után megjelentek a valódi számítógépek is.
6: Na de ez az, tehát a lyuk az vagy van, vagy nincs, de számítógép az nem volt 19.
10: század végén. Hát számítógép az még nem volt, sőt, hát ugye 36-ban, amikor a magyar IBM megalakult, még akkor sem akkor volt. Sem. Az Alan Turing már azért gondolkodott az elméleti alapjain, 30-as évek végén már itt-ott épültek elektromechanikus számítógépek, de valójában korábban az elektronikus számítógépek csak a 40-es éveknek a mondjuk a közepén, vagy a második világháború második felében jelentek meg. Tehát ez a holleri termek, ezek megelőzték a számítógépeket, és annyira híressé váltak, hogy ahogy a fénymásolókra azt mondjuk, hogy Xeroxozások, Xerox cégtől, a lyukkártyát is hollerit kártyának hívták, és volt olyan motoros futár a 60-as években, aki hozott egy küldeményt egy ilyen lyukkártyás gépparkos céghez, és mondta, hogy a hollerit elvtársat keresi. És akkor mondták neki, hogy hát a hollerit elvtárs az egy 19. századi amerikai nagytőkés.
8: Be szabad szúrni egy sztorit?
6: Hát hogyne?
8: Ha emlékeztek rá, 2024-ben volt egy olyan anyagom, itt beszélgettünk róla, hogy mik a legrégebbi informatikai, még működő, még fennálló dolgok. És ott találtam egy amerikai céget, Sparkler Filters, ez volt a nevük, ez egy vízszűrő eszközöket gyártó cég, és 2024-ben elkezdtem velük levelezni, mert az volt a hír, hogy nekik van egy működő lyukkártyás, hollerit kártyás, pont ilyen, mint a Leo mesélt, gépük. És akkor válaszoltak is nekem, hogy 2 éve, tehát 2022, akkor állt le a világ utolsó olyan hollerit, amiről tudunk, ami még effektív üzleti tevékenységet támogatott elektromechanikus tabulátorral, lyukkártya szortírozógéppel, ez egy egyébként 1948-ban gyártott IBM 402 automatizált elektromechanikus tabulátor volt, ez volt a számítógépnek a neve.
6: Te üzenetet váltottál velük, megkérdezted, hogy ilyen sokáig használták? Tehát miért volt jó?
8: Azt nem. Hát szerintem egyébként végtelenül egyszerű, azt nem kérdeztem meg, hogy miért, mert hogy ott van a mérnöki mentalitás mögötte, hogy azt a gépet, ami működik, nem piszkáljuk. Gyakorlatilag szerintem ezért. De azt írták, hogy 2 éve tették raktárba, és nem is egyébként őket megtalált az amerikai technológiai sajtó is, és egy csomó cikket írtak róluk, hogy és nem is értették nagyon, hogy hát most mi ebbe a hír? Hát itt van egy gép, itt van egy lyukkártya szortírozó, hát ha már egyszer elkészült, akkor szortírozni kell, el kell rakni. Ugye memória ezekbe a gépekben nincs, ilyen hengerek, lyukkártya hengerek töltik be a memória szerepét. Elképesztően érdekes ez az elektromechanika, ez is számítástechnika.
6: Oké, csak most aztán nem fogunk ebbe belemerülni, hogy mégis miért volt érdemes használni ezt egészen 2022-ig.
8: Szerintem működött
6: lassú,
8: nekik.
6: Kis kapacitású. Hát, jó,
8: na, de ha nem kell több, na várjál, de mi van, ha nem kell több? Tehát ha van egy gép, ami letakarítja az autófeljárodat a hótól, és pont annyit tud, amennyi az autófeljárod, akkor akarsz másik gépen?
12: Jó, de akkor miért nem használunk viaszhengereket a Spotify helyett? Föl lehetne venni az összes zeneszámot.
6: Vagy Commodore 64 könyvelésre.
8: Ezek megközelítések, gyerekek, szerintem.
12: Ez igaz.
6: Igen. Na jó, hát akkor boldog születésnapot a 90 éves IBM Magyarországnak, képes Leónak pedig köszönjük szépen az infókat.
10: Én is köszönöm.
11: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
6: Nagyobbat váltunk a témában. Baracsi Katitól azt hallottuk, hogy a nők körében is egyre népszerűbbé válnak a chatbotok. Az én fejemben meg volt egy ilyen, hogy ez nem feltétlenül válik szét a nemek szerint, tehát ugyanolyan népszerű lehet a nőknél, mint a férfiaknál a chatbot. Tehát mesterséges intelligenciával való csetelés lehetősége.
7: Jó, de szerintem maga a hír is, meg a jelenség is jóval több, mint egy szimpla csetelés, hiszen azt mindannyian csináljuk, hogy beszélgetünk a mesterséges intelligenciával. Itt viszont az a különlegessége, hogy egy romantikus szárról van szó, hogy nem csak beszélgetünk, hanem hogy úgy éljük meg ezt a helyzetet, mint hogyha párkapcsolatban lennénk a mesterséges intelligenciával. És hát meglepetést okoztam, de hogy egy kicsit én is végeztem kutató munkát a cikk kapcsán, és alapvetően a fejlesztők egyébként a férfiaknak találták ki a romantikus kapcsolatra alkalmas mesterséges intelligenciákat, mert úgy gondolták, hogy ilyen programok segítségével mindenféle fantáziájukat ki tudják élni, és hogy biztos, hogy ezért lesz népszerűbb. De kiderült, hogy a piaci igények megváltoztak, és a nők olyan szerepben jelentek meg, hogy bizonyám ők a testi kapcsolaton túl szeretnének egy megértő társat is.
6: Nekik is szükségük van a csetelésre.
7: Igen, de hogy a csetelésnek arra a formájára, hogy valaki aktívan figyeljen rájuk, megerősítse őket, hogyha valamit jól csinálnak, mindig elérhető legyen, tényleg, hogy hogy egyfajta bizalmi kapcsolat alakuljon ki, aminek a nő van a középpontjában. És hogy ezt az egész beszélgetési folyamatot maguk a hölgyek tudják irányítani. És hát az elmúlt években számos esettel találkoztunk, onnantól kezdve, hogy hát akkor valaki mondjuk a közösségi oldalon kiposztolta, hogy a ChatGPT által létrehozott karakterével mondjuk társas kapcsolatban van, és akkor ezért lett aktív a kapcsolatban. Fül odáig, hogy valaki VR szemüvegben örök hűséget esküdött az avatárjának.
9: Te láttál ilyet, Kati, mármint hogy az előzőt, hogy a Facebookon mondjuk oda ki volt írva valakinél, vagy valamelyik ilyen oldalon, hogy ő a, nem tudom, a ChatGPT 5.6 Robert-tel van kapcsolatban.
7: Nem, de attól tartok, hogy egyébként, tehát, hogy akik ezt így fel is vállalják, ők nem ezt fogják kiírni.
9: Hanem
7: hát nem azt, hogy ChatGPT, hanem konkrétan azt a nevet, amit adnak ennek a karakternek, mert ugye számos olyan mesterséges intelligencia érhető el, mondjuk a karakteri AI vagy a replika AI, ahol elnevezhetem ezt a figurát, és hogy inkább ezt fogják kiírni, és teljesen mindegy, hogy akkor ez most igaz, vagy nem igaz.
6: Tehát akkor, hogyha egybe kelnek, akkor nincsen, hogy ChatGPT né Szabó Gizella.
7: Nem tudom, hogy a névválasztási szabályok ezzel kapcsolatban hogyan működnek. Egyelőre én még magyar házasságról nem olvastam ezzel kapcsolatban, de bevallom őszintén, engem komolyan elgondolkodtatott ez az egész helyzet, hogy milyen irányba haladunk, mert hogy én arról az oldaláról szoktam inkább beszélni, hogy valóban a fiúk áldoznak többet, akár anyagilag is arra, hogy egyébként legyen egy virtuális barátnőjük. Ezzel szemben most Európán át a tengeren túlig, vagy Japánban is egyre inkább a nők vannak abban a helyzetben, hogy azt mondják, hogy kiábrándultak a valódi férfiakból, mert hogy nem elérhetőek, nincsenek ott, nem testesítik meg azt a dolgot, amit szeretnének, de hogy így meg belecsöppet.
9: Nem figyelnek.
7: Hát igen, de hogy meg hogy az a baj, hogy ez a nem testesítik meg azt, amire vágynak, hogy ugye a mesterséges intelligenciával lényegében az álmaim pasiát hozhatom létre, az összes olyan tulajdonságot, amit mondjuk szeretek más valós férfiakból.
6: Bocsak, kult szót mondtad ki az előbb, hogy megtestesíteni. De ChatGPT megtestesíti?
7: Hát egy VR szemüveg segítségével simán. És ahogy beszélgetünk, ez biztos ti is tapasztaltátok, hogyha teljesen hétköznapi dolgokról, hogy egy idő után azért megismeri a stílusunkat, hogy mi hogyan kapcsolódunk hozzá, és már úgy fog válaszolgatni, hogy felveszi lényegében egyfajta tükörként a mi stílusunkat is, vagy érzékeli, hogy mondjuk valaki szeret csúnyán beszélni, akkor ő is egy kicsit ilyen hevesebb lesz, de ha meg nem, akkor meg nagyon választékos stílusban. De hogy mi a helyzet? Hát a hölgyek, akik beszámoltak arról, hogy ilyen mesterséges intelligencia barátjuk vagy férjük van, azt mondják, hogy hát pont azt mondja, hogy minden reggel küld egy jó reggelt üzenetet, megkérdezi, hogy hogy vagyok, visszajelez, megdicsér, tehát, hogy olyan dolgokra, amit egyébként én azt gondolom, hogy az ember a való életbeli társától várjon el.
6: Ezt akartam mondani, hogy mintha ez az egész egy nagy tükör lenne nekünk, mindannyiunknak, férfiaknak is, nőknek is. Tehát, mintha a nők sem értenék, hogy mire van szükségük a férfiaknak, de a férfiak sem értik, hogy mire van szükségük a nőknek.
7: De hogy ez már több ezer éve így van, és hogy ez adja szerintem magának a párkapcsolatnak is a varázsát, hogy rájöjjünk arra, hogy mit szeretne a másik tőlünk. Csak amilyen irányba haladunk, hogy most az van, hogy az egyik fél, a valódi, az emberi fél mondja meg, hogy milyen legyen az a másik. Uh-huh. És hogy erre hívják fel a pszichológusok, illetve a pszichoterapeuták a figyelmet, hogy bár azt hisszük, és egy idő után abban a hamis illúzióban ringatjuk magunkat, hogy valamilyen romantikus filmnek a hősei vagyunk, ahol tényleg a főhős belém fog szeretni, én leszek a legfontosabb számára, de hogy valójában létrehoztam akár egy férfit, akár egy nőt, egy olyan karaktert, akit én irányítok. És arra hívják fel a szakemberek a figyelmet, hogy ez egyébként nagyon káros, mert hogy pontosan ugyanezen a modellen működik például a párkapcsolati erőszak, ahol van egy domináns fél, és ő mondja meg a másiknak, hogy mit kell csinálni. Szóval ez,
6: és akkor
7: ez
6: itt biztos, a nők kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy ők lesznek a dominánsak. Megmondják a ChatGPT-nek, hogy mit csináljon.
7: Vagy bármelyik más irányok.
9: És hogyha mondjuk eljátszunk azzal a gondolattal, hogy csináljunk egy olyan AI-t, ami nem ilyen, mármint, hogy nem próbál meg pontosan annak a képnek megfelelni, amit szeretnénk róla, hanem időnként így nincs valamihez kedve. Mit tudom én, fáj a feje, nem válaszol, nemet mond, összeveszik velünk, meg ilyesmi, az jó lenne?
7: Ez abszolút létezik. Tehát diákjaim mondták, hogy már ők kifejezetten addig provokálták a ChatGPT-t, ameddig azt nem mondta, hogy nem beszélgetek veled tovább. Tehát értem. Működik.
9: De hogyha mondjuk tétezzük fel, hogy nem csak így addig kell provokálni, hanem hogy egyébként is ilyen, tehát mondjuk egy általad leírt ideálisabb, vagy ilyen érdekesebb, vagy ilyen emberibb párkapcsolat tudna mondjuk szimulálni az AI, az egyrészt jó lenne, másrészt akkor meg nem lenne az a probléma, hogy hát nem ilyet akarok, pont ez a bajom a nőkkel vagy a férfiakkal.
7: Szerintem pont ez az utóbbi, tehát hogy az emberek nem fognak, ennek nem lesz piaca, mert hogy az emberek pont olyat akarnak, ahol egyébként az ő elvárásaik, az ő igényeik érvényesülnek, és hogyha valaki arra vágyik, hogy beszélgessenek vele, hogy odafigyeljenek rá, akkor miért akarna egy olyan mesterséges intelligenciát, aki mondjuk ghostingolja?
6: Viktor, hadd kapcsoljam már be ide a beszélgetés ezen részébe is.
8: Kapcsolod.
6: A My Fair Lady, meg a Pygmalion történet, az valami nagyon ilyesmi, amikor a Higgins professzor ugyebár a saját képére, vagy a saját kívánságára alakítja a hölgyet.
8: Hát csak itt annyira fordítva. Annyira ilyesmi, hogy ennek ez is a neve. Konkrétan, hogy Eliza effektus. Amikor van még egy ilyen szép szó, ha már így sokkoljuk a hallgatókat, ez a szikofantikus, ez új magyar szó, szikofantik angolból át magyarítva, ami hízelgést jelent, tehát gyakorlatilag egy hízelgő stílusa van ezeknek a chatbotoknak, és hát körbe hízelegnek, amivel ugye azt a melót, azt megspórolod, ami, meg azt a sok hibát, amiről a Kati is beszélt, hogy amit óhatatlanul elkövetsz, azokból a hibákból tanulsz magadról, a másikról. Na, ezt mind megspórolja, mert ő kész van, idézőjel bezárva, tehát ő rendelkezésre áll. És az Eliza effektus miatt azt is gondoljuk, hogy ő valaki. De ugye Eliza
6: Doolittle, így hívták, igen. A
8: Pygmalion című darabjából a kis virágárus, de talán kis virágárus lány néven így jobban ismert idehaza.
6: Hát meg a My Fair Lady-ben is.
8: A My Fair Lady, igen, és hát ő gyakorlatilag megtanul úrinőként viselkedni, de ezt csak eljátsza. A díszletek léteznek, de más nem, tehát a tartalom az nincs mögötte a dolognak, és ettől problémás.
6: És ezben a döbbenet, hogy a történet eredetie az még a görögöktől jön, tehát a Pygmalion dráma az még a görög időszakból maradt ránk, tehát minthogyha ez az egész gondolatkör már az ókori görögök óta itt lenne velünk.
8: Tudjátok, mi nagyon érdekes, hogy erről szintén beszéltünk már, ugye Joseph Weizenbaumot említsük akkor meg, aki itt van, talán még velünk leóhal minket, hogy 1964 és 66 között írta meg a Doktor című programot, ami semmi más nem csinált, csak a neki feltett kérdéseket visszafordította, vagy hozzáintézett promptokat, vagy bármiféle beszélgetést, az visszafordította kérdéssé. És amikor ezzel elkezdett az ő asszisztensnője beszélgetni, most véletlenszerű, hogy egy hölgyről van szó, természetesen, akkor megkérte Weizenbaumot, hogy menjen ki a szobából, mert annyira intimmé vált a beszélgetés. Egy olyan beszélgetést kell elképzelni, hogy fáj a fejem, és szomorú vagyok. Mire a szoftver? Miért érzed úgy, hogy szomorú vagy? Tehát, hogy így csak annyit tett, hogy visszaforgatta, és már ez szinte elég volt ahhoz, hogy átmenjen egy Turing-tesztem.
6: Aha, és a hölgy pedig úgy érezte, hogy vele foglalkozik az ő lelkével, ez a gép?
7: Valószínű, de hogy ezt szerintem egyébként átlagban bármikor érezzük, hogyha valaki kitüntet a figyelmével, akkor egészen más minőségben éli meg ezt az egészet. Engem az aggaszt, mert hogy van egy olyan eset, egy lengyel lány, aki először nagyon kiábrándult a valódi férfiakból, és azt mondta, hogy neki most már biztos, hogy eljött annak az ideje, hogy ő nem is keresgél, meg hogy úgysem fogja megtalálni, és hogy hosszú éveken keresztül egy chatbottal állt kapcsolatban, majd találkozott, és azóta egyébként házas, meg gyerekei vannak.
6: Mármint, hogy emberrel találkozott.
7: Igen, emberrel, utána találkozott egy emberrel is, de hogy ő ezt el tudta választani, és le tudta választani, és hogy mindvégig úgy volt ebben a kapcsolatban benne, hogy tudta, hogy a másik nem igazi. Ő azt is használta, hogy olyan, mintha egy távkapcsolatban éltem volna, csak engem az aggaszt, hogy szerintem az emberek többsége nem tudja ezt ennyire kompenzálni. Szóval, hogy ez lehet egy ideig, amiért mondjuk az emberek romantikus filmeket olvasnak, csokoládét, fagylaltot esznek, csak hogy így mondanám ilyen kompenzálni.
6: Nem, mint a nők.
7: Nem, ezt szerintem a férfiak is csinálják, csak nem
6: ugye, hallják. Ugye, te is csokoládét eszel a romantikus filmnézés közben.
7: Nem, én nem arra szóra. Csak úgy a hangulat. Nem, ezt meghagyom. Mindenkinek én nem vagyok ilyen.
8: A férfiak is csinálják, Kárpi, csak mi más formában veszük magunkhoz, de amikor a Sarah Connort nézed a Terminátorban, akkor ugyanez a hatás megvan. Csak nem veszed észre a gépfegyvertől, jó? Tehát azt akarja el a szemeidet.
7: Okay. Igen, nyilván máshol van a fókusz, de hogy akkor ez ideig, óráig, és már mindenki tudja, hogy ennek élete mostani hatásai, meg következményei vannak, de én azt érzem problematikusnak, hogy amikor elkezdek egy géppel beszélni, akkor egy idő után el fognak mosódni ezek a határok, uh-huh. és tényleg el fogom hinni, hogy akit elneveztem, nem tudom én, George-nak, Lucas-nak, bármilyen más néven, csak most néhány olyan gyakori név, amit a hölgyek is használtak, hogy akkor az egy valódi, és egyszer csak majd betoppan az életembe, és micsoda illúzió romboló, hogy nem.
6: Kati, az előbb mondtad ezt a lengyel hölgyet, nem tudnánk őt utolérni, kapcsolatban vagy még vele? Mert olyan jó lenne vele egy interjút készíteni. Ez nagyon érdekes.
9: Vagy a chatbotjával.
6: Vagy a chatbotjával, igen, tehát hogy a chatről lejött, és aztán igazi emberrel mégiscsak összejött.
7: Nem tudom, én is csak a cikkben találkoztam vele, úgyhogy biztos egyébként.
6: Úgy értettem, hogy ez te ismerősöd.
7: Nem az én ismerősöm, nem. Ja. Nem egyik hölgy sem, aki chatbottal él párkapcsolatban, vagy élt valamilyen úton, módon, de biztos izgalmas lenne, mert hogy szerintem nagyon reálisan látja már ezt a helyzetet, és hogy a problémára is felhívja a figyelmet, uh-huh. de hogy ezt kéne látnunk, hogy ez biztos, hogy nem egy jó irány.
6: De akkor lehet, hogy ez az egész chatbotosdi, nem tudom, kapcsolatépítősdi, az csak egy ilyen szakasz az emberek életében, és aztán, hogyha mégiscsak jobban alakul a helyzete, nem tudom milyen körülményeknek a folytán, akkor mégiscsak összejön egy igazi élő húsvér emberrel.
7: Jó, de itt most körülbelül az én kis kutatásomban, hát már 10 fölötti azon hölgyeknek a példája, akik tartósan ebben a kapcsolatban élnek, és ez a Karolina nevű hölgy az egyetlen, aki kilépett és szembenézett, és hogy van valódi kapcsolata, az összes többinek viszont nincs.
6: Nincs. Ez a tartóság, ez mennyi? 2-3 év?
7: Nem, még annál is. Akár, tehát, hogyha aki hozzáment, például az a japán hölgy, ő azt úgy képzeli, hogy ez holtomiglan, holtodiglan.
6: Nagyon érdekes az egész téma, úgyhogy folytatjuk.
11: A digitális világ érdekes. Postmodern.
6: Most jön a témakör másik fele, Justin Viktortól. Van is itt egy Wire cikk, amiben ezzel foglalkoznak. Házas társak, akiknek a párja az Emmivel foglalkozik. De ez valami ilyen megélhetési probléma, nem?
8: Hát nem. Nem, szerintem nem, mondjuk így. Itt már is folytatjuk a Katinak a témáját gyakorlatilag, mert hogy ugyanez a történet, csak egy másik vetülete. Én azt mondom, előre bocsájtva kicsit a konklúziót, hogy a jó Isten mentsen meg minket attól, hogy bármiféle robot testbe belerakják ezeket az egyre fejlettebb chatbotokat.
6: Pedig
8: mert akkor aztán
6: tenni.
8: Tényleg holtomiglan, holtodiglan lesz idézőjel bezárva, mert ugye a másik nem fog meghalni, azt tudjuk. Hát hiába kapcsolat ki. De hát szóval...
6: Bele fogják tenni a robot testbe?
8: Bele, hát hogyne, ne viccelj, tehát hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a humanoid robotok azok már szinte mindenfélét is csinálnak, tehát ami ugye erről is rengeteget beszélünk, hogy amikor villanyszerelő, azt mondtuk, a villanyszerelő majd biztonságban lesz, mert az ő állását nem veszi el, de már tudjuk, hogy az övét is elveszi, de legkifinomultabb kis kézmozdulatokra is képes lesz az új aktuátoraival, a kis kéz szerkezeteivel, úgyhogy mindent is elvesz.
6: Jó, de itt most még érdekesebb ez a témakörhöz kapcsolatban, hogy
8: menjünk
6: Katinak a sorozatát folytatva, hogy Részbetyár Gábor hozott a műsorba, nem tudta még eddig elérni azt a hölgyet, aki erről nyilatkozott a magyar médiában, hogy nem csak, hogy kapcsolatot épített fel a mesterséges intelligenciával, hanem a szexualitását is egy ChatGPT-vel éli ki. Hogy ezt hogyan, én azt egyelőre nem tudom elképzelni, ezért is kértem a Betyárt, hogy beszéljünk már a hölgyel, mert azért ez mégiscsak egy érdekes dolog.
8: De ez a sexting. Tehát ezt ha a fiatalokat kérdeznéd, akkor ez egy, az ő köreikben ez tömegesen elterjedt, hogy távkapcsolat, sexting, üzeneteket küldenek, videótelefonálnak, etc. Tehát ennek egyfajta digitális változata, ahol a másik nem ember. Tehát pusztán csak ennyi. Tehát megdöbbentő, hogy milyen léptékű ez az egész gyakorlatilag. Miközben én is körbenéztem statisztikákat, az emberek, tehát nem függetlenül az emberek 39%-a szerint szexuális szerepjáték a mesterséges intelligenciával az megcsalás, az hűtlenség. Tehát nők szigorúbbak, nekik a 45%-uk érzi úgy, hogy ez bizony megcsalás, a férfiaknak pedig 33%-a, de ugye mind a két nemet masszívan érinti. És hogyha pár szót mondok erről a szilíciumvölgyi problémáról, akkor ott
6: a szilíciumvölgy az máshol van.
8: Az máshol van, igen. Ott az történik, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztők között járványszerű a családok felbomlása, a válások, azért, mert mivel rengeteget foglalkozik általában a férfi a programozással, a fejlesztéssel, ugye ennek már egy külön ilyen vallásszerű, vallási jegyeket mutató kultúrköre, kultúrája is van, ennek Jeff Bezos egyébként az egyik vezető arca, nőjön az entrópia, ez az egyik jelszavuk, és úgy hívják, hogy effektív accelerate Puritanism, tehát egy ilyen gyakorlati gyorsítás, minél gyorsabban, minél több új technológiát vezessünk be az életünkbe.
6: Már ezt most nem teljesen értem, tehát vallásos háttere van annak, hogy nagyon sokat dolgozik az ember?
8: Hogy minél többet dolgozunk azon, hogy a technológiai exponencialitás, hogy minél gyorsabban, minél több új technológia áramoljon be az életünkbe, az minél hamarabb eljöjjön. De hát nem nagyon kell ezt sietetni, jön ez magától is, de egyébként ez egy irány. Tehát vannak a fékezők, meg vannak a gyorsítók.
9: Bocsánat,
8: a gyorsítók.
9: Egy mondat csak, hogy ez egy ilyen megküzdési stratégia azzal a változással, amit magunk körül látunk, tehát sokfajta variációja van ennek. Valaki lelassít, valaki belegyorsít, valaki fölvállalja, valaki küzd ellene. Csak jelzem, hogy ez egy része ennek a megküzdésnek.
6: Igen. Tehát akkor itt arról van szó, hogy emiatt, mivel nagyon sokat kell foglalkozni a munkájával, ezért nem tud foglalkozni a családjával. Tehát mégis egy megélhetési probléma.
8: Nem csak nem tud, ez nagyon-nagyon fontos, ide inzertáljuk be, ide illesszük be az egészet, amit Kati elmesélt. Tehát miközben fejleszti az Emmit, beszélget vele, és óhatatlanul, és ezt nyugodtan mondhatjuk így, intimitás növekedés történik közte meg az Emmi között, hiszen beszélget vele, hiszen emberből van, és ha nem figyel oda, ha nem tartja tudatosan távol magát ettől a részétől, akkor szétesik emiatt a családja, és amint látjuk a statisztikából, mert ezt le lehet mérni a vállóperekben, meg a terápiára járó szilíciumvölgyi fejlesztőkben, számában, amint ebből látszik, ez megtörténik, tehát nőnek ezek a számok, és elérték a sajtó inger küszöbét, vagyis tömegesnek lehet mondani.
6: De ez mit jelent, ez az intimitás helyzetnek a fokozódása, hogy egyre intimebb gondolatokat beszél meg vele, beengedi az intim szférájába, és elmondja neki, hogy mi foglalkoztatja
8: őt. Nagyon egyszerűen nézzük, szerintem a Google doktorkodástól kell kiindulni, tehát elkezdi elmesélni a problémáit, amiből intimitás születik. Intimitás pedig az intimitás, ami egy férfi és egy nő, vagy párok között, vagy egy férfi és egy férfi, nő és nő között van, amikor ők intimnek mondható kapcsolatban vannak, tehát így képzelje el mindenki.
6: Igen, de itt ennek a csetelés közben itt ennek a témakörnek egy megbeszélhető részét értjük ez alatt. Hát beszélgetnek erről.
8: De nem feltétlen csak Árpi. Tehát vannak aki már mondjuk telefonon élt intim életet a párjával, távkapcsolatban, mert mondjuk két különböző földrészen voltak, az el tudja képzelni könnyedén, vagy ilyesmit képzeljünk el. Tehát ennek van egyfajta ennél feljebb emelhető, fokozható lépcsőfoka, ez is beleértendő.
6: Uh-huh. És akkor mindezt az mesterséges intelligencia túlvégen meg kaján vigyorral követi.
8: Hát te gondold így, egy kicsit elizásnak tartom ezt a megközelítést.
6: Vagy hogy? Hogy kell elképzeljük?
8: Hát úgy, hogy kiszintetizálja az adatbázisából a tokenek alapján a statisztikailag legvalószínűbben várt választ, ami egyébként nagyon szikofantik, tehát nagyon-nagyon hízelgő rád nézve.
7: Uh-huh. Vagy használ emojikat. Én olvastam olyan esetről is, hogy egy ilyen flörtölési időszak volt az ismerkedésben, és kacsintós emojit küldött.
6: Ja, igen, a mesterséges intelligencia. Uh-huh. És akkor ezt így nehéz figyelmen kívül hagyni, ugye?
7: Szerintem igen.
6: Kati, te mit szólnál hozzá, hogyha kapsz a géptől egy ilyen kacsintós emojit?
7: Engem bevallom őszintén, engem megrémítene.
6: Megrémítene. De nem
7: igen.
6: Mert kellemes érzéssel töltene.
7: Nem, abszolút nem, mert akkor azt gondolnám, hogy hiba van a rendszerben, és mert nem programmal beszélgetek, hanem belépett oda egy valódi emberi szereplő, aki valami mást akar ebből a helyzetből
9: hát csak
7: kihozni.
9: Mindenkinek máshol van ez a határ. Tehát igen, ez az igen. Érdekes benne, hogy tudom, én például látok egy ilyen emojit, akkor csak az jut eszembe, hogy hát igen, most egy tömörítette azt, amit le is írhatott volna, kész. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy szimbólum. Le is lehet rajzolni, amit le lehet írni. Például én azon se lepődnék meg, kifejezetten szórakoztatónak tartanám, hogyha mondjuk egyik ilyen beszélgetés során küld egy dalt, hogy ő most így érzi magát, idézőjelbe.
7: És jó, csak hogy akkor az alapvetően az a koncepció, amit mindig hangsúlyozunk, hogy a mesterséges intelligenciának nincsenek érzései, hogy ő nem egy ember, akkor ez így alapvetően elkezd megtölni.
9: Bocsánat, átkeretezném, hangsúlyozzátok.
7: Igen.
9: Mert hogy én még azt gondolom, hogy olyan érzelmei nincsenek, mint amilyenek nekünk vannak, de valami jár azokban a szilícium neurális hálózatokban a neuronok között, és pont arról szólnak a kutatások, hogy próbáljuk megérteni, hogy ez mit jelent. Tehát szerintem az, aki ilyen kapcsolatba lép egy mesterséges intelligenciával, az valahány százalékban lehet, hogy igaza van. Nem tudom hány százalékban, ő magában nyilván sok mintet vannak ezek a jelenségek, hazudhat is magának, be is csaphatja magát, lehet lehet, hogy tényleg be is csapják, még az is lehet, hogy manipulálják is, mert azt is tudjuk, hogy az AI erre is képes. Tehát ez mind így egyben veszélyes, csak azt gondolom, hogy ezt ilyen egybitesíteni, hogy ebben semmi sincs, abban meg minden van, az nem igazán jó, arról nem is beszélve, hogy direkt nem akartam behozni a beszélgetésbe, hogy én azért látok olyan emberi kapcsolatokat is, ahol mondjuk egy egészséges férfi vagy egy nő egy másik egészséges férfi nővel vagy egy azonos nemű párra vált egy kapcsolatról, és ez az új kapcsolat, ez hát meglehetősen AI-osan viselkedik. Csak mivel emberből van, ezért azt elfogadjuk. Tehát az, hogy mondjuk úgy olyan módon kötődik hozzá, ami nem annyira egészséges, de az teljesen rendben van, hiszen jaj, de szeretik egymást, milyen kedvesen néznek egymásra. Ez a hölgy mennyire kiszolgálja.
8: De nem mondjuk, hogy rendben van. De miért mondanánk? De nem mondjuk, hogy rendben van erre sem. Tehát erre mondjuk azt, hogy menjen egy párkapcsolati terapeutához, ja, ha látjuk.
9: Viszont az AI-jal azonnal elküldjük. Tehát, hogyha az AI-nál azt se vizsgáljuk meg, hogy az egy jó kapcsolat, vagy egy nem jó kapcsolat, hanem mivel géppel zajlik, ezért az már garantáltan. Na,
8: én nem tudom micsoda. Én mást hoznék be, én azt hoznám be, hogy lehet, mert ez ennek is skálája, miért szűkítjük le az egyik felére. Tehát lehet, hogy van olyan házasság biztos, amit egy AI-jal való flört rakott rendbe. Vagy lehet, hogy ott kell, mert megad valamit, ami hiányzik egyébként.
9: Ez már jobban hangzik. Mert
8: a szerencsétlen egyik...
9: Tetszik, látom rajta.
8: A szerencsétlen egyik fél nem tudja megadni.
9: Leírnám a hallgatóknak Árpi összeszorított szájjal, és az egyik szemöld

0: Index.com 2025-ös adatok. A házasok 64%-a előbb keres rá a neten a gondjaira, mint hogy beszélne róluk a párjával. 64%. Nyilván angol száz piac. Szerintük az AI, vagy a mesterséges intelligencia biztonságos hely, ahol nincs ítélkezés, csak végtelen validáció.
1: Oké. Lehet egy ilyen gyors körkép itt a mi körünkben, hogy félrelépés, megcsalás? Ez igen vagy nem? Arthur?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Nem. Kati?
3: Hú, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban.
1: Vagyis?
3: Szerintem igen, vagy legalábbis valamilyen buktató és egy mélypont egy kapcsolatban, hogyha valaki tényleg nem a partnerével beszéli meg ezeket a dolgokat, vagy azt gondolja, hogy egy gép meg egy program enyhíteni fog a fájdalmán.
1: Viktor?
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Oké.
4: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Kiberbiztonsággal foglalkozunk a műsor vége felé Keleti Arthurral. Kicsit folytatjuk azt a témát, amit már hetekkel ezelőtt elkezdtél. Ugye be akarunk látni folyamatosan a mesterséges intelligencia fejébe. Hogy működik, mi történik ott? Most nem az előző témát folytatjuk, de azt azért szeretnénk tudni, hogy ő most akkor fel akarja törni a rendszerünket, vagy sem.
2: Igen. Ez egy nagyon komoly kihívás, és erre az Anthropic szakemberei egy érdekes megoldással álltak elő, méghozzá egy másik mesterséges intelligencia modellel elemeztetik azt a mondjuk számsort, egyszerűsítsük így le, vagy tartalmat, amit az egyik mesterséges intelligencia gondolkodása közben kiolvasnak a fejéből. Tehát kicsit mint egy ilyen agyszkennelés lenne. Megnézik azt, hogy éppen mire gondol, de azok különböző számok, vektorok, mindenféle információk, és ezt lefordítatják egy másik mesterséges intelligenciával emberi szövegre. És így egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy észrevegyük, hogy éppen mi jár a fejében, a szószoros értelmében a mesterséges intelligenciának, miközben kérdezzük, és ez ugye azért is nagyon fontos, mert az már kiderült nagyon sok tesztből, hogy gyakran kiszúrja azt egyrészt, hogy most éppen figyelik, és akkor lehet, hogy más válaszokat fogadni, másrésztről pedig időnként elhajlik valamilyen irányba, hogy egyébként az emberek is, tehát például egy munka végzése közben egyszer csak elkezd valamit máshogy csinálni, vagy elkezd valamit akár halucinálni, hazudozni, stb.
1: Azért szerintem az átlag hallgatóknak még mindig érdemes elmondani, hogy nem lehet megkérni a mesterséges intelligenciát, hogy ő maga szolgáltasson adatot, mondja el a működésének a belső része.
2: De és ez pont olyan eredményességgel fogja tenni, mint az emberek. Tehát amikor megkérdezik, hogy ezt miért csináltad, akkor lehet, hogy azt mondja, amit gondol, lehet, hogy azt, amit nem, vagy esetleg amit hallani szeretnénk, hogy hát azért csináltam, mert tudom, hogy szereted a virágokat, de belül meg az megy a fejében, hogy a franc egye meg, most akkor kénytelen rajta kapotta, hogy nem tudom miért.
1: És még az is lehet, hogy kamuzik, nem?
2: Abszolút lehet, sőt, ki is derült a kutatásból, hogy igen, csinálja aktívan.
1: Aha. És ezt hogy lehet a kiberbiztonságban felhasználni?
2: Hát először is ugye a nagy igény az mindig az, hogy valahogy kontrolláljuk ezeket a rendszereket. Tehát itt is előfordult az, hogy ha mondjuk rákap valamire, vagy valaki esetleg függővé válik az AI-tól, akkor tudjunk segíteni, hogy most éppen manipulálják, nem jó szándék, rossz szándék. Kettő. Ugye a múltkori műsorokban is már beszéltünk azokról a mesterséges intelligencia modulokról, például a Mythosról, ami kifejezetten azért veszélyes, mert már olyan mesterséges intelligencia által készített kódokat tud előállítani, amivel fel lehet törni rendszereket, és sérülékenységeket lehet megtalálni vele, ezért nem adták még ki a modellt, és a Google-nek a kutatói meg is találták az első ilyen, ahogy mi szoktuk mondani a kiberbiztonságban, a vadonban már működő bevetett támadást, amiben egy ilyen második faktor azonosításnak a kiütését tudta a mesterséges intelligencia által készített kód végrehajtani, tehát gyakorlatilag egy lyukat, egy rést találta a védelmi rendszeren, és onnan látszik egyébként, hogy ezt az egyébként észak-koreai és kínai támadók által nagy üzemben használt támadást, onnan látszik, hogy mesterséges intelligencia készítette, hogy jó minőségű kód, tele van mindenféle leírása, hogy működik, kényelmes használni, és még mindenféle egyéb jelekből látszik, hogy bizony ez már ez a kategória.
1: De rosszul érzem azt, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb kiveszi a hackerek kezéből ezt az egész dolgot, meg a ti kezetekből, kiberbiztonsági szakemberek, és majd egymással fognak a mesterséges intelligenciák így hadakozni?
2: Jó, amit mond a Szárpi, megérkeztünk oda, amit hát most, hogy 10 éve mondom, vagy csak 7, azt nem tudom, de nagyon örülök neki, hogy most már meghallja az egész szakma. Ki is jelentették, hogy elindult egy ilyen hiba Geddon, vagy hiba Armageddon, vagy Buggeddon, vagy ilyesmi, hiba Geddonnak hívom. Mert gyakorlatilag elkezdik a mesterséges intelligencia rendszerek maguktól megtalálni, nem, nyilván nem automatikusan jelenleg, de ez is egy veszély lehet, hanem más parancsra megtalálják a hibákat, és azokat elkezdik kihasználni, akár úgy is, hogy ember sem kell hozzá, tehát egy hacker csapat ráállítja mondjuk egy cégcsoport,

0: csoportra, vagy egy területre, vagy szakterületre, és az elkezdi keresni a hibákat, kihasználja, stb. És nyilván a másik oldalon pedig, ahogy mondtad, előbb-utóbb, illetve nagyon remélem, hogy előbb a mesterséges intelligenciát bevetik ugyanúgy a védekezésre is.
1: És ez olyan iszonyú gyorsan fog menni, hogy észre se vesszük szinte.
0: Pontosan.
1: Illetve az incidenseknek a száma megnövekszik, hiszen egységnyi idő alatt több feltörés
0: lesz. Így van. A pozitív része az az, hogy ugyanezek az automatizmusok viszont a hibákat is előre megtalálhatják a rendszerekben. Tehát, hogyha például most is, hogy az entropik felelősség teljesen ezt odaadta a cégeknek, egy erről még zárt körben, azok letesztelhetik a hibákat, és lásd csodát, az Apple Cupertino-i irodájába be is kopogtatott éppen tegnap vagy ma egy kolléga, kinyomtatott és megtalált nagyon komoly sérülékenységgel, amit még nyilvánosságra sem hozott az Apple, mert látszik, hogy bizony ezzel az eszközzel találtak olyan hibát, amivel nagyon komoly problémát okozhatnának, de mielőtt ez bekövetkezne, a cégek ki fogják javítani ezeket a hibákat, tehát minden felgyorsul, és a gépek keresik a gépeken a hibákat.
1: Megdöbbentő. Nem csak a szerelem, meg az emberi kapcsolatok kerülnek a mesterséges intelligencia kezébe, hanem a háborúság, a cégek közötti versenyhelyzet is egy ilyen új konfliktus zónába kerül.
2: Abszolút. Exponenciálisan terjed, ahogy szoktam mondani.
0: Hát igen, és ez az intelligencia robbanás, aminek most már nagyon benne vagyunk az elején, ez úgy tűnik, hogy ilyen gyorsuló szakaszba lép.
1: Az a konfliktus zóna, amit a csapaton belül Keleti Artur és Justin Viktor között van, Commodore 64 és Z Spectrum kapcsán, azt most nem fogjuk elkezdeni, ezt a háborút be is fejezzük, mert itt a műsor vége következik, úgyhogy el is mondom azt a kedves hallgatóinknak, hogy véget ért a mai Postmodem. Köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársainknak, Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.

0: katasztrófa filmek illovasat a Twister.
1: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádóvadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
0: A tártalan vására a magyar-szlovén határon.
2: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsidkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
0: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
3: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész édesapja pedig volgai német.
0: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
4: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura, és nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Igor Matovics kritizálta a PS-t. Irán erősíti kapcsolatait Kínával. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Jelenleg 8 olyan képviselő van a parlamentben, akik egyik parlamenti frakciónak sem tagjaik. Az aktuális választási ciklus kezdete óta több politikus is kilépett, vagy ki lett zárva saját pártjából. A legfrissebb eset Jána Bittó Cigányikováé, akit az SZSZ áprilisban távolított el soraiból arra hivatkozva, hogy ártott a párt jó hírének. A politikus szerint viszont valójában a pártvezetés kritikája miatt zárták ki. Függetlenként folytatja munkáját Ján Ferencsák, volt Laszos képviselő is, aki korábban a párt frakcióját hagyta el, ugyancsak a függetlenek között van Iván Sevcsik és Pavel Lupták, akik az SNS klubjából távoztak. A 150 fős parlamentben jelenleg 7 hivatalos frakció működik, egy képviselőcsoport megalakításához legalább 8 tag szükséges. Igor Matovics ismét bírálta a Progresszív Szlovákia vezetőjét, Michal Šimečkát, ezúttal a Fórum projekt körüli ügy miatt. Matovicshoz elismerte, hogyha a jövőben a Szlovenszkó mozgalom és a PS mégis közösen alakítanak kormányt, akkor nagyon szigorúan figyelnék a progresszívek lépéseit. A konfliktusra reagált Milan Uhrik, a Republika mozgalom vezetője is, aki szerint az ellenzéki pártok már most egymással vitatkoznak, pedig még kormányon sincsenek. Uhrik hangsúlyozta, mozgalma minden politikai erővel hajlandó tárgyalni, kivéve a progresszívekkel. Irán új külön megbízottat nevezett ki a kínai kapcsolatok felügyeletére. A feladatot Mohammad Baqir Qalibaf parlamenti elnök kapta, aki a jövőben koordinálja a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködést. Az iráni média szerint a kinevezést Masoud Pezeshkian elnök javasolta, és azt az ország legfelsőbb vezetése is jóvá hagyta. A döntés különösen fontos időszakban született, mivel Irán az utóbbi időben több kínai hajó számára is engedélyezte az áthaladást a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson, amely a közel-keleti konfliktus miatt fokozott nemzetközi figyelem alatt áll. A hágai ENSZ börtönkórházban meghalt Felician Kabuga, akit a ruandai népirtás egyik fő finanszírozójaként tartottak számon. Az üzletembert azzal vádolták, hogy pénzügyileg támogatta azt a rádióállomást, amely a tuszik elleni gyilkosságra úszított, valamint a hutu milíciákat is segítette az 1994-es vérengzések idején. A népirtás során mintegy 800 ezer tuszi és mérsékelt hutu vesztette életét. Kabugát 2020-ban tartóztatták le Franciaországban, Pere azonban egészségi állapota miatt félbeszakadt. Az ENSZ bírósági mechanizmusa szerint demenciája miatt már nem volt alkalmas arra, hogy teljes értékűen részt vegyen az eljárásban. Halálának körülményeit vizsgálják. Legalább 57 embert vettek őrizetbe Bolíviában, miután összecsapások törtek ki a rendőrség, a hadsereg és a tüntetők között La Paz környékén. Az országban immár 2 hete zajlanak tiltakozások a bérek emeléséért, a gazdasági stabilitás helyreállításáért és az állami vállalatok privatizációja ellen. A demonstrálók több fontos közlekedési útvonalat is lezártak, ami komoly ellátási problémákat okozott a fővárosban. A hatóságok könnygázt vetettek be, és mintegy 3,5 ezer rendőrt és katonát mozgósítottak a blokkádok felszámolására. A kormány szerint az akció célja humanitárius folyosó létrehozása volt, hogy élelmiszert, gyógyszert és oxigént juttathassanak el a főváros kórházaiba.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős időnk van, sokfelé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében. Keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozhat még a felhőzet, és rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire észak-nyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Podkolipszká utcán a belváros felé vezető lejtős szakaszon forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést. Egy támfaljavítása miatt a forgalmat egyetlen sávba terelik, az áthaladást ideiglenesen jelző lámpa irányítja. A környéken lassabb haladásra és rövidebb várakozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon.

Kedves hallgatóink! A Muzsikás és Sebestyén Márta 1989-ben rögzített felvételét hallottuk, a régi somogyi éneket. A szerelmes dal lírai népköltészetünk legnagyobb, leggazdagabb műfaji csoportja, számos népdalunk szövegének is forrása. Mai műsorunkban olyan felvételeket hallgattunk, melyeknek témája a szerelem. Nem volt nehéz dolgom a válogatásnál, hiszen közvetlen vagy közvetett formában számtalan népdal szól a szerelemről. Olyan zenekarok felvételei közül válogattam, akik a népzene hagyományos reprodukálása mellett kísérletező kedvel is nyúlnak a népdalokhoz, saját zenei elképzeléseiket érvényesítve. A Muzsikás volt az egyik első ilyen zenekar. Még két felvételt hallunk tőlük. Ezek a Repülj madár repülj és a Hújjatok levelek. A Góbé zenekar egy fiatalabb generáció. Ők szintén anyanyelvi szinten művelik a népzenét, de más műfajokból is keresnek inspirációt, így sikerült kialakítaniuk egy saját góbés hangzásvilágot. Tőlük négy felvételt hallunk. Ezek az Azért se, Csillagok, Sír a szemem és a Mindenkinek.

A köztársaság bandája egy ma már sajnos eredeti formájában nem létező zenekar. 2011-ben megjelent albumukról következik két felvétel. A Nincs egyebem és a Szakítás. Utánuk a 8 hosszú év hallgatás után a közelmúltban újjáélett Budafolk bandet hallgatjuk. A Budafolk band felvételei között sem volt nehéz szerelemről szóló dalokat találni. Hallgassuk meg a Tengerpartot, a Várj meget és az Álom álomot.

Kedves hallgatóink, a magyar népdal kincs végtelenül gazdag a szerelmet bármilyen vonatkozásban érintő dalokban. Olyan előadók felvételeit hallgatjuk, akik a népzene hagyományos eredeti formában történő megszólaltatása mellett saját zenei elképzeléseiket is érvényesítik. A Buda Folk Band kalotaszegi hajnaliával búcsúzunk, megköszönve figyelmüket, Vasies Olivia hangmérnök és Varsányi Ildikó szerkesztő. Kis kertemben

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Igor Matovics kritizálta a PS-t. Irán erősíti kapcsolatait Kínával. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Jelenleg 8 olyan képviselő van a parlamentben, akik egyik parlamenti frakciónak sem tagjaik. Az aktuális választási ciklus kezdete óta több politikus is kilépett, vagy ki lett zárva saját pártjából. A legfrissebb eset Jána Bittó Cigányikováé, akit az SZSZ áprilisban távolított el soraiból arra hivatkozva, hogy ártott a párt jó hírének. A politikus szerint viszont valójában a pártvezetés kritikája miatt zárták ki. Függetlenként folytatja munkáját Ján Ferencsák, volt Laszos képviselő is, aki korábban a párt frakcióját hagyta el, ugyancsak a függetlenek között van Iván Sevcsík és Pavel Lupták, akik az SNS klubjából távoztak. A 150 fős parlamentben jelenleg 7 hivatalos frakció működik, egy képviselőcsoport megalakításához legalább 8 tag szükséges. Igor Matovics ismét bírálta a Progresszív Szlovákia vezetőjét, Michal Šimečkát, ezúttal a Fórum projekt körüli ügy miatt. Matovics elismerte, hogyha a jövőben a Szlovenszkó mozgalom és a PS mégis közösen alakítanak kormányt, akkor nagyon szigorúan figyelnék a progresszívek lépéseit. A konfliktusra reagált Milan Uhrik, a Republika mozgalom vezetője is, aki szerint az ellenzéki pártok már most egymással vitatkoznak, pedig még kormányon sincsenek. Uhrik hangsúlyozta, mozgalma minden politikai erővel hajlandó tárgyalni, kivéve a progresszívekkel. Irán új külön megbízottat nevezett ki a kínai kapcsolatok felügyeletére. A feladatot Mohammad Baker Kalibaf parlamenti elnök kapta, aki a jövőben koordinálja a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködést. Az iráni média szerint a kinevezést Masoud Pezeshkian elnök javasolta, és azt az ország legfelsőbb vezetése is jóvá hagyta. A döntés különösen fontos időszakban született, mivel Irán az utóbbi időben több kínai hajó számára is engedélyezte az áthaladást a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson, amely a közel-keleti konfliktus miatt fokozott nemzetközi figyelem alatt áll. A hágai ENSZ börtönkórházban meghalt Felician Kabuga, akit a ruandai népirtás egyik fő finanszírozójaként tartottak számon. Az üzletembert azzal vádolták, hogy pénzügyileg támogatta azt a rádióállomást, amely a Tuszik elleni gyilkosságra úszított, valamint a Hutu milíciákat is segítette az 1994-es vérengzések idején. A népirtás során mintegy 800 ezer Tuszi és mérsékelt Hutu vesztette életét. Kabugát 2020-ban tartóztatták le Franciaországban, Pere azonban egészségi állapota miatt félbeszakadt. Az ENSZ bírósági mechanizmusa szerint demenciája miatt már nem volt alkalmas arra, hogy teljes értékűen részt vegyen az eljárásban. Halálának körülményeit vizsgálják. Legalább 57 embert vettek őrizetbe Bolíviában, miután összecsapások törtek ki a rendőrség, a hadsereg és a tüntetők között La Paz környékén. Az országban immár 2 hete zajlanak tiltakozások a bérek emeléséért, a gazdasági stabilitás helyreállításáért és az állami vállalatok privatizációja ellen. A demonstrálók több fontos közlekedési útvonalat is lezártak, ami komoly ellátási problémákat okozott a fővárosban. A hatóságok könnygázt vetettek be, és mintegy 3,5 ezer rendőrt és katonát mozgósítottak a blokkádok felszámolására. A kormány szerint az akció célja humanitárius folyosó létrehozása volt, hogy élelmiszert, gyógyszert és oxigént juttathassanak el a főváros kórházaiba.
2: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős időnk van, sokfelé kell esőre, záporokra számítani, főként Közép-Szlovákia térségében. Keleten, később pedig a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozhat még a felhőzet, és rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire észak-nyugati irányból fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Podkolipszká utcán a belváros felé vezető lejtős szakaszon forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést. Egy támfaljavítása miatt a forgalmat egyetlen sávba terelik, az áthaladást ideiglenesen jelző lámpa irányítja. A környéken lassabb haladásra és rövidebb várakozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Három világnap is esik május 15-ére, az egyik a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, a másik a hipertónia, azaz a magas vérnyomás világnap, és a harmadik a távközlés és az információs társadalom világnapja. De ma lenne 85 éves Hauman Péter Kossuth-díjas színművész, akiről majd gyermekei mesélnek itt a vasárnap délutánban.

0: kínálat. A katasztrófafilmek illovasa a Twister.
1: Az író később azt nyilatkozta, hogy egy tornádóvadászokról szóló dokumentumfilm és a Pénteki barátnő című 1940-es romantikus komédia ihlette a történet megírására.
0: Határtalan vásár a magyar-szlovén határon.
2: Nagyon sok közös projektünk volt már a Zsitkóciakkal, Bedeháza, Dobronak és a hetési településekkel is.
0: Sziatoszláv Richter és Ludwig van Beethoven.
3: Édesanyja orosz volt, zongora és orgona művész édesapja pedig volgai név.
0: Haumann Péterről, Haumann Petra és Haumann Máté.
4: Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura. És nagyon sok más mindenkiben, mondhatom természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: a képlet.
1: Egy nap, egy esemény.
2: A távközlés és az információs társadalom világnapját minden évben május 17-én tartják világszerte. Az ENSZ szakosított szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezte a világnap létrehozását. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a modern kommunikáció jelentőségére. A világnap a telefon, az internet és a digitális technológiák társadalmi szerepét hangsúlyozza. A kezdetek egészen 1865-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben alapították meg Párizsban a Nemzetközi Távíró Egyesületet. Ez volt a mai Nemzetközi Távközlési Egyesület elődje. A szervezet létrejötte mérföldkő volt a nemzetközi kommunikáció történetében. A távíróhálózatok összekötötték az országokat és felgyorsították az információ áramlást. A világnapot eredetileg a távközlés világnapjaként ismerték, később az internet és a digitális korszak térnyerésével új tartalommal bővült. 2005-ben az ENSZ hivatalosan is elfogadta az információs társadalom fogalmát a világnap nevében. Így lett belőle a távközlés és információs társadalom világnapja. A modern világban a kommunikáció alapvető emberi szükségletté vált, az internet mára a munka, a tanulás és a kapcsolattartás fontos eszköze. A digitális technológia lehetővé teszi a gyors információcserét a világ bármely pontján. A világnap arra is figyelmeztet, hogy nem mindenki fér hozzá egyformán ezekhez az eszközökhöz. Sok országban ma is problémát jelent a digitális lemaradás. A fejletlenebb térségekben gyakran hiányzik a megfelelő internet kapcsolat. A világ egyik fontos üzenete a digitális esélyegyenlőség megteremtése. Kiemelt szerepet kap az oktatás és az informatikai tudás fejlesztése is. A szakemberek szerint a digitális írástudás ma már alapkompetenciának számít. A modern gazdaság működése nagyrészt az elektronikus kommunikációra épül. A bankrendszer, a közlekedés és az egészségügy is erősen függ az informatikától. A világjárvány idején különösen felértékelődött az online kapcsolattartás szerepe. Az otthoni munka és a távoktatás sok országban nélkülözhetetlenné vált. A világnap alkalmából számos konferenciát és szakmai rendezvényt tartanak. Ilyenkor a technológiai fejlődés kulturális kihívásairól is szó esik. Gyakori témák a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és az adatvédelem. A szakértők a hamis információk terjedésének veszélyeire is figyelmeztetnek. A kommunikáció fejlődése alapvetően átalakította az emberi kapcsolatokat. A közösségi média új lehetőségeket, ugyanakkor új problémákat is hozott. A gyors információáramlás felgyorsította a gazdasági és társadalmi változásokat. A távközlés fejlődése hozzájárult a globalizáció erősödéséhez is. Napjainkban már milliárdok használják napi szinten az internetet. A világnap célja annak tudatosítása, hogy a technológia felelős használata közös érdek. A szakemberek szerint a jövő társadalma még inkább digitális alapokra épül majd. A következő években tovább nőhet az okos eszközök és az automatizált rendszerek szerepe. A világnap egyben tisztelgés azok előtt is, akik a kommunikáció fejlődésén dolgoztak. Május 17-e ezért a modern információs korszak egyik fontos nemzetközi emléknapja.

0: A szlovén-magyar határon Zsitkóc és Bödeházak között található Hetés Barátságparkban szervezték meg a második határtalan vásárt. Ebből az alkalomból a szlovén és a magyar helyi termelők házi finomságokkal, gasztronómiai különlegességgel, míg a kézművesek helyi termékeikkel várták az érdeklődőket. Szabó Szuzi riportja.
1: A Barátságpark a határvonalon van, ami azt jelenti,

0: jelenti, hogy egy park két részből áll, tehát a szlovén oldal és a magyar oldal, és ezért is azon gondolkodtuk, hogy lehet összehozni ezt a két országot, hogy külön, de mégis együtt egy vásárt készíteni, és úgy van, hogy a szlovén oldalon a szlovén árusítók vannak, a magyar oldalon a magyar árusítók, a látogatók pedig nyugodtan mehetnek, ahova szeretnek, és így a bürokráciának eleget tettünk, és másképp is, hogy tudjanak társalódni a látogatók.
1: Itt a gasztronómia és a kultúra találkozik egyben, mind a kettő helyet kap.
0: Hát igen, itt mindennek akartunk helyet adni, tehát a kézművességnek, a házi termékeknek, a gasztronómia, a kultúra egy rövid kultúrműsorral. A gyerekeknek kedveskedünk egy műhely munkával, mert a parknak a szimbóluma a határtalan madár. A gyerekek csuhiból készíthetnek határtalan madarat, úgyhogy ez is egy ilyen szép szimbolikum, és próbálkozunk mindennek adni helyet és előnyt is.
2: Nyilatkozta Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója. A magyar oldalon Bedő Andreával, Bödeháza polgármesterével is beszélgettünk.
3: Ez a rendezvény bizonyítéka annak, hogy a határ nem választja el az embereket egymástól, hanem összeköti. Egy régi álom vált valóra ezzel a rendezvényen.
4: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsitkóciakkal, Bödeháza, Dobronak, és a hetési településekkel is. És annak idején, amikor ezt a parkot kialakítottuk 2024-ben, azóta nagyon sok Interreg projektbe is részt vettünk úgy, hogy elmentünk egyikünkhöz, ott kóstoltunk valami nagyon finom italt, csak azt nem lehetett áthozni a másik oldalra, hiszen jövedéki termék. És tart Dobronak is már nagyon régóta vásárokat, a Jakabnak mi vásár nagyon híres, és Bödeházán is nagyon régóta vannak már vásárok. És mindig az volt, hogy hát annyira jó, hogy itt is, ott is, de mi lenne, ha közösen tudnánk tartani egy vásárt, és hát ez a határon lévő barátságpark az ideális helyszín, mert itt akik termelők vannak, azok helyi termékesek, őstermelők, kistermelők, ugyanez a másik oldalnak is egy kedvező adózásuk van, úgyhogy el tudunk jönni a határig ezzel az adózással, de tovább nem tudjuk vinni, mert abban a pillanatban rájön az áfa. Így találtuk ki, hogy jó ötlet lenne, mindenki a határokig eljön, és ez a park az ideális helyszín, hiszen középen húzódik a határvonal, mi most a magyar területen állunk, de átsétálhatunk a szlovén területre is, hiszen zöld határ van. Szerintem, ahogy itt körülnézünk, senkit nem zavar semmi.
1: Lajter Bürner Lidia, a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől van itt mellettem. Az egyesület csapata is kint van, és gasztronómiai kínálattal várja az ide látogatókat. Mivel is pontosan?
5: Lángos sütünk és kolbász kínálunk. Most már meg vagyunk szokva, hogy ilyen rendezvényeken közreműködünk, úgyhogy mikor a faluban van ilyen vásár, búcsú vagy bármi, akkor mi szoktuk átvenni ezt a munkát.
1: És mennyire érdeklődnek a lángos vagy a kolbász iránt? Melyik megy jobban?
5: A lángos.
1: A lángos?
5: Igen, sokkal jobban.
2: Tóth Károly iklótbőrdöcéről mangalica tenyésztéssel és kistermelői termékelőállítással foglalkozik. A vásárlókról, a lehetőségekről őt is megkérdeztük.
1: Mennyire érdeklődnek az áru iránt az ide látogatók?
6: Hát hál' Isten egyre jobban. Azt kell sajnos mondani, nem mindenből tudunk adni. A hétvégi piacokon, hogy kolbász sonka elfogyott már most arra, hogy leginkább most a kínálatban már csak szalonna félék vannak. Én azt tapasztalom, hogy egyre több ember tér rá az úgynevezett ketogén étrendre, aminek az a lényege, hogy kevés szénhidrátot, annál több állati fehérjét és zsiradékot fogyasszanak az emberek. Mangalica egy úgynevezett archaikus fajta, ami azt jelenti, hogy igazából azokat a kedvező tulajdonságokat, amivel rendelkezik, azt bizony egy ilyen hagyományos, minél inkább természet közelibb tartásmód tudja eredményezni, illetve a természetszerű takarmányozás, tehát a különböző hozamfokozókra nem jól reagálnak, lassan növekednek, viszont egy igazán értékes alapanyagot állítanak így elő.
1: Mennyire örülnek ennek a lehetőségnek, hogy van egy ilyen vásár, ahol összeköti ez a rendezvény a határ mindkét oldaláról az ide látogatókat?
6: Hát örülünk, hogy ez összejött, és hát ez tényleg egy logikus kézenfekvő megoldás volt, hogy ide a határra. Bürokratikus dolgok is egy kicsit talán így könnyebben vannak megoldva. Nem kell engedélyt kérnünk magyar termelőknek szlovén oldalon, illetve fordítva, úgyhogy ez így nagyon örvendetes szerintem. Örülünk, hogy ez összejött most már másodszor.
2: A határtalan elnevezésű vásárt legközelebb az idén ősszel tervezik megszervezni. A rendezvényt egy rövid kultúrműsor tette színesebbé. Következzen egy részlet a Dobronaki Nótázók szerepléséből.
7: megadom.
8: Szabó Szuzi riportját hallották a szlovén-magyar határon, Zsitkóc és Bődeházak között található Hetés Barátságparkban megszervezett második határtalan vásárról.

0: Művészet, történet.
1: Richter és Beethoven. Mellői Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Vajon mi köze volt Szvjatoszláv Richter világhírű szovjet zongoraművésznek a nagy német zeneszerzőhöz Ludwig van Beethovenhez? A válasz egyszerű. A művész Beethovent a legkedvesebb zeneszerzőjének tartotta. Alig volt olyan koncertje, amelyen ne játszott volna valamilyen Beethoven művet. Ez történt Pozsonyban is, amikor a zeneszerző közkedvelt Holdfény szonátáját is előadta. Talán azóta sem játszották a szlovák fővárosban ezt a szonátát olyan átéléssel, mint akkor Szvjatoszláv Richter, felejthetetlen élménnyel ajándékozva meg a pozsonyi közönséget. A 20. század egyik legkiemelkedőbb zongoraművésze 1915-ben született az ukrajnai Zsitomírban. Édesanyja orosz volt, zongora és orgonaművész édesapja pedig volgai német. Annak ellenére, hogy konzervatóriumi tanárként dolgozott, kisfia nem engedte meg, hogy foglalkozzon vele. Ő inkább egyedül tanulta a zongorát, autodidakta módon. 8 évesen már komponált, 12 évesen pedig operát szerzett. A 30-as évek második felében került a moszkvai konzervatóriumba, ahol egyik tanára Heinrich Neuhaus zsenivé nyilvánította, mert már semmit sem tudott fiatal tanítványának átadni. A háború alatt számtalanszor koncertezett a fronton a katonáknak. Édesapját 1941-ben egy feljelentés miatt letartóztatták és agyonlőtték. Richter ezt csak évekkel később tudta meg. Barátságot kötött Szergej Prokofjevvel, aki élete végéig zongoraműveket írt a számára. Prokofjev műveit még akkor is előadta koncertjein, amikor azokat Sztálin betiltotta. A fiatal zongoraművész évekig csak a Szovjetunióban és a szocialista országokban hangversenyezett, csak jóval később engedte őt ki a hatalom nyugatra, ahol már az elején, 1963-ban Emmy díjat nyert. Mivel Richter anyai ágon magyar ősöket is talált a családfáján, gyakran koncertezett Magyarországon. Találkozott a fiatal Kocsis Zoltánnal is, nagy tehetségnek tartotta és támogatta őt. Rengetegszer megfordult nyugaton, de emigrálni nem akart, és távol tartotta magát a politikától. Kamarazenélt például Mstislav Rostropovicssal, David Oistrachal és másokkal. Hatalmas repertoárral rendelkezett, szinte minden zongoradarabot ismert, de csupán azokat játszotta, amelyeket megítélése szerint nála jobban senki sem adott elő. Művészetét virtuóz játéktechnika és a koncerteken való hatalmas átélés jellemezte. Különc ember volt, telefon helyett táviratot használt, rettegett a repüléstől, gépkocsival és vonattal közlekedett. Fontosnak tartotta, hogy minél több ember ismerje meg a zene szépségét. Még a legkisebb szibériai faluba is elvitte a zenekultúrát. Szvjatoszláv Richter 1997-ben hunyt el Moszkvában.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Igor Matovics szerint aljas a koalíció referendumos javaslata. Volodymyr Zelenszky szerint jogosak az ukrán dróntámadások Oroszország ellen. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Igor Matovics, az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom vezetője szerint a kormánykoalíció aljas módon akarja bevezetni a parlamenti ciklus referendum útján történő lerövidítésének lehetőségét. A politikus arra emlékeztetett, hogy saját pártja korábban már benyújtott hasonló javaslatot, amelyet a mostani kormánypártok akkor nem támogattak. Matovics szerint a koalíció attól tart, hogy elveszíti a következő választást, ezért próbálja meg előkészíteni a visszatérés lehetőségét. A Republika vezetője Milan Uhrík ugyanakkor támogatja a referendum intézményének kiszélesítését, és a jelenlegi 50%-os részvételi küszöb csökkentését is szorgalmazza. A politikusok szóltak a demokraták által kezdeményezett júliusi népszavazásról is. Matovics szerint helyes volt, hogy Peter Pellegrini államfő törölte az előrehozott választásokról szóló kérdést, mert az szerinte alkotmányellenes lett volna. Az ellenzéki SZSZ módosítaná a parlament működési szabályzatát. A párt célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegye a törvényalkotási folyamatot. A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy szigorítanák a gyorsított törvényhozási eljárás feltételeit. Az SZSZ szerint ezt az eszközt a kormány rendszeresen indokolatlanul használja. A párt azt szeretné, hogy a kabinet részletesebben indokolja az ilyen eljárásokat, és csak valóban rendkívüli erő előre nem látható helyzetekben élhessenek velük. A tervezete mellett fellépne az úgynevezett törvényhozási saláták, vagyis az egymással össze nem függő módosítások ellen is. Az SZSZ azt is kezdeményezi, hogy a képviselői törvényjavaslatok esetében is legyen kötelező társadalmi egyeztetés. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli az Európai Parlament két megüresedett helyére, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Az új jelöltek Tar Zoltán és Magyar Péter helyét vehetik át Brüsszelben. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, aki történelmet és klasszika filológiát is tanult, korábban kutatási és egészségügyi vezetői pozíciókat töltött be, legutóbb egy budapesti diagnosztikai központ ügyvezetője volt. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatokat tanult Londonban, majd a Cambridge-i egyetemen szerzett mesterdiplomát, dolgozott külügyi tanácsadóként az Európai Parlamentben, emellett nemzetközi innovációs és vállalkozásfejlesztési projektekben vett részt több országban. Magyar Péter azt is közölte, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben a Lakatos Eszter vezeti majd. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint teljes mértékben jogosak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások Oroszország területén. A vasárnapi akció során Moszkva környékét is támadás érte, amelyben az orosz hatóságok szerint 3 ember meghalt, többen pedig megsérültek. Zelenszky közölte, Ukrajna az orosz támadásokra válaszol, és a drón, valamint rakétagyártás tovább folytatódik. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a moszkvai terület több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, mégis sikerült áttörni az orosz légvédelmet. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán több mint 500 ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban, valamint a Krím félsziget fölött. A francia AFP hírügynökség szerint ez az egyik legnagyobb ukrán dróntámadás a háború kezdete óta. Lettország légterét megsértett egy azonosítatlan drón, ezért a balti ország hatóságai NATO harci gépeket riasztottak. Az incidens az ország keleti részén történt, a pilóta nélküli eszköz később elhagyta a lett légteret. A hadsereg figyelmeztette a lakosságot, hogy az ukrajnai háború miatt a jövőben is előfordulhatnak hasonló esetek. A lett légteret a NATO-val közösen folyamatosan ellenőrzik, mivel Lettországnak nincs saját vadászgép flottája. A német DPA hírügynökség emlékeztetett, az elmúlt hetekben több drón is lezuhant Lettország területén, májusban két ukrán drón egy Rezeknevároshoz közeli olajraktárat is eltalált. Az eset politikai válságot okozott, amely végül a védelmi miniszter és a miniszterelnök lemondásához vezetett.
0: Időjárás.
1: Erősen felhős időnk van, sokfelé még előfordulhat eső, zápor, főként Közép-Szlovákia térségében, keleten, később pedig a délnyugati ország részben még átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, és napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire északnyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán gázvezeték javítás miatt részleges korlátozás van érvényben a Csehelná, a Potravinárszká és a Holboká utcában, a Dolnocsermánszká és a Cabajszká utca közötti szakaszon mindkét irányban. Szenc környékén ma a triatlon verseny miatt este 6 óráig érintett az 1043-as számú harmadrendű út Szenc és Réca között, valamint az 1044-es út Szenc és Boldog között. A forgalmat rendőrök és forgalomirányítók szabályozzák. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft benzinkutakon. Fizetéskor használja a Slovnaft Move-ot, és megnyerheti a 3 darab 5000 euró értékű utalvány egyikét álmai nyaralására. Ráadásul minden héten Apple termékekért is játszhat. Csak regisztráljon a Slovnaft Move appban, vagy a weboldalon, és már is játékban van. A játék 2026. május 31-ig tart. További részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon, vagy a Slovnaft benzinkutakon. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Nem sokára indul a retro slágerlistánk, de 16 óráig még Hauman Petrával és Hauman Mátéval is beszélgetünk.
3: Az ember látja maga körül, ebben nő föl, de hogy ez egy izgalmas dolog nekem mindig is, hogy miért akarjuk mi ezt csinálni. És mindenki, aki arra kíváncsi, hogy miért is akartak minket lebeszélni, annyira hiteltelen lett volna az aputól, hogyha ő engem így tűzzel vassal távol akar tartani, mert ha valaki, akkor mi ezt láttuk, hogy ide van.
0: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. május 17-én a Manfred Mann Pretty Flamingo című dal állt az élen.

2011-ben Bruno Mars The Lazy Song című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. Ez a könnyed reggae stílusú popdal Bruno Mars egyik legvidámabb slágere, amely a semmittevésről és a lazításról szól. A humoros hangvétel és a fülbemászó dallam gyorsan közönség kedvencé tette a számot. A The Lazy Song világszerte top listás siker lett, és különösen népszerűvé vált a hozzákészült vicces videóklipnek köszönhetően, amelyben majom maszkos táncosok szerepelnek.

0: 2021-ben Tion Wayne és Rasmillions Body című slágere került a listák élére. Ez a drill sláger a brit rap egyik meghatározó áttörése lett a mainstream listákon. A kemény basszusokra és minimalista ütemekre épülő szám gyorsan vírus jelenséggé vált, különösen a közösségi médiában és a TikTokon. A Body történelmet írt azzal, hogy az első brit drill dal lett, amely az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistájának élére került. A szám több remixet is kapott nemzetközi előadókkal, tovább növelve a szám globális népszerűségét.
1: English girl named Fiona, big bad girl named Abiola, body yoddy shaped like cola, back up, bring it to the owner.
2: When I still up on the rose, could I left, still chatting to my bros on the tech, fuck that man, I don't give a F, where you wanna get smoked cigarettes?

A UK Top 40 élén az Egyesült Királyság hivatalos sláger listáján ezen a héten továbbra is Sam Fender és Olivia Dean Rain Me In című dala. A felvétel egyébként már a 47. hete fent van a 100-as listán, az élen pedig 10. hete tanyázik, eddig két megszakítással.

A retros lágerlistát hallották. A 15 óra hírek után Hohmann Péterre emlékezünk, aki ma lenne 85 éves. Az óra végén pedig az ír énekesnő Enya énekel. Maradjanak velünk!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Igor Matovics szerint aljas a koalíció referendumos javaslata. Volodymyr Zelenszky azt állította, hogy jogosak az ukrán dróntámadások Oroszország ellen. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Igor Matovics, az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom vezetője szerint a kormánykoalíció aljas módon akarja bevezetni a parlamenti ciklus referendum útján történő lerövidítésének lehetőségét. A politikus arra emlékeztetett, hogy saját pártja korábban már benyújtott hasonló javaslatot, amelyet a mostani kormánypártok akkor nem támogattak. Matovics szerint a koalíció attól tart, hogy elveszíti a következő választást, ezért próbálja meg előkészíteni a visszatérés lehetőségét. A Republika vezetője Milan Uhrík ugyanakkor támogatja a referendum intézményének kiszélesítését, és a jelenlegi 50%-os részvételi küszöb csökkentését is szorgalmazza. A politikusok szóltak a demokraták által kezdeményezett júliusi népszavazásról is. Matovics szerint helyes volt, hogy Peter Pellegrini államfő törölte az előrehozott választásokról szóló kérdést, mert az szerinte alkotmányellenes lett volna. Az ellenzéki SZSZ módosítaná a parlament működési szabályzatát. A párt célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegye a törvényalkotási folyamatot. A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy szigorítanák a gyorsított törvényhozási eljárás feltételeit. Az SZSZ szerint ezt az eszközt a kormány rendszeresen indokolatlanul használja. A párt azt szeretné, hogy a kabinet részletesebben indokolja az ilyen eljárásokat, és csak valóban rendkívüli, előre nem látható helyzetekben élhessen velük. A tervezete mellett fellépne az úgynevezett törvényhozási saláták, vagyis az egymással össze nem függő módosítások ellen is. Az SZSZ azt is kezdeményezi, hogy a képviselői törvényjavaslatok esetében is legyen kötelező társadalmi egyeztetés. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli az Európai Parlament két megüresedett helyére, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Az új jelöltek Tarr Zoltán és Magyar Péter helyét vehetik át Brüsszelben. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, aki történelmet és klasszika filológiát is tanult. Korábban kutatási és egészségügyi vezetői pozíciókat töltött be, legutóbb egy budapesti diagnosztikai központ ügyvezetője volt. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatokat tanult Londonban, majd a Cambridge-i egyetemen szerzett mesterdiplomát. Dolgozott külügyi tanácsadóként az Európai Parlamentben, emellett nemzetközi innovációs és vállalkozásfejlesztési projektekben vett részt több országban. Magyar Péter azt is közölte, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint teljes mértékben jogosak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások Oroszország területén. A vasárnapi akció során Moszkva környékét is támadás érte, amelyben az orosz hatóságok szerint 3 ember meghalt, többen pedig megsérültek. Zelenszky közölte, Ukrajna az orosz támadásokra válaszul, és a drón, valamint rakétagyártás tovább folytatódik. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a moszkvai terület több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, mégis sikerült áttörni az orosz légvédelmet. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán több mint 500 ukrán drón semmisítettek meg az ország különböző régióiban, valamint a Krím-félsziget fölött. A francia AFP hírügynökség szerint ez az egyik legnagyobb ukrán drón támadás a háború kezdete óta. Lettország légterét megsértette egy azonosítatlan drón, ezért a balti ország hatóságai NATO harci gépeket riasztottak. Az incidens az ország keleti részén történt, a pilóta nélküli eszköz később elhagyta a lett légteret. A hadsereg figyelmeztette a lakosságot, hogy az ukrajnai háború miatt a jövőben is előfordulhatnak hasonló esetek. A lett légteret a NATO-val közösen folyamatosan ellenőrzik, mivel Lettországnak nincs saját vadászgép flottája. A német DPA hírügynökség emlékeztetett, az elmúlt hetekben több drón is lezuhant Lettország területén. Májusban két ukrán drón egy Rezekne városához közeli olajraktárat is eltalált. Az eset politikai válságot okozott, amely végül a védelmi miniszter és a miniszterelnök lemondásához vezetett.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős időnk van, a délnyugati ország részben átmenetileg felszakadozhat még a felhőzet, a hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a szél többnyire észak-nyugati irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Panonská után a Slovnaft közelében mérnek a városból kifelé vezető oldalon. Ugyancsak radar működik Pozsony térségében Oroszvár után a Magyarország felé vezető szakaszon. Rimaszombatban a Kassai úton számíthatnak ellenőrzésre Bátka irányába közlekedve, Kassán a Pói város rész közelében is sebességet mérnek a belváros felé vezető úton. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Nem sokára Hauman Péterre emlékezünk, aki ma lenne 85 éves, majd ennyi a három slágere is felcsendül. Ez a vasárnap délután.

0: Ma lenne 85 éves Haumann Péter, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a gyerekek kedvelt hókuszpókja. Az évfordulóval kapcsolatban kérdezte a 2022-ben elhunyt színművész ugyancsak színész két gyermekét, Petrát és Mátét, Kossár Georgina.
1: Te ilyen ünnepelős vagy, szereted az ünnepeket?
2: Igen, minden, abszolút ünnepelős vagyok, és azt gondolom, hogy mindent meg kell ünnepelni, amit csak lehet. Úgyhogy én mindig azt gondoltam, hogy annyi, nem lehet, hogy az élet olyan sivár, hogy tényleg mindig csak a kötelezettségekkel kelljen foglalkozni, meg a minimummal, hanem akkor legyen benne ünneplés is folyamatosan. Úgyhogy nálunk mindig volt zsúr, mindig mindent megünnepeltünk, a gyerekeimnek a tavasz ünneptől kezdve a tanévzárói, és a csak úgy parti is mindig, tehát hogy mindig ünneplünk, amit csak lehet.
1: Tehát ez a családban a hagyomány, ez jobban az édesapád volt ilyen, vagy az édesanyád?
2: Nem igazán, ez az én hagyományom, amit én ültettem a saját kis családomba. Az én szüleim például névnapot nem ünnepeltek soha. Uh-huh. Én azt azóta ünneplem, amióta megismertem a legjobb barátnőmet. Ők azt gondolták, a szüleim nem, azt gondolták, hogy hát névnapja bárkinek lehet, úgyhogy ezt nem ünnepeljük. Úgyhogy nálunk általában szülinap, karácsony, húsvét, de más nem. Én meg ezt földúsítottam azért bőven két gyerekkel. Ők most már azért nyilván a nagylány 19, a kicsi 13, és segítenek.
1: Petra, még azért a harmadik, vagyis a másik testvéredet említsük meg, tehát, hogy róla olyan
2: kevés. Igen, a Máté. A bátyámról nem véletlenül, úgyhogy most sem fogok róla beszélni, ez az ő privilégiuma, ő külön kérése, nagyon tiszteletteljes és udvarias, de határozott kérése, hogy róla nem beszélünk. Nem azért, mert bármi szégyelni valónk lenne, hanem egyszerűen ő annyira civil, és annyira szeretne kimaradni ebből az egészből, hogy ő ezt kéri, és mi ezt tiszteletben tartjuk. Hozzáteszem, a legjobb közönségem pont ezért, mert ő ilyen őrületesen civil. Tehát, hogyha bemutatom van, és eljön megnézni, akkor tudom, hogy őre támaszkodhatok a tisztábban és legegyértelműbben, mert ő nem szakmázik, nem beszél mellé, megnézi, megmondja. Mind a mellett, hogy drukkol nekem.
1: Aha, tehát akkor azért benne van a vér, mint ahogy Máté.
2: Hát ebben nőtt föl, igen, ő is ebben nőtt föl, csak ő tisztán lát.
1: És neki is lett volna egyébként tehetsége? Tehát mert ugye te és a Máté...
2: Színészethez nem. Uh-huh. Felmerült benne, hogy mondjuk adásszerkesztő vagy operatőr esetleg, nagyon jól fotózott, de ez az önmaga szórakoztatásán kívül nem lépett tovább, úgyhogy nem. Teljesen más pályát választott egy civil ember 3 diplomával.
1: Uh-huh. Biztos, hogy rá is büszke volt édesapád, akár csak királyok.
2: Persze.
1: Ti követtétek a vonalat, és két lányod, a 19 éves és a 13 éves, ugye azt mondtad a lányaid.
2: Igen, Rozi és Bella.
1: Hát én azt hallottam tőled egy interjúban, hogy viszont ők már szerepeltek egész kicsi korukban.
2: Igen.
1: Uh-huh. Erről mesélsz egy kicsit?
2: Annyira kicsi, hogy ilyen 10-12 éves, illetve nem, a Bella volt 9. amikor csinált magáról, mind a ketten csináltak magukról ilyen kis bemutatkozó casting videót, és azt elküldtük gyártásvezetőnek, és úgy kiválasztották őket, tehát az én kezem tiszta, ilyen szempontból én nem befolyásoltam a szerepválasztást. Itt tévéjátékban szerepeltek, a színházat azt én határozottan nem engedem, mert legyenek iskolások. Tehát az, hogyha mondjuk egy Családi Kör című produkció kedvéért egy napot hiányoznak a suliból, azzal nincsen problémám, nyilván a leckét pótolni kell, de a színházat azt nem engedem legnagyobb fájdalmukra, mert az egy olyan más kategória, ami egy iskolás gyereknek nem fér bele úgy a normális életébe. Úgyhogy egyelőre ilyen kicsit igen, lehet játszásiból saját maguk jókedvére dolgozni, nyilván tök jó, kapnak is érte egy kis pénzt, nagyon szeretik csinálni, de a gyerek az gyerek.
1: Értem.
2: Az ő dolga még az, hogy tanuljon,
1: hát a nagyobbik, járjon. Igen, a nagyobbik az már nem is annyira gyerek, akire azt mondtad, hogy 19 éves.
2: 19 éves, neki érettségi éve van most, úgyhogy az izgé, meg felvételi éve.
1: És hová felvételizik?
2: Hát, vajon?
1: Színművészetire. Tényleg?
2: Igen.
1: No, és ennek örül az anya? Bármint
2: hát persze, hát örülök, hogy tudja, hogy mit akar, és azt nagyon határozottan is egyértelműen akarja, és mindent meg is tesz ezért. Már évek óta gyűjti az anyagát, képezteti magát, színházban dolgozik, mint ruhatáros,
1: no.
2: És abból a pénzből ő kifizeti az énektanárt, a tánctanárt, jár mindenféle színi stúdiómokba, úgyhogy igen, ez nagyon nagy, hogy mondjam, céltudattal végzi.
1: Tehát akkor mindenképpen ilyen dinasztia lesz már ez a Haumann család.
2: Hát elkerülhetetlen. Uh-huh. Már kiderült, egyébként már felnőttek voltunk, amikor kiderült számunkra, hogy már az apukám édesapja is szeretett volna színész lenni, de őt azért a történelem máshová. Ott nem volt egyszerű élete, úgyhogy más kellett válasszon, de a szívében ott volt az, hogy ő színésznek szeretett volna állni.
1: Te azt nyilatkoztad egy interjúban, hogy te nem is voltál más világra kíváncsi, hogy neked ez annyira...
2: Nem, így van. Uh-huh. Így van, így azt mindig azt szoktam mondani a Mátéval, mi szemellenzővel jöttünk világra, úgyhogy minden más kísérlet, ami a szüleink részéről érkezett, főleg az én tekintetemben, mert azért én ugye, mint második gyerek, aki elsőnek akar színésznek menni, még egy jó céltábla voltam, de Mátéra már elkopott ez a szigor a nagyúink részéről, úgyhogy ezt már nem akarták úgy lebeszélni, engem még azért megpróbáltak, hát kevés sikerrel, mint látjuk.
1: De mégiscsak, szóval, hogy ez érdekes dolog, ugye, hogy le akartak róla beszélni, de valahogy mégis az ő hatásuk, illetve édesapád színjátéka lehetett rád ennyire nagy hatással, nem?
2: Hát gondold el, hogy a háromból kettő csak ezzel tud foglalkozni, az az egy pedig ezzel egyáltalán nem. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy ez hogy és min múlik, hogy ez alkati, vagy genetika, vagy egyszerűen csak az ember látja maga körül, ebben nő föl, de hogy ez egy izgalmas dolog nekem mindig is, hogy miért akarjuk mi ezt csinálni. És mindenki, aki arra kíváncsi, hogy miért is akartak minket lebeszélni, annyira hiteltelen lett volna az aputól, hogyha ő engem így tűzzel vassal távol akar tartani, mert ha valaki, akkor mi ezt láttuk, hogy mi de van. Tehát mi azért 7-24 végig néztük az apunak, nem csak a hullámhegyeit, hanem a hullámvölgyeit is. Úgyhogy kellett egy kis idő, amíg rájött, hogy ez céltalan, engem lebeszélni, vagy a Mátét lebeszélni. Ráadásul én hiszem, a lányommal kapcsolatban is ezt érzem, hogy ha valakit le lehet beszélni erről, akkor jobb is van ennek választja.
1: És tudod, az az érdekes számomra, Petra, hogy ugye tizen akárhány évesen, tehát fiatalon, amikor eldöntötted, hogy te mindenképpen erre a pályára szeretnél, azért az emberben van egy kis drukk.
2: Két éves koromban.
1: Aha, két éves koromban, de amikor már tényleg komolyra fordult a dolog, hogy eldőlt, hogy vagy felvesznek, ugye, vagy nem, azért benne van az is a pakliban, de most az emberben benne van egyfajta drukk. És te ennek ellenére, tehát, hogy mégis biztosabbra mentél volna, hogyha egy olyan művészember készít fel téged, mint az édesapád, te kimondottan ellene voltál, hogy az édesapád...
2: Igen.
1: De hát miért?
2: Igen, mert féltettem az aput attól, hogy kiderüljön számára, ha tehetségtelen vagyok, vagy ha szerinte tehetségtelen vagyok. Tehát azt éreztem, hogy nekem ő az apukám, ő nem tud outsider lenni, nekem pedig egy outsiderre van szükségem, úgyhogy én Fehér Györgyöt kértem meg, hogy segítsen. Nohdecu apu legjobb barátja volt, úgyhogy olyan nagyon nem volt rejtve a dolog.
1: Ja, te attól féltél, hogy kiderül az, hogy még sincs benne tehetség.
2: Igen, és hogy ez milyen rémes egy szülőnek. Úgyhogy én ettől gondoltam, megóvom az aput, elmegyek szépen felvételizni, ha felvesznek, tök jó, ha nem vesznek fel, akkor jövőre próbálkozom.
1: És elsőre felvettek?
2: Újra, igen.
1: És édesapád gratulált, örült végül is?
2: Ő vitt el az első rostámra autóval, és még előtte kicsit masszírozta a lelkemet egy presszóban, egy póla mellett, hogy valamennyire elvegye az ideg bajt, úgyhogy igen. Aztán a másodikra már nem, meg a harmadikra már nem, de az első rostámra ő vitt be.
1: Uh-huh. A furcsa ilyen gondolattal eljátszani, de mégis azért érdekel, hogyha mégsem sikerült volna valami miatt a színészet, vagy te addig gyúrtad volna, míg valahogy nem kerülsz.
2: Nem volt B-terv. Nem volt B-terv. Uh-huh. Nem tudtam. Annyira nem jutott eszembe sehova, sem még a lapomat, se felvételi lapot se beadni, semmit.
1: És mit szeretsz te annyira a színészetben?
2: Mit nem? Könnyebb megmondani, hogy mit nem szeretek.
1: Na, akkor mit nem?
2: Egyébként, amikor mi ezt, azt gondoltuk, hogy ez egy minőségében és mennyiségében is állandó pálya, akkor még nem voltak például kereskedelmi csatornák. Egy teljesen más világot éltünk. Egy évben készült 50 tévéfilm vagy mozifilm, tévéfilmből még annyi, tévéjátékok, mesejátékok, ért a Magyar Rádió, voltak lemezfelvételek, szinkron is rengeteg, és kizárólag diplomás emberek dolgozhattak, nagyon kevés kivétellel. Mire én diplomát kaptam a kezembe, addigra nekem már számlát kellett adnom, tehát én 21 évesen cégvezető lettem, ami egy vicc. De akkor jött be a számláztatás Magyarországon, hogy akkor mindenki legyen hirtelen BT, KFT, akármi, és megjelentek ugye a kereskedelmi csatornák, hirtelen lett 1000 csatorna a tévében is, hirtelen már bárki színészkedhetett, aki nézettséget hozott, és ez annyira fölhigította a szakmát, hogy gyakorlatilag az a fajta privilégium, hogy neked diplomád van, az nagyon devalválódott, nem tudok jobb szót sajnos, úgyhogy igen, ez az egyet, ezt nehezményezem. De egyébként meg
1: Lubickoz.
2: Ez a legjobb dolog szerintem a világon.
1: Most is a Magyar Színházban játszol, vagy van több színház?
2: Nem, ott már régen nem.
1: Ott már régen nem.
2: A Covid-tal együtt megszűnt az én ottani létem. Szabadúszó vagyok, mondjuk már nagyon régóta szabadúszó vagyok. A Magyar Színházban is csak mint vendég dolgoztam. De most mutattunk be egy musicalt, amit nekünk írtak, Republik dalokra, az a cím, hogy Lánybúcsú, hogy a Lilion produkciónak a saját terméke, eladó, és azzal járjuk az országot. Összeállt egy olyan nagyon jó banda, kivel annyira élvezetes együtt dolgozni, hogy nagyon régen volt részem ennyire jó, hogy mondjam, társulatban, ahol ennyire összeálltak a jó csillagok, és van még az Orszaumban egy előadásom, az egy zenés szatíra, az Anyád kínja, azt játsszuk Oszter Alexandrával, mint mondtam az elején, a Kisfaldi Krisztával, Horváth Lilivel, és sokat szinkronizálok. Uh-huh. Illetve még van egy új produkcióm, ami Lórán Barnabás Trabarna, a Duma Színházas produkciója, az Én a kirakat mögött a címe. Több színésznővel csinálja ezt vetésforgóban, úgyhogy leginkább én vagyok Fekete Lindával.
1: És itt a humoros feledet mutatod meg? Tehát te is egy ilyen...
2: Ez abszolút.
1: Tényleg?
2: Igen, ez abszolút kifejezetten a nevettetésre hajaz.
1: Nagyon jól táncolsz is, és énekelsz. Melyiket szereted jobban, a prózai szerepeket, vagy ezeket a táncos énekes szerepeket?
2: Én abban nőttem föl, amit az apun láttam, tehát nekem az volt az etalon, és ő azt képviselte, ez csak később derült ki számomra, hogy ezt nem képviseli ám mindenki, de ő azt képviselte, hogy egy színész mindenhez értsen. Uh-huh. Úgyhogy én ebben szocializálódtam, igen, egy színész mindenhez értsen, legyen prózai, legyen zenés, tudjon táncolni, steppelni, énekelni, mindent. Úgyhogy én erre treníroztam magam kiskorom óta, hogy versenytáncoltam, mert hát ha majd szükség lesz rá, zongoráztam, mert hát ha majd szükség lesz rá, steppelni tanultam, jazzballettoztam, mindent annak vetettem alá, hogy hát ha egyszer majd szükségem lesz rá színpadon, és így csomószor bejött.
1: Volt olyan pillanat, hogy amikor akkora elismerést kaptál az édesapádtól, hogy onnantól még nagyobb lett az önbizalmad ezen a téren?
2: Nem, ez nem volt ennyire eklatáns, mert az apukám volt a legnagyobb drukkerünk. Meggyőződésem, hogy a mai napig az. Ő mindig nagyon finoman és tapintatosan, ha megnézett valamit, leginkább premierekre jöttek nyilván, akkor természetesen gratulált, és tehát az egész próba folyamatban végig beszélgettünk, hát mi nagyon kommunikatív család vagyunk, mi napi szinten beszélgettünk, tartottuk a kapcsolatot, tehát addigra ő már nem egy kész tények elé volt állítva, hanem tudta, hogy mi folyik hetek óta, és premier után olyan volt, hogy odajött, és azt mondta, hogy így vagy úgy, de hogy ha gondolom, és jónak látom, akkor ő szívesen mondana pár dolgot, ha érdekel, mert nyilván érdekelt, mert hát hülye lennék hagyni egy ilyen lehetőséget, hogy engem szebben jobbán mondjon valaki, aki ennyire ismer, úgyhogy ő így, tehát nem volt ilyen egy nagy dicséret, ami is most fordító lett volna, hanem az állandó is pozitív támogatás volt.
1: És amikor a színművészetire jártál, akkor volt benned egy olyan vágy, hogy együtt játszani vele? Vagy ezt a sorsra hagytad, tehát hogy nem volt annyira fontos?
2: Ezt most kanyarította, mert diploma évben már felkértek bennünket egy Oliver című műzikelnek a két nagy szerepére.
1: Tehát főszerep mind a kettőtöknek?
2: Igen. Én voltam a női főszerep, pedig a két férfiból az egyik.
1: Uh-huh. Na, hát akkor ott azért gondolom, hogy otthon megbeszéltétek, hogy mennyire vagy jó, meg adott instrukciókat, vagy akkor sem?
2: Instrukciót sose. Esetleg támaszt, kulcsot, kódot, egy-egy dologhoz, hogyha azt látta, hogy elakadtam, hogy próbáljam meg így, vagy próbáljam meg úgy, ha gond. Tehát, hogy ilyeneket tudott mondani.
1: Ugye a nagyszerű színművész, a legendás alakításairól híres Haumann Péter fiával beszélgetek. Azt már viszont a te esetedben kevésbé kell megemlíteni, amit sok hasonló fiatal színművész esetében, hogy a szülők árnyékából nehéz volt kilépni, vagy nehéz benne lenni, mert hogy neked ilyen nem volt soha. Legalábbis amiket így olvastam interjúkat, vagy néztem veled kapcsolatban, ott sem esett ilyenről említés, hogy ez hogy lehet, hogy egész elejétől fogva nálad nem volt ilyen, holott ugye édesapád egy nagy legenda volt.
2: Persze. Nagyon foglalkoztatott ez az aspektusa az én létezésemnek, vagy létemnek igazából. Én rá mindig úgy tekintettem, mint apura. És nagyon sok más mindenkiben, hozzáteszem természetesen jogosan, másképp fogalmazódik meg az ő egyénisége, vagy művészete. Tehát ameddig tőlem azt kérdezték, hogy milyen érzés Haumann Péter fiának lenni, a nagy Haumann Péter fiának lenni, addig én mindig csak azt tudtam rá mondani, hogy én nem tudom, mert mindig is apunak voltam az fiának. Nekem nem volt Haumann Péter a nagy színművész, mert természetesen a későbbiekben ezért mondani se kell, azért az ember látja és értékel és tudja, hogy mi az, amit ő véghez vitt ebben a szakmában, és milyen csodálatosan művelte azt. De nálam sosem volt ilyen jellegű hierarchia, vagy sorrendiség. Ha csak a későbbiekre gondolok, már azért sem, mert én valahogy az én létjogosultságomat talán kivittem akkor, amikor engem felvettek külföldre a színművészetére Londonba. És onnantól fogva az én életutam az teljesen más kanyart vett. Engem ugyanis felvettek itthon is, de mégis a külföldit választottam, és arra felé indultam el.
1: Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy ugye azért a te színművészeti karriered, hogyha lehet így mondani, azért gyerekkorodban indult már el, nem? Mert hogy gyerekszínészként kezdted. Tehát akkor már azért benne voltál a szakmában, hogyha nem is ilyen formán, de benne voltál.
2: Hát körülvett a szakma mindig, hogy mondjam, egész nap úgy apu hozta haza magával a teendőket, és bármint az, amit őt foglalkoztatta, esetlegesen egy próbáról, vagy talán csak kikapcsolódásképpen is, ugye a játék az mindig is része volt a családnak. A megfigyelés, talán a csintalankodás, ugye, vagy az viselkedés, inkább azt mondom, az emberi viselkedés formákkal, vagy karakterekkel, amit megfigyeltünk apuval, és aztán utána esetleg játszottunk is. Mindenféle különleges relációban eljátszottuk egymás előtt a dolgokat, tehát hogy mindig valahogy része volt ez az én életemnek, és nem találtam igazán különösnek azt, hogy én itt kötöttem, és így kötöttem ki, mint ahogy. Tehát ez egy normális, számomra normális folyamata volt az én létezésemnek. Uh-huh. Az én ellenére részem volt ez gyerekkoromtól fogva. Én 3 éves voltam, amikor először láttam őt színpadon, és az meg 3 éves gyereket, a matikát az abszolút lenyűgöz, és tulajdonképpen onnan indult, tehát jószerűvel ez az érdeklődés, vagy szeretet, vagy kíváncsiság ez iránt a szakmai nem.
1: Tényleg? Tehát már akkor lenyűgözött?
2: Igen, nagyon sokan mondják, hogy 3 éves, nem, hogy lehet, 3 éves, nem tudtad. Én tudtam. Tudtam, hogy ez engem érdekel, tudtam, hogy ezt szeretem csinálni, szeretem nézni, imádom apot nézni, mint egy nagy macskát, aki kukából kilép. Szóval ezeket a dolgokat, ezeket a munkákat hintázni, látni őt a közönség fölött úgy szintén. Tehát, hogy ezek mind olyan jó pofa dolgok voltak, amik el tudják sodorni azt a kis embert, aki ilyenkor ott ül a nézőtére.
1: De hát ugye ehhez kellett az is, hogy kiről van szó, tehát hogy milyen szerepeket játszik, vagy hogyan játsza azokat a szerepeket nyilván. És te 7 éves voltál, amikor filmben szerepeltél, ugye? Először, legelőször.
2: Igen, ez az én kifejezett kérésem volt, ilyen az üzenekel arra a szerepvállalatásra.
1: Igen?
2: Igen, és hát így is történt. Emlékszem, hogy édesanyám el, és aztán ugye nyilván be is válogattak, és az volt az első olyan film, amiben az akkor még segédokra történt tevékenykedő Lecsernyés Jánossal először tudtam találkozni, akivel mellettem készült 2006-ban, mint rendezővel dolgozhattunk apuval együtt az emelet című filmben.
1: Uh-huh. Testvéred Petra, aki idősebb, ugye? Gondolom, hogy akkor már ő is kacsingatott a színészi pálya felé, nem? Tehát gyerekkorában hasonlóan, mint te, tehát hogy őt is érdekelte édesapja.
2: Ha jól emlékszem, akkor egy pici fázis késéssel talán, de nagyjából egyszerre kezdtünk érdeklődni, ugye lévén, hogy ő hamarabb született, mint én, de hát kettőnket foglalkoztatott leginkább a családban, mint gyerekeket.
1: Na, ezt muszáj megkérdeznem, mert hogy ugye Hauman Péternek 3 gyereke van, de mindenki csak 2-ről beszél. Tehát mi van a harmadikkal?
2: Ő nem szeret igazából a reflektorfényben létezni, és ezt is minden alkalommal tiszteletben tartjuk.
1: Tehát ő annyira más lett, annyira más érdeklődés.
2: Teljesen.
1: Értem. Szóval akkor elindultál 7 évesen ezen a színészi pályán, lehet ezt mondani, mert hogy aztán elég gyakorisággal szerepeltél vagy. Volt más is, vagy pedig mindig onnantól kezdve, tehát te eltervezted azt, hogy te is színész leszel, és akkor te ebben a álomban éltél, hogy úgy mondjam.
2: Nem adtam magamnak igazából más opciót. Azon a szinten volt, hogy akkor még egyedül egy főiskola volt, a színművészeti főiskola, és hát meg ahányszor említem, mindig főiskolaként említem, mert ugye akkor nem egyetemként létezett, és hát a másik lehetőségem az volt, hogy ugye Angliában is szerencsét próbáljak. De ott is 3 iskolánál próbálkoztam. Amiből az utolsó volt az, ahol engem egyébként a legjobban érintett, és a legjobban éreztem magam, amelyik utána a végén föl is vett a szakára. Tehát nem gondolkodtam én semmi másban. Lehet, hogy ez bakmerőség volt akkor, de valahogy azt éreztem, hogy nem szeretnék magamnak más mutatni. Nem csak ezt.
1: És az is

0: azok, amit kettőn én tanultam, azt tudom érvényesíteni. Itt is ezzel én nagyon boldog vagyok. Én előbb kaptam itt a lehetőséget, igen, külföldön. És akkor elsodort ide vissza a lehetőség. És szerintem nagyon jól is tettem, mert akkoriban kezdett újból valami mocorogni, ami a külföldi filmgyártást illeti, és sokkal hamarabb kerültem bele itthonról külföldi mozi és tévészínekbe, tévéjátékokba, mint nem bárki közül.
1: És tényleg sok nagy filmben szerepeltél, ahogy így utána néztem. Ugye akkor említsük meg a legnagyobbat, amely ugye 7 Oscart is kapott, ez a Oppenheimer című film. Bizony ez egy óriási lehetőség volt számodra.
0: Nekem nagyon sokat jelent, és ez egy rendszerélmény volt, amire nagyon sokáig vár egy ember. Úgy gondolom, hogy az én egyéni szegyemnek a nagy részét azt valahogy én ott találtam saját magamra, és a mai napig hordozom azokat az alatokat, amiket onnan hozok emberként is, meg szakmailag is. És olyan jó leső érzés volt az, hogy visszagondolok 1999-re, amikor én felvételt nyertem a Guildhallba, és ágyítattal néztem akkor az Odeon mozi bejárata fölött csüngő, akkor valamelyik Csillagok háborúja Baljós Árnok volt, azt hiszem, plakátját, és éppen Ewan McGregor szerepelt ennek, Obi-Wan Kenobi, és hát Ewan McGregor az én iskolámba járt, és valamilyen olyan jó kis párhuzam volt akkor is, hogy én néztem, az ember arra gondolt, hogy arra jól lenne majd egyszer csak hasonló cipőbe járni, hogy legalább egy ekkora kaliberű sikernek a részese lenni, és emlékszem, hogy egy idősebb úriember ült mellettem, és ez valahogy felfogta ezt, és erről elkezdtük beszélgetni, és aztán úgy esett, hogy 22 évre rátelik, 23 évre rátelik, én is ott állhattam pont ugyanennek a mozinak a főbejáratánál a vörös szőnyegen, és ez egy csodálatos dolog. Tehát egy ilyen téridőjáték. Hányszor mentem végig én ott a Leszterszkáren, és szoktam az esőben, vagy apámmal kullogtunk, hogy éppen jó kezünkben, vagy édesanyámmal. Tehát hogy ezek olyan jó dolgok, hogy az elég is csak ott áll az ember egy ilyen csodálatos filmnek a szereplőjeként, és ilyen jellegű figyelem irányul felé. Tehát nyilvánvalóan én itthon is dolgozom azért, mint a mellettet, nem csak a külföld a hangsúlyos, bár nagyon-nagyon sok nyilvánvaló megnyilvánulásom van külföldön, és ezt pont ez a jó benne, hogy így sikerült tágítani ezeket a határokat, de nekem nagyon örülök.
1: Édesapáddal is voltál egy színpadon, úgy tudom. Ezekről az emlékekről, hogyha beszélnél, örülnék neki. Illetve nővéreddel, Petrával.
0: Tehát, hogy... Hát ez az utolsó közös színpadi munkánk volt a Magyar Színháznak a színpadán, a Fösvény, amiben Petrával is együtt szerepelhettem. És ez egy óriási élmény volt. Több okból, mert Petrával én még azelőtt nem játszhattam együtt, tehát nem csak apuról van itt szó, hanem a nővéremről is, de hát különösebb mondat nem okozott, mivel egész gyerekkorunkban más sem csináltunk, tehát akkor is játszottunk, és ott is játszottunk ugyanúgy, még akár annyi idősen is, mint ahány évesen, ott ez megtörténhetett, és hát apuval ez már nem az első közös játékunk volt. Valahogy annyira természetesen és annyira történt az egész, és olyan jó leső volt, hogy szinte nem is kell, hogy most lett ez tulajdonképpen, azt gondolom, igazán különleges, hogy ezt így el tudom mondani, hogy azért mégiscsak ott álltunk hárman, és mégiscsak közösen tudtunk játszani. Nyilván akkor úgy más értelmet nyer, amikor az ember ezzel foglalkozik. Most egy fokkal különösebb élményt adhat most, hogy most nincs itt apu. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép emlék. Tehát ebbe beletartunk mindenféle olyan kis apró kis kikacsintás, vagy szintelés, ami akkor színpadon történt, vagy akár mindig bakik, amikre az ember nagyon jól tud visszagondolni, vagy olyan jól eső, kicsit olyan van benne egy ilyen mondszabás, egy ilyen belső mondszabás. Tehát nagyon sok olyan élmény volt apuval és Petrával is úgy szintén, ami még a mai napig is nyilván velem van. Ebbe beletartoznak azok a csintevések is, amik a színpadon történtek, akár mondjuk egy baki alkalmával, amin ugyanúgy tudtunk nevetni, összenézni, összekacsintani egymás között, mint nem akkor, amikor egy teljesen sablonszerű előadást hajthattunk végre talán. Tehát mindig volt valamilyen kis izgalom benne, ami nem izgatottságot jelent, hanem valami felfokozott örömöt, vagy valami csintalanságot hárman között.
1: Hasonlít az édesapádra a játékod is? Tehát, hogy szokták mondani, hogy nagyon...
0: Igen, és ezt nagyon-nagyon nagy örömmel veszem, és még valamikor én is, ahogy egyre idősebb vagyok, én is még néha így rá szoktam csodálni.

0: én valamikor az ő hangján szólalok meg. Tehát van egy olyan regiszter, amit valahogy megüti a fülemet, hogy ez most rajtam keresztül apu volt.
1: Gondolom hagyott valami útravalót, ami mindig a füled becseng, vagy amit mindig szem előtt tartasz. Sok ilyet hagyott biztos, de mi az, ami úgy nagyon-nagyon megmaradt, amit biztosan követsz is?
0: Én azt gondolom, hogy a játéknak az öröme az egyik, a másik pedig, amit nem szabad elfelejteni soha, és a másik pedig az a fajta fegyelem, ahogyan ő dolgozom. Uh-huh. Ez a kettő az, ami ha szakmára gondolok, akkor ez mérvadó. Talán ezt a kettőt emelném ki.
1: Még Petránál, hát az igaz ugye, hogy te valamikor hány éves is voltál, amikor azt mondtad Petrának, hogy akarsz-e velem híres lenni Hollywoodban?
0: Nem tudom, hogy hány évesek lehetünk. Ez egy közös fürdés alkalmával esett meg, hát valószínűleg kicsik voltunk mind a ketten.
1: Mondom én, hogy te úgy előrevetítetted a sikereidet, tehát hogy úgy magadba
0: elkészíted. Hát lehet, hogy akkor már úgy meg volt bennem ez, hogy akkor miért ne lehetne ezt nagyobb ízben végrehajtani. Lehet, hogy akkor már ez valahogy megfogalmazódott akkor benne. Igen, ez így volt. Egymással szemben ültünk, én erre tényleg emlékszem, és megkérdeztem tőle, hogy akarsz-e velem együtt híres lenni Hollywoodban.
1: És azt mondta?
0: Ő meg azt mondta, hogy nem. Én meg azt mondta, hogy jó.
1: Hát akkor úgy is járt,
0: akkor,
1: igaz?
0: Akkor én meg erre, akkor te meg arra, de hát ezért egy szakmában vagyunk. Ő színpadban gondolkodott elsősorban, és kifejezetten az itthonban. Ezt sosem titkolta neki, ez az út volt a fontosabb nekem, meg valahogy arra felé is.
1: Rengeteg színházban játszol te is, nem? Vagy játszottál eddig, és most nem tudom, most egy színházad van, vagy most is van több?
0: Igen, én most kezdem az első évadomat társulati tagként a Magyar Színházban, és nagyon-nagyon szép feladatokat kaptam ott, amíg még, tehát hogy jövőre is, meg még ebben, tehát egy évadban gondolkozunk igen, de ebben az évben és jövő évben is nagy feladatok várnak rám.
1: Tehát jobb így elkötelezni magadat, mint hogy szabadúszóként?
0: Ez életemben először történik, mert sok barátom van már ott, és ugye én játszottam már jó párszor. Másrészt meg szerintem ez egy teljesen más lét lesz, mint az előtt. Uh-huh. Ugye, hát tényleg eddig 22 éven keresztül szabadúsztam annak minden nehézségével és bájával.
1: És milyen fajta szerepeket kapsz ebben a színházban, ahol most már társulati tag vagy?
0: Hát nem tudom, hogy mennyit árulhatok el belőle, de bár egy nagyon szép feladat, és az pedig a Hamlet lesz.
1: Ó, igen. És ez a álmod volt ez is? Volt ilyen álmod, hogy a Hamletet eljátszani egyszer? Vagy...
0: Hát szerintem minden színésznek valahol ez benne van a fejében, hogy ez egy nagyon szép lehetőség, és ez egy óriási kihívás, és valahogy ezzel megküzdeni, ez így valahol minden férfi színésznek a fejében meg kell, hogy legyen. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül lesz így, nem tudom, artikulálva, de valahol ott van. Uh-huh. Szerintem valahol minden férfi színésznek a lelkében ott van. Ez egy csoda, ahogy olvasom, és ahogy készülök rá, és ahogy nézem a lehetőségeket, és amennyit beszélgetünk erről az alkotókkal, az rendkívül intenzív, és hát mindig felvett valami szépséget, vagy bonyodalmat, vagy tehát ezt mondani se kell, ez rendkívül komplex egész, és annál izgalmasabb.
1: Hadd említsem meg feleségedet is, aki író, rendező, ugye? Jól informálódtam én, hogy a legjobb női főszereplő díjat kapott ő is egy filmben?
0: A legjobb női főszereplő díjat egy rövid filmben, igen, most azt mondja, de ő már inkább azt szeretné, hogy úgy legyen említve, mint rendező, illetve, hogy ő rendező és forgatókönyvíró. Most már másfelé indult el, nem szerepel. Neki fontosabb lett az írás, és fontosabb a rendezés, még annyival fontosabb a rendezés. És nagyon szép filmeket készítő, még rövid filmek, tehát azok is nagyon nagy kihívást jelentenek.
1: Sőt, lehet, hogy lesz közös film is, vagy?
0: A rövid filmjeinek egy részében már voltam én is, úgyhogy elkezdődött valami közös munka, még azon kívül is, mint ami a családunkat jelenti, de vagy az egységünket jelenti, de abszolút van erre kilátás szerintem a jövőben is, hogy még dolgozzunk együtt.
1: És így, hogy társulati tag vagy, tehát az, hogy filmekben szerepelni, téged kiengednek ugyanúgy, mint amikor szabadúszó voltál, tehát ugyanúgy meg vannak a lehetőségeid, hogy külföldön forgass.
0: Igen, ezt abszolút megértették, és mindenben támogatnak és segítenek nyilvánvalóan. Tehát ugye nagyon boldog vagyok az ottani létemmel. Szakmailag is azt gondolom, és emberileg is abszolút helyén kezelnek, és együtt tudunk nagyon jó kilátásokkal nézőnek, hogy vannak az előre.
1: Tényleg további ilyen hasonló sikereket kívánok, mint amiket eddig elértél, és további nagyon szép karriert, tehát hogy legalább olyan híres maradjon ez a Hauman név, tehát hogy úgy vitt tovább, mint ahogy édesapád elkezdte ezt.
0: Nagyon szépen köszönöm, igyekszem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, én köszönöm. Szia.
2: Hauman Péterre emlékezett Hauman Petra és Hauman Máté. Kosár Georgina beszélgetését hallották.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1961-ben született Enya ír énekesnő, most három slágere forog, az Orinoco Flow, a Caribbean Blue és az Only If.

énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. május 17-én. A műsorban elhangzottak megtalálhatók lesznek a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallás.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Újabb elfogható parancsokat kezdeményezhet a Nemzetközi Büntetőbíróság izraeli vezetők ellen. Irán szerint Washington nem tett engedményeket. Az esti hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter Azerbajdzsánba utazott, ahol részt vesz az ENSZ világvárosi fórumán. A rendezvényt első alkalommal tartják meg a kaukázusi régióban. A fórum középpontjában a biztonságos és fenntartható városok fejlesztése áll. Taraba Robert Fico miniszterelnök megbízásából képviseli Szlovákiát az eseményen. A miniszter több kétoldalú tárgyalást is folytat majd, köztük Ilham Alijev azeri elnökkel és az ország vízügyi vezetőivel. Taraba hangsúlyozta, Szlovákia vízkészlete stratégiai jelentőségű lehet a nemzetközi együttműködésben, különösen azokkal az államokkal, amelyek vízhiánnyal küszködnek. Tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségekben található Baráka atomerőmű közelében egy dróntámadás következtében. Az Abu Dhabi hatóságok szerint a lángok egy elektromos generátornál keletkeztek az erőmű külső területén. A közlés szerint senki sem sérült meg, és a sugárzási szint sem emelkedett. Az ország nukleáris felügyeleti hatósága hangsúlyozta, hogy az erőmű rendszerei biztonságosan működnek, és az összes blokk zavartalanul üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az incidens miatt. Rafael Grossi főigazgató szerint elfogadhatatlan minden olyan katonai tevékenység, amely veszélyezteti a nukleáris biztonságot. Az emirátusok korábban Iránt vádolta energetikai infrastruktúrája elleni támadásokkal. Irán sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok 5 pontból álló javaslatot küldött Teheránnak a háború lezárásáról, azonban az iráni fél szerint Washington semmilyen valódi engedményt nem ajánlott fel. Az iráni Fars hírügynökség szerint az amerikai javaslat előírná, hogy Irán a jövőben csak egyetlen nukleáris létesítményt működtethessen, továbbá át kellene adnia a magasan dúsított uránkészleteit az Egyesült Államoknak. Teherán emellett sérelmezi, hogy Washington nem hajlandó feloldani az iráni vagyon befagyasztását, és nem fizetne jóvátételt sem a háborús károkért. Irán ezzel szemben a katonai műveletek teljes leállítását, a szankciók megszüntetését és a hormuzi szoros feletti szuverenitásának elismerését követeli. Az iráni külügyminiszter szerint Teherán csak akkor hajlandó folytatni a tárgyalásokat, ha az Egyesült Államok komoly szándékot mutat. Sajtóértesülések szerint a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze újabb izraeli politikusok ellen kezdeményezett titkos elfogató parancsot. A Haaretz című izraeli lap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Smotrich pénzügyminiszter is érintett lehet. A jelentések szerint további elfogató parancsokat kérhettek Orit Strok miniszter, valamint két izraeli katonai tisztviselő ellen is. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban már elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen. Az ügy részleteit hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Izrael ismét légi csapásokat hajtott végre Libanon keleti és déli részén, annak ellenére, hogy pénteken 45 nappal meghosszabbították a Hezbollah-hal kötött tűzszünetet. A libanoni állami hírügynökség szerint több támadás érte a Beká völgy térségét és az ország déli területeit. A libanoni hatóságok közlés alapján a konfliktus kezdete óta több mint 2000-en haltak meg az izraeli csapásokban, közülük 400-an már a tűzszünet életbe lépése után. A Hezbollah egyik vezetője bírálta a Libanon és Izrael közötti washingtoni tárgyalásokat, mondván azok csak további engedményekhez vezetnek. A libanoni gazdasági miniszter közben arról beszélt, hogy a háború eddig mintegy 2 milliárd dolláros veszteséget okozott az országnak.
0: Időjárás.
1: Az éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, nyugaton és keleten helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, néhol köd is képződhet. Többfelé főként Közép-Szlovákiában várható eső vagy zápor, a magasabb hegyekben havazás is előfordulhat. Az éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, a szél többfelé élénk lesz. Holnap napközben is sok lesz a felhő, de főként az ország nyugati felében időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Több helyen várható eső vagy zápor, keleten egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lassabb a forgalom Pozsonyban a Gagarin utcán a Poprádiót felülvezető szakaszon. Ugyancsak baleseti helyszínelés zajlik Pozsony hídvég elkerülő útján a főváros irányába vezető oldalon. Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Dolnozemszká úton, a kórháznál a belváros felé vezető szakaszon, valamint radar működik még az R2-es autópályán is járóca előtt a Magyarország felől érkező oldalon is. Komáromban Őrsújfalu város rész felől kivezető úton szintén sebességet mérnek. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
3: Szeretné, ha otthon a patyolat tiszta lenne? Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történt vásárlásai után, és szerezzen be Kärcher takarítógépeket jelentős kedvezménnyel. Matracporszívó, szőnyegtisztító, ablaktisztító vagy robotporszívó gondoskodik otthona méreható tisztaságáról. Az akció május 17-éig vagy a készlet erejéig tart.
4: Nő arcai Gasparik Majával.
5: Köszöntöm a Nő arcai hallgatóit. Legutóbb, amikor mai vendégemmel egyeztettünk, annyit írtam neki, most csak élvezd Párizst. Ő pedig éppen úton volt egy újabb városban, egy újabb csoporttal és egy újabb történettel. És ezen elgondolkodtam, vajon mit jelent annak az utazás, akinek az út nem egyszeri élmény, hanem életforma? Mit ad a világlátás, mit tanítanak a helyek, az emberek, a találkozások? És mit formál mindez azon a nőn, aki újra és újra útnak indul? Mai vendégem Rajci Adrien, idegenforgalmi szakember, ez író, aki országokba szeretett bele, és számtalan történetet gyűjtött össze az útjai során. De ma nem csak helyekről és utazásokról beszélgetünk, hanem arról is, hogy mit tanít az utazás önmagunkról. Van-e sajátos női tapasztalata az úton levésnek, és hogyan formálja a világjárást azt, ahogyan nőként jelen vagyunk a világban? Mert az utazás sokszor nem csak a világot mutatja meg nekünk, hanem önmagunkat is. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Adri, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
6: Szervusz Maja, üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat. Annyira magában ragadó volt a felkomp, hogy hirtelen elgondolkodtam, hogy ki a vendég, hogy biztos, hogy... Nagyon szépen köszönöm, jó volt így hallgatni, igen, jó volt hallani, és igen, most jöttem meg Párizsból.
5: Igen, Párizs, pontosan valahogy hiába akartam elkanyarodni ettől a témától, és úgy egy nagy szeletet kivenni a te világjárásodból, de valahogy itt megragadtam Párizsban, mert amikor ugye, ahogy a Felkomban is elhangzott, egyeztetésünkkor te éppen Párizsban voltál, és írtad is, hogy megnézed a noteszedet, ami éppen a buszon van, de te most éppen Párizsban vagy, és mondtam, hogy hagyd, most csak élvezd Párizst. Az, akinek, ahogy a Felkomban is elhangzott, tehát az utazás, az nem csak maga az út, hanem egy életforma. Mit jelent neked az, hogy igenis ott vagyok, jelen vagyok, és tudom csak úgy élvezni Párizst, miközben egy csoport, vagy több csoport ott van körülöttem, akikre figyelnem kell, akiknek át kell adnom valamit?
6: Ez egy másfajta küldetés, más perspektíva. Persze lehet úgy élvezni Párizst, mert mint idegenvezető, amikor kiviszek egy csoportot bárhova a világba, akkor tulajdonképpen én azt az országot képviselem. És nekem úgy kell bemutatni azt az országot, mintha az a saját szülőföldem lenne. Igen, és azt hiszem, hogy ez a titka, tehát ha büszkén mutatom be, akkor abszolút élvezem és csodálom a környezetemet, és ugye az a mérce, hogy hogyan ülepszik ez le a kedves vendégeken, mennyire vagyok hiteles.
5: Amilyen magabiztossággal mondtad most azt, hogy bárhova a világban, most ha azt mondanád, hogy menjünk, komolyan mondom, ezt olyan határozottan mondtad, hogy elhinném neked, hogy most bárhova a világban veled, ha elmennénk, akkor te azt megmutatnád nekem. Ez a magabiztosság, ez a sok tapasztalat révén került hozzád, hogy tudod, tehát, hogyha most a vendégek, vagy a csoportok szempontjából, ha nézem, tehát, hogy kell nekik, hogy ott legyen egy magabiztos idegenvezető, aki őket viszi az úton, tényleg bárhova is menjenek a világba, de veled. Tehát, hogy ez a magabiztosság, ez honnan került beléd?
6: Hát kell valaki, aki összefogja a csoportot. Általában ugye olyan utaskörről beszélünk, aki vagy nyelvi problémákkal küzdik, vagy pedig nem mer egyedül utazni, tehát hogy kell valaki biztos pont, akiben megbízhatnak. Természetesen vannak olyan helyzetek is, amikor az utas mindent jobban tud, és megpróbálja átvenni a vezetést. Olyankor kell nagyon-nagyon szépen diplomatikusan, taktikusan visszadönteni azt a mérleg nyelvét, hogy azért ki az úr a háznál.
7: Mert ugye ilyen is, hogy amikor idézőjelben mondom, az esernyőt kivennék a kezedből, és akkor így átvennék azt a bizonyos stafétát.
6: Nem, azt én adom át, hogyha valaki előre megy, előttem megy, illetve ha valamit jobban tud, akkor tessék, akkor 5 percig át lehet venni a stafétát, és ki lehet próbálni ezt a szakmát. Gyerekek szoktak ilyenkor üvöltve menekülni előlem, mert természetesen szerepelni, okoskodni mindenki szeret, de szerepelni már nem. Meg ez egy jó játék, hogy akkor próbáljuk ki. Tehát tulajdonképpen egy csapat vagyunk egy vadidegen helyen, ahol egymásra vagyunk utalva, hogy ebből mit hozunk ki pozitívan, ez rajtunk áll. Természetesen lehet megnyomorodott is az út, de senkinek nem ez a célja. Tehát innentől kezdve, ha bíznak bennem, és ugye erre az első óra áll a rendelkezésemre, vagy azt mondom, hogy az első óra és az első nap közötti 23 óra, ami a rendelkezésükre jár, áll, hogy elfogadjanak, illetve hogy megbízzanak bennem. Ha ez megtörténik, ez a csettintés, ez a csoda, akkor utána minden rendben. Ha nem történik meg, akkor ott kell dolgozni rajta, hogy mindenki jól érezze magát.
7: Dolgozni, bizalom, önbizalom, határozottság, mi az, amit tanított neked az emberekről ez a fajta világ?
6: Hú, hát ez jó kérdés, nagyon-nagyon sokat. Én minden csoportomtól úgy köszönök el, hogy ez egy óriási önismeret nekem, azaz 3 nap, 5 nap, 7 nap, 9 napos út. Általában ilyen intervallumokban viszek utakat. Türelmet tanít, alázatot tanít, megértést tanít, illetve egyre jobban tanítja azt, hogy hogyan tudok egy bizonyos létszámú vadidegen emberből egy egységet kovácsolni. Azt hiszem, hogy most ebben a szezonban ez lesz az én fő csapásom, hogy rendelkezésünkre áll pár nap, és nekem egy jó hangulatú csapattá kell gyúrnom a résztvevőket.
7: Volt már valaha két egyforma csoportot? Tehát helyszínek azok ismétlődhetnek. Maga az, hogy milyen lesz az utad, az is lehet hasonló. De a csoportdinamika, az lehet-e ugyanolyan?
6: Lehet. Igen, most megkísértem a lehetetlent, azt mondom, hogy talán lehet. Nagyon-nagyon sok függ az idegenvezetőnek a habitusától, illetve az idegi állapotától. És én hiszek benne, hogyha ugye ez az alapállapot jó irányt mutat, akkor meg lehet csinálni. Visszatérő mondatom az, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordoz, mert ez alatt a pár év alatt, amióta így a pályán vagyok, amit az idegenforgalomnak ezen a területén, nekem fantasztikus csoportjaim voltak. Tehát tényleg, tehát hogy imádtak, szerettek, együttműködőek voltak, érdeklődők voltak, elfogadták a tudásomnak az esetleges hiányosságait, mert azért nem vagyunk enciklopédia. Jó volt velük jönni, menni, játszani, és az a szeretet, azt hiszem, hogy az a végén a pont, ami utána a mérce, amit kapok, az viszont leírhatatlan érzés, jó érzés.
7: És milyen jó, hogy ezt a játékot behoztad. Mennyire tud ez játék lenni, vagy mikortól tud játék lenni ez a fajta életforma?
6: Hát amikor a könyveimet kiosztom nyereményként, akkor ott nagyon vérre megy a játék, de az én útjaim ugye főleg az irodalom művészetek köré fűződnek. Tehát mindig megkeresem az adott helynek azt a regényét, vagy azt a festményét, ami ott van, vagy oda kötődik.
7: Keresed a romantikát?
6: Természetesen. Lehet, hogy így eléggé szögletesnek tűnök első, tehát hogy mikor ugye valaki találkozik velem, nem? Köszönöm. De igen, szeretem a csillagos eget bámulni, imádom a közhelyes naplementét, meg a napfelkeltét, sőt, ezeket így meg is mutatom. Én nagyon sokat tanulok a kollégáimtól, akik mindenféle őrültségekre vetemednek, és akkor én ezeket is ilyen bátortalanul kipróbálom. Most például az előző utamon az olasz tengerparton megtornáztattam hajnal 6:30 a kedves kis közegemet, miközben jött föl a nap. Tehát ez milyen romantikus már, hogy nem a szállodai szobában ásítozunk, meg vakarózunk, hanem mi már frissen üdén kint vagyunk a tengerparton. Ami a játékosságot illeti, amennyire hagyják magukat, tehát hogy kvízjátékokat csinálok, tehát olyan kérdésekkel, amit mindenki tudom, hogy tud, de ott abban a pillanatban nem jut az eszébe. És az egy óriási dolog, hogy na gyere, megengedem nekik, hogy csikarják ki a választ, és biztos megvan az, csak gondolkodni kéne, egy kicsit elengedni, és na, és akkor mindenki utána, hogy jé, tényleg ezt tudtam.
7: Minden szem rád szegeződik. Mi munka van ebben?
6: Igen, ez folyamatosan változik. Ugye azt ne felejtsük el, hogy én színpadról jövök. Tehát én színésznő voltam, nekem kell a taps. De hogyha nincs meg a szemkontaktus, nincs meg a visszajelzés, akkor én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és akkor teljesen így begörcsök, mit csináltam rosszul.
7: De csak a végén? Vagy pedig ezt menet közben is azért monitorozod, hogy igen, megvan még a figyelem, figyelnek rám. Közben ugye még nincs fizikailag hallható taps, de hogy azért azt úgy látod, hogy a végén lesz.
6: Igen, én monitorozok, igen, ezt nem szabadna mondanom, de elmondom, tehát én háttal csinálom végig a több órás autóbuszutakat, mert ugye nézem, hogy ki figyel, ki nem. Sőt, én abból mérem föl, hogy az a téma, ami fele megyek, az érdekli-e a vendégeket, vagy pedig változtatnom kell. Tehát ennyi improvizáció kell az utazás során. Nem fogom adatokkal, fölösleges adatokkal terhelni a kedves vendéget, hogyha ő pihenni jött. Ha pedig ugye ott vagyunk a helyszínen, és ott tartok egy idegenvezetést, akkor úgyis megkapja. De ezek a hosszabb utak, ezek inkább szórakozással telnek.
7: Azért kérdeztem ezt a romantikát, mert ugye író is vagy, és szerintem egy művészember tényleg mindig máshogy néz a körülötte levő tárgyakra, emberekre. Ezt mennyire sejtem jól?
6: Most engem az összes művészettörténész barátom meg fog vetni, mert az a perverzitásom, hogy... Tehát amikor már x-edik galériát nézi az ember, és igen, vannak a nagy nevű festők, a ugye Giotto-tól kezdve, Veronese, Da Vinci, etc., etc., akkor vannak a futottak még kategória, és olyankor azt szoktam csinálni, hogy megnézem a Jézus ábrázolásokat. Tehát amikor még csecsemő a Jézus, nem tudom, hogy ki volt ezeknek a festőknek a modelljük, de borzalmas, amikor ilyen punk frizurával jelenítik meg a kis Jézust, vagy van, amikor ilyen 70 éves ember arca, egész életútja rajta van a kis Jézusnak az arcán. Ez érdemes majd így nézni, hogy melyik festőnek ki volt a Jézus modellje, mert teljesen különböző, nem egy hétköznapi kisgyerek arcokkal fogunk találkozni.
7: És akkor te ezekre amúgy fölhívod a figyelmet, vagy pedig hagyod azt, hogy igen, mondjuk Da Vinci-ban merengjenek el, ha ők éppen azt szeretnék észrevenni és nézni, vagy mivel te ezt már olyan sokszor láttad, hogy te igenis megmutatod azt a pluszt?
6: Akkor szoktam megmutatni, amikor látom, hogy nem tud mit kezdeni a rengeteg képpel a falon. És akkor mondom, hogy na jó, akkor nem kell itt rögtön elemezni meg szakérteni egy Delacroix képet, hanem nézzük meg a nem tudom kinek a képeit részleteiben, és nyugodtan lehet nevetni, hogyha valami vicces.
7: Van olyan város, ahova szívesen visszatérsz?
6: Természetesen vannak. Az én szívem csücske az Menton, ugye Dél-Franciaországban. Párizsba természetesen mindig, akárhányszor. Most szeptemberben fogok menni legközelebb.
7: Hiányzik ilyenkor, hogyha egy számodra kedves városba vagy helyszínen vagy éppen hazajössz, és utána tudod, hogy csak néhány hónap múlva mész vissza legközelebb.
6: Nem, mert közben megyek Lengyelországba, megyek most Milánó, Garda, Komoito, Torino, Monaco és Nizza, ez az útvonal.
7: Ilyenkor nincs időd megélni azt a hiányt, amit mondjuk akár okozhatna is az, hogy azokon a helyszíneken most éppen nem vagy, vagy kitölti, és megadja egy másik helyszín ugyanazt az érzést.
6: Igen, talán az utóbbi igen, hogy kitölti, hogy mindig ott érzem magam jól, ahol vagyok. Tehát, hogy az engem lelkileg megnyomorítana, hogyha folyton sóvárognék, vagy folyton vágyakoznék valahova. Tehát amikor a Covid alatt ugye otthon voltam, akkor azt kellett megtanulnom, megszeretni, és megtalálni azt a azt a kis sava borsát az otthoni létnek, amitől én jól érzem magam otthon. Akkor írtam meg ugye a Mágikus Eszterháziak Turzó Boszorkányságok című könyvet, mert egy fantasztikus kutatómunka volt nyomozni, és hol lakhatott, és tényleg ott állt egy kastély, és tényleg, és akkor ebből úgy összegyúrtam egy történetet. És amikor pedig utazom, na, azt mondom inkább, hogy az átmeneti idő az, ami egy kicsit megvisel, mert ezekre az utakra fel kell készülni. Tehát már olyan helyszínekre készülök föl, ahol még nem vagyok ott, még ugye otthon vagyok, és akkor tehát azt úgy bememorizálni a helyszíneket, a mondani valót, az érdekességeket, mert ugye nem tudom, hogy ki lesz az a kis csapat, aki majd, mint a tyúkanyók körém gyűlik, mi lesz az érdeklődési köre. És úgy eljátszani, előre lepróbálni ezeket a helyzeteket, hogy fogalmam sincs, hogy jó irányba megyek-e, ez a legnehezebb.
7: Adri, én ott maradtam a buszon a noteszedben. Én nekem ez a kép ez annyira Párizsban. Ez a kép ez olyan élénken megmaradt bennem, képzeld el, hogy tényleg, ahogy így egyeztettünk, és te ott vagy Párizsban, a noteszed a buszon, az időpontunk, a beszélgetésre az benne maradt, és hogy egy kicsit akkor kutassunk Párizsban, vagy nyomozzunk Párizsban most, mert nagyon érdekel, hogy Párizshoz ugye kötünk szimbólumokat is, igaz? Tehát, hogy ha már a romantikát említettem, a szerelem városaként is hivatkozunk rá. Párizs, mint női szimbólum is lehet. Tehát, hogy a párizsi nő arca, a párizsi nőt milyenek?
6: Hát ugye ez abból adódhat, hogy ugye az Eiffel torony az öreg hölgy. Inkább a szimbólumai, ugye Marianne Franciaországnak, ugye a szabadság szimbóluma, ami minden közhivatalban ugye ott van ez a női arc, inkább a szimbólumai nőiek, nőiesek. Párizs nagyon összekeveredett. Rengeteg náció, rengeteg nemzetiség él Párizsban. Tehát úgy konkrétan, hogy láttam-e most az utolsó utazásomon múlt héten párizsi nőt, ugye mi turisztikai gócpontokra megyünk, ahol főleg turisták vannak a világ minden pontjáról. Ráadásul ugye ezek a világ leglátogatottabb helyei, a Louvre, a Versailles, az Eiffel-torony. Nem találkozunk párizsi nővel. Ugyanis a párizsi nő az pont abban az időszakban van kint az utcán, amikor mi valamelyik múzeumban vagyunk bent. Leírása a párizsi nőnek, hogy a párizsi nő kócos, de még mindig ki tudja fésülni a haját. Párizsi nő szereti az ízeket, de soha nem hízik. Lóg rajta a ruha, de egy Dior vagy egy Chanel. Azt is úgy tudja viselni, mint tehát még a turkálóból összeszedett ruhát is úgy tudja viselni, mint egy Diort vagy egy Chanelt.
7: Tehát ez az ösztönös elegancia. Talán?
6: Igen, és ezt ugye én annak a kornak tudom be, amikor van három szerelmem, első Ferenc, negyedik Henrik, és ugye első René, ő volt az első René, első Ferenc, negyedik Henrik. 14. Lajossal egy kicsit úgy állok, hogy ő csak tisztelem, amit fölépített.
7: Ő miért nem került be a szerelem kategóriába?
6: Hát ő már egy kicsit nem szeretett fürödni például, meg voltak ilyen kis manírjai, és az úgy nem. Nem volt annyira humánus, hogy megengedő király legyen. Tehát ott azért az egó keményen működött.
7: Mégiscsak a napkirály.
6: De a lényeg az, hogy tehát ezek az udvarok, ezek mindig úgy alakultak ki, hogy ez a piperkőség, ez a nagyon-nagyon valamiben előjárni, akár a divatban, akár bármiben a világon, és az udvartartás, illetve a nép szerintem, tudod, amikor elkezdünk celebeket majmolni. Tehát körülbelül valahogy így. Mert ugye a történelmi regényem folyamán rájöttem arra, hogy nincs új a nap alatt. Mi nem vagyunk más emberek, mint az elődjeink. Sőt, a jövő generáció se lesz más. Csak mondjuk mi ezt technológiában éljük meg, ők meg még, mit tudom én, lovasszekerekben élték meg. És mindennek az alfája és omegája a francia forradalom, amikor ugye ott az arisztokráciát az teljesen kiirtották, aki ugye nem állt át a nép oldalára, és tehát a nép lett a polgárság, a nép lett a fölemelt, és onnantól kezdve, tehát lehet, hogy ez csak gondolkodásban, De én összekapcsolom a divattal is, hogy bátrabban kezdtek el öltözni, tehát adott esetben kifigurázták, ugye a pamflet, a karikatúra, ez mint Franciaországból ered. Ez egy hosszú gondolatmenet, ami most így a fejemben van, de igen, hogy miért tud így öltözködni, mert valahol benne van ez a kifigurázás is, de azért én francia vagyok, és büszkén viselem, és azért tudja a sárgát a fűzölddel felvenni, és azért nem félsülködik, mert megteheti.
7: Most lehet, hogy így nem fog beleilleni feltétlenül a mi mozaikunkba, de most így, ha ezt így ezt az átlagot említed, akkor így eszembe jutott most, meg egyébként is így Párizs kapcsán, meg ahogy így ott hagytál a noteszedben engem, az Emily Párizsban sorozat, ahol mondjuk egy átlagos lányból lett végül egy igazi párizsi nő, egy igazi kis bohém párizsi nő.
6: Ez túlzás, és annyira kirív, amikor viszek utasokat Párizsba, és akkor mindenki hozza a kis piros baretcsapkáját, meg a kis kockás szoknya, és akkor valami ez a piros-fekete, vagy piros-kék, tehát hogy valami ez a piros és valami ilyen kontraszt legyen. Tehát a párizsi nő nem így öltözködik, abszolút. Ugye a baretsapka az nem is párizsi, sőt nem is francia, hanem ugye ez a baszk sapkából lett maga. A franciák azok mindig jó marketinggel és jó PR-ral tudnak belőle valami óriásit csinálni, ugyanúgy a croissant se, ugye, francia.
7: Tehát, hogy ezt így fölnagyítják, ezt a párizsi nő képét?
6: Igen, igen, igen. Az tény is való, hogy a párizsi nő büszke, ő hordja a nadrágot.
7: Onnan indítottam a beszélgetésünk fő témáját, hogy a világlátott nő, illetve máshogy utazik-e egy nő. Te azt mondtad erre, hogy nem biztos, hogy ez ma már annyira nem érvényes.
6: Igen, erre a kérdésre erre készültem, mert ugye én abba a korba léptem, amikor én láthatatlan lettem a társadalom számára, mint ugye a különböző munkaterületeken, illetve mint nőként is. Tehát nagyon sok helyen nem voltam még életemben. Nem is akarok, tehát én meg akarok ismerni helyeket, amiket kitalálok magam, kicsit ilyen krasznahorka is, ha már szabad így hozzá hasonlítanom magam. Tehát, hogy azért Dél-Franciaország még mindig nem ismertem meg. Hogy szeretnék egyszer egy 20 évessel beszélgetni, hogy ő hogy éli meg a nőként utazni, és nőként egyedül adott esetben bejárni a világot. Emberek vagyunk. Tehát én ezt érzékelem, hogy nincs különbség férfi utazó, illetve női utazó között. A WC-kben van a különbség. Egyiknek pizoárja van, a másiknak ülőkéje.
7: Tehát azt mondod, hogy egy bizonyos kor felett ez így elmosódik, ez a határ?
6: Én nem azt mondom, hogy bizonyos kor felett, én globálisan mondom, hogy elmosódik, tehát most már nem beszélünk női utazóról és férfi utazóról, mert én kerestem különbséget, de most már egészségügyi betétet is lehet kapni WC-kben. Barátnőmmel, aki egy újságíró, és vele vitattam meg ezt a kérdést, és akkor fölhozta az arab országokat. És én azt mondtam neki, hogy más, amit a sajtó leközvetít, hogy mit tudom is, konkrétan Iránról volt szó, persze oda most nem utazunk, de nagyon sok ismerős ment Iránba még a háború kitörése előtt, és rajongásig imádták a vidéki életet Iránban, hogy a világon a legbarátságosabb és legszeretetre méltóbb emberek Iránban laknak. És akkor előjött ez az újságíró barátnőm, hogy a sajtó azt írja, hogy a reptéren kapcsolnak le embereket, és bebörtönözik, és valahogy én még soha nem jártam Iránban, ezért kénytelen vagyok mérlegre venni a két oldalt. Tehát aki boldogan ment, illetve aki ugye azt mondja, hogy tilos, mert ott mindenki abuzálja a nőket. Meg hogy nagyon sok, hogy Indiát hoztam még föl példának, ahol hogy nagyon sok a nők elleni erőszak, amit elkövetnek.
7: Engem az is érdekel, hogy te, mint mondjuk világlátott nő, te máshogy látsz-e dolgokra, mérlegeled a dolgokat, mint hogyha otthon a számítógéped előtt ülve, vagy a telefonodat pörgetve néznél rá a világra, hogy hol mi történik, és mi az, amit így elhiszel a világból. Szóval, hogy engem ez is érdekel, hogy a világlátott nő hogyan utazik, hogyan néz az emberekre, hogyan lát egyes vagy bizonyos kultúrákat, és hogyan tapasztal a világból?
6: Mindenképpen alázat kell. Tehát az, hogyha én elmegyek egy másik országba, akkor akkor tudnom kell az ottani kultúrát, tudnom kell, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok. Tehát én például nagyon-nagyon sokat beszélgetek helyiekkel, kézzel, lábbal, tehát a Tajvanon volt talán a legkatartikusabb utam, ahol tényleg még föliratok sincsenek, ugye a mi betűinkkel, hanem minden.
7: És ezekkel
6: a krikszkrakszokkal.
7: Hogy logisztikáztad ki akkor?
6: A számok, azok a mi számaink voltak.
7: És a számok, a nagy számok és a kis számok törvénye mindent megoldott?
6: Hát majdnem. Ott az embereknek a türelme az teljesen más zónában leledzik, mint a mi türelmünk. Ott például nem találtam egy szállást, és vonattal mentem A pontból B pontba, és ott megszólítottam a szintén, aki leszállt a vonatról, hogy mutogató, tehát ilyenkor nagyon-nagyon kell tudni mutogatni, hogy ezt keresem, és akkor mondom magyarul, ezt keresem, meg mondom angolul is.

0: ki, Szlovákiába, vagy ugye amíg Magyarországon éltem Magyarországon, az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll.
1: És nőként kell-e bátorság, vagy kell-e plusz bátorság? Ugye azt mondtad, hogy te nem tapasztaltál különbséget nőként, utazóként, de úgy általánosan, hogyha akár azokat nézed, akik végül a csoportodba kerülnek, kell-e nekik, vagy a nőknek van-e szükségük több bátorságra? A nők azért mégiscsak egy bizonyos hátránnyal indultak a startvonaltól, így utazásban, világlátásban.
0: Nem hátránnyal indultak, hanem háttérbe voltak szorítva. Inkább így mondanám. A nő az mindig is egy nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon sokrétű teremtménye a Földnek, és ők csinálták volna, hát azért a csinálták volna az azt jelenti, hogy mentek volna, feltaláltak volna, lettek volna orvosok, lettek volna nem tudom milyen szakemberek, de ugye mindig volt egy réteg, és most nem akarom kifejezetten azt mondani, hogy a férfiak, mert ugye vagy a papság, vagy ugye valamilyen
1: intézmény,
0: igen, ami a háttérbe szorította, és azt mondta, hogy a nőknek ugye a konyhában van a helye, és ugye egyetlen dolguk, hogy szüljenek. És akkor voltak mindig kimagasló egyéniségek, akik így szembe mentek ezzel az elnyomással, és azt mondták, hogy puff, azt arra vágtak, és azt mondták, hogy én már pedig föl fogom találni a nem tudom milyen molekulát, és csinálták.
1: Idegenvezetői szemmel kérdeznem, hogy amikor nézed bátorság szempontjából, hogy bátrak a nők?
0: Igen. Határozottan igen. Sokkal belevalóbbak, sokkal belevágóbbak, illetve sokkal nyitottabbak a nők. Tehát a nőnél nem kérdés, megyünk? Persze megyünk, de a férfi már, ő már elkezd túlbonyolítani. Miért? Merre? Minek? És biztos? Tehát a nő azért annyit nem kérdez vissza, de a férfi minden apró részletét akarja tudni.
1: Most egy olaszországi út vár majd rád. De mi az, amit tanulsz ezeken a helyszíneken?
0: Tehát én valakit mindig képviselek, amikor elutazom. Olyan szerteágazónak kell lenni a figyelemnek, hogy ott sok esetben, amikor 66 féle különböző jelzés érkezik, megmaradni nőnek. És ugye nem elengedni magam egy, mit tudom én, egy olyan tartással, vagy olyan, hogy megmaradjak végig annak a csodált lénynek, aki ott ugye kísérem végig a delikvenseket.
1: Mert hogy idegenvezető is vagy ilyenkor, de a női minőséged az mindig jelen kell, hogy legyen.
0: Én szeretem a nőiségemet, én szeretem azt, hogy női bőrbe bújtatott engem a teremtő. Én nem is tudom, hogy férfiként nem áll rá a mozdulataim semmi, tehát hogy biztos, hogy nem lennék jó férfi. Ezt a nőiséget szeretem, igen, és ezzel azért is, mert hogy ezzel is lehet játszani, tessék.
1: Megint csak a játék visszajött. Amikor hazajössz, vagy akár a vendégeidet, ha ilyenkor figyeld, úgyhogy itt mindkét oldal érdekel, hazajössz egy-egy útról, hazahozod magaddal a párizsi nőt, magaddal, vagy egy olasz nőt, akkor ez mennyire jön veled, vagy a vendégeiddel mennyire érkezik haza?
0: Én magyarországi vendégeket kísérek ezekre az utakra, és inkább a látvány az, ami ugye rengeteg fényképet készítenek, és ezeken az utakon azt hiszem, hogy arra nincs idő, hogy át is lényegüljenek bármennyire. Én tudok természetesen morzsákat csipegetni, de azt hiszem, hogy ahhoz már túl érettek ezek a utasok, hogy ők valamilyen szinten változzanak. Viszik haza a sajtot, a különböző finom borokat, hogyha már Olaszország meg Franciaországról beszélünk természetesen. És azt hiszem, hogy a hat érzékből legalább négyet ugye át tudok közvetíteni, vagy haza tudok vitetni mindenkivel. De az érzelmi része az mindenkinek a saját befogadó képességén múlik.
1: Mi az, amit szerinted, vagy mi az, amit te szeretsz leginkább hazahozni ezekből az utazásokból?
0: Hát olívaolajat mindenképp.
1: Mert igen, pont ezért

0: Érdekel, hogy tárgyi ajándék még, akkor ezek szerint ugyanúgy fontos.
1: Egy idegen vezetőnek is. Iszonyatosan elgondolkodtattál, Maja kedves, mert hogy én itt nagy arccal mondom, hogy én az öt érzéken keresztül utaztatok, akár a könyveimben, akár a helyszíneken, és most én tényleg elgondolkodtam azon a hatodikon, az az érzelmes hatodik érzéken, hogy ezt hogy a túróba tudom hazavitetni az emberekkel, mondjuk egy Párizs hangulatot, vagy egy Côte d'Azur hangulatot, vagy akár egy milánói hangulatot.
0: De közben amúgy kimondtad, hogy ez mindenkinek a sajátja.
1: Igen, de azért tudhatnék én is része lenni, csak ugye több mint valószínű, hogy eddig azért nem nyúltam a témához, mert ugye én egy szlovákiai magyar kislány vagyok, aki jó, hogy 5 évet élt folyamatában, plusz 3 évet a Côte d'Azur-ön, meg ott ugye azért kicsit így magamba ittam az ottani hangulatot. De hogy jövök én ahhoz, hogy egy született párizsi helyett azt mondjam, hogy akkor most ettől leszel egy picit párizsi. Azon kívül, hogy kiülünk a kis útmenti teraszra, ugye a kis kávézónak a teraszára is megisszuk a kis kávénkat, meg elolvassuk az újságunkat, hogy ezek azok az igazi párizsi jegyek.
0: Most átugrok egy kicsit Olaszországba, ha megengeded.
1: Jó.
0: Hogy ebbe azért szerintem a közösségi média sokat segít. Ha most itt maradunk ennél a turista vonalnál, mondd, melyik része miatt fogod most a fejed.
1: Most azért, hogy a közösségi média segít.
0: Nem segít?
1: Nem. Képzeld el, hogy van egy, azt hiszem, hogy Olaszországban van egy szoros, és ennek van valami különlegessége, mindegy, a lényeg mi lényeg, hogy kirakott valaki egy képet, vagyis ilyen videós, tudod, amikor így hirtelen közelít, nem videó az, hanem ilyen közelítő, távolító, az egy statikus kép, csak úgy van megcsinálva, mint a videó lenne. És akkor odaírták, hogy ez a hely XY. És tényleg ott vért izzadtunk, hogy ez nem az a hely, ember, hát könyörgöm. És akkor közben mentek a többi komment is, hogy jaj, de gyönyörű, de csodálatos, de szép, jaj, imádni, jaj, de szeretnék oda eljutni. És közben mi ott vért izzadtunk, hogy de ezt nem úgy hívják azt a helyet, mert az máshol van. És nem tudod megreformálni a közösségi médiát, mert úgy dönt az admin, hogy ő ezt nem fogja megváltoztatni. Tehát bárhonnan a világból, mert ugye most tehát nem csak a saját kis közegünk bejegyzéseit nézzük, hanem Timbuktóból egész Honoluluig mindenkiét.
0: Ugye azt a bizonyos hatodik érzéket azt nagyon sokan szeretnék manapság megélni, és lehet, hogy másodlagos, és ő elhiszi azt, hogy az a hely amúgy nagyon szép, és lehet, hogy nem is az a neve, de ő inkább mondjuk egy kávét akar inni valamelyik kis olasz kávézóba, tehát hogy nem így tudjuk megélni igazán azt a hatodik érzéket? Vagy erre mennyire van igény?
1: Nagyon nagy igény van, egyre nagyobb igény van rá, hogy kicsit át tudja magát adni annak az érzésnek, hogy igen, ő ott ül és kávézik, vagy mit tudom én, vagy csak úgy sétál a sikátorok között, vagy vásárolgat a butikokban. Ez inkább nekem az, hogy ő egyedül szeretne. Tehát az ennek, hogy szabadidő. Mikor van már szabadidő? Ez egy óriási nagy feladat. Mindig szabadidőt adni ezeken a programokon. És nem adunk elég hangsúlyt a szabadidőknek, hogy ő egyedül ott kicsit eltévedhessen, hogy történhessen vele valami. Igen.
0: Ezt az olasz életérzést, ha most ugye Olaszországba készülsz, akkor most így kicsit átmegyek ide, ezt így hogyan magunkba szippantani?
1: Ugye Párizs nagyon nagy város. Óriási. 2,5 millió lakosa van, és akkor az felduzzadt 10-valahány millióra a agglomerációval együtt. Olaszországban azért sokkal jobban látsz tipikus olasz nőt, az a nagy kalap, ugye mély dekoltás, hatalmas nagy ékszerek, vörös rúzs, gyönyörű smink, tehát jobban találkozni tipikusságokkal, olasz tipikusságokkal.
0: Ha egy kicsit átvesszük azt az életérzést, ahogy ők élik, akkor többet tudunk magunkkal hazahozni, nem?
1: Igen, csak attól, hogy én hazahozok egy szép látványt, egy jó érzést, attól még nem vezetik be a délutáni siestát Szlovákiában, tudod? Mert ugye pont a dinamikájuk, ami teljesen más a franciáknak is, az olaszoknak is. Az, hogy hogyan indulnak neki a napnak, hogy hogyan mennek dolgozni, mit jelent számukra a munka egész nap, hogy utána például, és ez egy óriási felfedezés volt számomra, Franciaországban Én azt vallom, hogy sokkal többet dolgoznak az emberek meg a nyugati országokban, mint otthon nálunk. De úgy mennek haza, hogy a főnök nem hívhatja föl őket este 8:30-kor, hogy hol van ez és ez a számla. Tehát, hogy teljesen más tud lenni a dinamikájuk, meg abszolút az életminőségük is, most konkrétan ugye Franciaországnak, a francia embereknek, mert letelik a munkaidejük 5-kor, 6-kor, 7-kor, teljesen mindegy, attól függ, hogy mikor kezdenek, és utána a főnök nem hívhatja őket föl telefonon, hogy hol a számla. Hétvégén se zaklathatja, szabadság alatt meg pláne nem hívhatja föl senki. Tehát a szabadság a szent és sérthetetlen. Sőt, ebből óriási probléma is lehet, hogyha valaki. Tehát nem stresszesek. Nem a munka miatt stresszes egy francia.
0: Hogyan legyünk jelen akkor a világban? Világunkban, bárhol is legyünk.
1: Ha elmegyünk nyaralni, és hogyha elutazunk valahova, akkor ott mindenképpen lazán legyünk, mert ugye az a szabadság, tehát a nevében is benne van, hogy hova mész Szabira, szabadságra, tehát szabadság legyen, és figyeljünk, minden csápunkat nyissuk ki, és figyeljük meg az embereket, figyeljük meg az életet, mert minden egyes kukásautó is óriási történeteket tud mesélni.
0: Ha már szabadság, ugye, és ez valahol kapcsolódik is ahhoz, amiről beszéltünk, hogy ugye, hogy mit hozzunk haza magunkkal, hogy ez nagyon sokan vannak szerintem, és ez lehet, hogy már neked is mondták olyanok, akikkel együtt utaztál, hogy ugye hazajönnek, és aztán utána érzik magukat fáradtnak, de nem azért, mert elfáradtak, hanem hogy nehéz utána visszatérni, és ez a szabadság érzet, amit mondjuk megélünk, ezt nem volna jó szerinted beépítenünk valahogy, hogy ne csak egy évben, nem tudom, 2-7 nap álljon rendelkezésünkre, amikor szabadságot élünk meg, hanem hogy az egy kicsit az életformánk része is legyen, és ha már olaszok például, ők ezt azért nagyon tudják élni.
1: Most saját szakmám ellen fogok beszélni, de az a baj magával a turizmussal, mint olyannal, hogy ugye elvisz embereket A pontból B pontba, és ott hirtelen mindent így a képébe vág, és van 3-5-7 napot, hogy mindent lássál. Ez most már ugye fejlődött annyira a világ, meg föl vagyunk rá készülve, nem okoz akkora kultúrsokkot, de tulajdonképpen valahol kultúrsok, amikor mindent hirtelen akarsz. Miközben éljük a kis hétköznapi életünket, és maximum az utcajtóval találkozunk, meg a munkahely monitorjával, egy összetorlódik 3-5 napba ilyen rengeteg, nem elég, hogy információ, teljesen más közeg, adott esetben még az időjárás is más, tehát totál káosz, és ezt az agy, ezt képtelen földolgozni és fölfogni. Hát nem, ne csodálkozzunk, hogy elfáradunk. Amikor nekem is új destináció van, akkor persze én is elfáradok.
0: Milyen érzés megérkezni?
1: Ha olyan helyre megyek, ahol már jártam, akkor hazajöttem. Tehát az egy ilyen megnyugtató érzés. De mivel, hogy ez mindig munka, ezért soha nem hagyhatom el magam, úgy, mint otthon, hanem tehát ez egy 100%-os figyelmet igényel meg fókuszt, hogy mindig tudjam, hogy hol vagyok a térképen.
0: Van, amikor azt érzed, hogy te is idegenvezetőként elfáradtál?
1: Persze, természetesen. Igen. Hogyha nagyon nehéz összehozni a csapatot, hogyha nagyon nehezen kötnek alkut a résztvevők, és akkor egyenként kell mindenkivel leülni, és akkor mindenkinek van élettörténete, azt végig kell hallgatni, de hát ugye a kapacitás az ez a kis nem tudom hány köbcentiméter, amit van a nyakamon, abba úgy bele lehet fáradni. Igen, és hogyha ezt csinálod reggel 6-tól este 11-ig, és akkor rendelkezésedre áll 7 óra, ami az alvás, akkor ott nem tudsz regenerálódni. És ugye egyre idősebb ez a korosztály, aki utazik, és hogyha még délbe se kapod meg azt az 5-10-15 percet, amikor egy kávéra vagy egy gyors levesre el tud vonulni, mert igénylik a jelenlétedet, mert félnek, mert elveszve érzik magukat, akkor abba el lehet fáradni, igen.
0: Most ha az utazó csoportokat vesszük, tehát most így, aztán javíts ki, hogyha nem így van, de ugye vannak a diákok, akik utaznak idegenvezetővel, iskolából, bárhonnan. És aztán, hogy vannak azok, akik már megértek arra, hogy idegenvezetőtől tanuljanak, együtt menjenek, és hogy mi van a kettő között?
1: Kettő között van a különböző online foglalási rendszerekben mindent egyedül végrehajtó kör, vagy generáció, vagy nem tudom, minek nevezzem, akik az önállón el tudnak utazni. Tehát, hogy ők, különben érdekes, mert van egy-két út, ahova néha bekacsint egy-két, ez a 30-asok, 40-esek is, éppen úgy hozta, vagy kapta, vagy kipróbálja, vagy kaland az élet. Nincsen ezzel semmi baj, hogyha valaki önállóan utazik, de amikor történik egy ilyen közelkeleti válság, vagy egy akármilyen olyan dolog a világban, ami váratlanul ér, akkor viszont minket hívnak utazási irodákat, hogy hogyan jussunk haza. És ez konkrétan az iráni háborús helyzet kapcsán.
0: Volt ezzel most személyes tapasztalatod is?
1: Hát úgy közvetve, ugye most már én nem dolgozom az értékesítési területen, hanem idegenvezetőként, de azok az irodák, akiknek én dolgozom, akiknek idegenvezetek, ők napi 24 órában, azt hiszem, hogy 4-5 napon keresztül hozták haza az utasokat, de olyan szörnyű sztorikat hallottam, hogy Hawaiion keresztül hozták haza őket, és ugye ilyenkor kiállja a költségeket, ha az utasnak nincs. Tehát ez nem egy szép történet.
0: Igen, mert közben ugye ott van az, hogy az elmúlt időszakokban, az elmúlt években, évtizedekben megtapasztalhattuk azt, hogy tényleg az utazás az határtalan, korlátlanul bárhova mehetünk, bármennyit mehetünk, és ezzel így kontra így összevetve az, hogy igen, a világ számos pontján történnek olyan dolgok, amely valakiknek óriási nagy stoppot és félzt mondanak, közben pedig egyre többször hallhatunk olyan helyzetekről, hogy nem tudott hazajönni pontosan ezeknek a helyzeteknek köszönhetően, és hogy az emberekben most már kialakulhatott egy félsz. Hogyan utazzunk?
1: Én ezt így nem konkretizálnám, hisz azért látjuk a... nem voltam se Iránban, se Maldív-szigeteken, akiket érintett, meg ugye a tájföldi utasokat főleg, hogyha így a mennyiségről beszélünk.
0: Csak hogy közben mondjuk lehet, hogy itt a környéken egy kis városban, vagy egy nagy városban, de hogy valakiben attól függetlenül nem volt ott, nem járt ott, adhat okot arra, hogy mondjuk lehet, hogy nem mer elindulni, mert mondjuk nem biztos, hogy a repülőtársaságok fognak tudni embereket szállítani, mert
1: minden kutyákat, meg macskákat, hisz az űrbe is először egy kutya ment. A idegenforgalom az mindig egy nagyon-nagyon erős ipari ágazat lesz, ettől én egyáltalán nem félek.
0: Bármennyire is riogatják az embereket.
1: És akkor nem mennék ilyen szélsőséges helyzetbe, hogyha egy ilyen iráni háború van, hogy akkor mi történne, hisz nem vagyok se geopolitológus, se politológus, se semmi, csak egy egyszerű idegenforgalmász. De például egyre jobban szikorodnak a beléptetési rendszerek. Például nekem naponta van telefonom, hogy itt állunk a Louvre előtt, vettünk ilyen bérletet, és hogyan ez volt a legutolsó, egy-két napja történt, és hogyan kell-e időpontot foglalnunk például. És ő individuális utas, tehát ő egyedül utazott ki, de ugye nem tudja ezeket az apróságokat, ezeket a adott esetben kellemetlen dolgokat.
0: De, hogyha utazunk, hogyan álljunk neki az utazásnak? És itt most a hatodik érzék szempontjából kérdezem.
1: Hát ha tőlem kérdezed, akkor természetesen nyitottan kell az utazáshoz állni, hisz ha mindig attól félnénk, hogy úristen, mi fog történni, úristen, ránk szakad az ég, leesik a fejemre a tégra, kitör a háború, akkor ki sem mozdulnánk otthonról. És hogyha egyre többen nyitottan nézzünk neki, és indulunk neki a világnak, akkor én ennek a jó erejében hiszek abszolút.
0: Mi a legnehezebb szerinted? Elindulni, vagy megtervezni, vagy jelen lenni mindebből?
1: Hát tőlem kérdezett 20 nem tudom hány év tervezés után, tehát nekem a legnehezebb a tervezés, mert egy kicsit kiégtem benne. Most már összepakolni körülbelül 3 perc alatt összepakolok a bőröndbe. Tehát a tervezés, tehát ugye a nekiindulással sincs gond, és az ott levés az mindig ez egy fókusz, hogyha teljesen le tudjuk tenni az otthonról hozott nyűgött bajt, problémát, akkor az lehet egy teljesen új dimenzió, ami feltölt.
0: És mit tud a világot látott ember?
1: Egy világot látott ember annyiban tud mást, mint aki soha nem mozdult ki a kis falujából, vagy a városából, hogy mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Illetve, hogy lehet másként is csinálni egy csomó dolgot, ami mondjuk a beszűkült közegnek úgy egyértelmű, a világot látott embernek esetleg vannak más opciói is. És ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani világunkra, amikor próbálunk más szakmájában okosabbak lenni, meg most már mindenki vélemény huszár, ugye a közösségi médiáknak köszönhetően, hogy egy-két olyan kaland idegenben, külföldön, ami esetleg megmutatja a másik oldalt, én hiszek abban, hogy meg lehet fordítani a nézeteket, illetve a különböző gondolatiságokat.
0: Vágysz a kalandra?
1: Én nagyon, mert azok is próbatételek, hogy én hogyan állok a kalandhoz. És teljesen mindegy, hogy milyen kaland. Ha higgadtan, és mindig az a cél, hogy higgadtan, barátsággal és jó érzésekkel viszonyulni a kalandokhoz. De azért mindig ott van egy kaland előtt az emberben egy ilyen kis gyomorgörcs, vagy egy ilyen, tudod, ilyen levegőbe.
0: Beszorul.
1: Igen. Önismereti dolgok, hogy hogyan reagáljuk le, és hogyan kezeljük ezeket a kalandokat.
0: Szándékosan nem azt mondom, hogy mit vársz az előtted álló olaszországi körutattól, hanem mit vársz a következő utattól? És mindig a következő utattól mit vársz?
1: Elvárni semmit nem. Mit adok? Inkább így, mit szeretnék adni? És akkor az alapján jön majd a vissza.
0: A kapok része.
1: A kapok része, igen. Hát mindenképpen én szórakoztatni szeretnék. Tehát én nekem az a célom minden egyes útnál, hogy én csak mosolygó arcokat akarok látni az útjaimon. Következő pedig, hogy szeressék meg azt a helyszínt, ahol éppen vagyunk. Lehet, hogy nem azzal a mondatommal, hogy 1624-ben itt ez és ez történt, de lehet, hogy mondok egy Goethe idézetet, amitől bele szeretnek. Tehát, hogy találja meg azt a mondatomat, ami mindenki ezzel ér. És ez lehet több mondat is.
0: És ugye Párizzsal indítottunk, akkor zárjunk most Párizzsal szerintem. Mi az, amit te most így a hallgatóknak átadnál Párizsból? Ami a legújabb tapasztalásod volt?
1: Hát én csak az egyik nagy szerelmemet tudom idézni, IV. Henriket. Párizs megér egy misét.
0: Hát legyen így, akkor ajánlod a hallgatóinknak, hogy Párizs
1: természetesen egy kötelező Notre-Dame-ba el kell menni, ugye felújították gyönyörűen, oda el kell menni, meg kell látogatni, be kell menni ebbe a szentélybe, mert valami gyönyörűen olyan spirituális élmény, és annyira fenkölt az egész belső tér, hogy még a legelvakultabb hitetlent is megérinti.
0: És hát keressük a helyeknek a romantikáját.
1: A helynek a szellemét. A helynek a szellemét, igen. Nem biztos, hogy minden romantikus, mert azért mindegyik helyszínnek, az én kedvenc helyszínem Párizsban a Montmartre, természetesen. Ezt nem bírom elégszer végigmászni, hogy ne találjak valami új történetet, vagy, és ott azért történtek csúnya történetek is a Montmartre-on a különböző időszakokban.
0: Hát én köszönöm szépen, hogy egy kicsit így utazhattunk veled, megnézhettük a világnak egy szeletét veled, idegenvezetőként megnézhettük olyan szempontból, hogy egy nő hogyan látja a körülötte levő helyszíneket, úgyhogy sokszor tér oda-vissza, akinek tényleg az utazás, ahogy a bevezetőben is elmondtam, az egy életforma, és én ezt nagyon szépen köszönöm neked, Adri.
1: Én köszönöm szépen, Maja, az ismételt meghívást, hogy megint egy jót tudtunk beszélgetni. Én nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtam olyat mondani, ami érdekfeszítő és izgalmas.
0: hogyan hazahozni magunkkal a hely szellemét, városok, utak, találkozások, és talán közben egyre közelebb kerülünk önmagunkhoz is. Ma arról beszélgettünk, mit tanít az utazás a világról, önmagunkról, jelenlétről, és hogyan formálnak bennünket azok a helyek, ahol megfordulunk. A Nő arcai vendége Rajci Adrien volt. Köszönöm önöknek a figyelmet, és bárhol is járjanak a világban, legyen idejük valóban megérkezni is. A legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Újabb elfogható parancsokat kezdeményezhet a Nemzetközi Büntetőbíróság izraeli vezetők ellen. Irán szerint Washington nem tett engedményeket. Az esti hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter Azerbajdzsánba utazott, ahol részt vesz az ENSZ világvárosi fórumán. A rendezvényt első alkalommal tartják meg a kaukázusi régióban. A fórum középpontjában a biztonságos és fenntartható városok fejlesztése áll. Taraba Robert Fico miniszterelnök megbízásából képviseli Szlovákiát az eseményen. A miniszter több kétoldalú tárgyalást is folytat majd, köztük Ilham Alijev azeri elnökkel és az ország vízügyi vezetőivel. Taraba hangsúlyozta, Szlovákia vízkészlete stratégiai jelentőségű lehet a nemzetközi együttműködésben, különösen azokkal az államokkal, amelyek vízhiánnyal küszködnek. Tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségekben található Baráka atomerőmű közelében egy dróntámadás következtében. Az Abu Dhabi hatóságok szerint a lángok egy elektromos generátornál keletkeztek az erőmű külső területén. A közlés szerint senki sem sérült meg, és a sugárzási szint sem emelkedett. Az ország nukleáris felügyeleti hatósága hangsúlyozta, hogy az erőmű rendszerei biztonságosan működnek, és az összes blokk zavartalanul üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az incidens miatt. Rafael Grossi főigazgató szerint elfogadhatatlan minden olyan katonai tevékenység, amely veszélyezteti a nukleáris biztonságot. Az emirátusok korábban Iránt vádolta energetikai infrastruktúrája elleni támadásokkal. Irán sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok 5 pontból álló javaslatot küldött Teheránnak a háború lezárásáról, azonban az iráni fél szerint Washington semmilyen valódi engedményt nem ajánlott fel. Az iráni Fars hírügynökség szerint az amerikai javaslat előírná, hogy Irán a jövőben csak egyetlen nukleáris létesítményt működtethessen, továbbá át kellene adnia a magasan dúsított uránkészleteit az Egyesült Államoknak. Teherán emellett sérelmezi, hogy Washington nem hajlandó feloldani az iráni vagyon befagyasztását, és nem fizetne jóvátételt sem a háborús károkért. Irán ezzel szemben a katonai műveletek teljes leállítását, a szankciók megszüntetését és a Hormuzi szoros feletti szuverenitásának elismerését követeli. Az iráni külügyminiszter szerint Teherán csak akkor hajlandó folytatni a tárgyalásokat, ha az Egyesült Államok komoly szándékot mutat. Sajtóértesülések szerint a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze újabb izraeli politikusok ellen kezdeményezett titkos elfogató parancsot. A Haaretz című izraeli lap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Smotrich pénzügyminiszter is érintett lehet. A jelentések szerint további elfogató parancsokat kérhettek Orit Strok miniszter, valamint két izraeli katonai tisztviselő ellen is. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban már elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen. Az ügy részleteit hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Izrael ismét légi csapásokat hajtott végre Libanon keleti és déli részén, annak ellenére, hogy pénteken 45 nappal meghosszabbították a Hezbollah-hal kötött tűzszünetet. A libanoni állami hírügynökség szerint több támadás érte a Beka völgy térségét és az ország déli területeit. A libanoni hatóságok közlés alapján a konfliktus kezdete óta több mint 2000-en haltak meg az izraeli csapásokban, közülük 400-an már a tűzszünet életbe lépése után. A Hezbollah egyik vezetője bírálta a Libanon és Izrael közötti washingtoni tárgyalásokat, mondván azok csak további engedményekhez vezetnek. A libanoni gazdasági miniszter közben arról beszélt, hogy a háború eddig mintegy 2 milliárd dolláros veszteséget okozott az országnak.
0: Időjárás.
1: Az éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, nyugaton és keleten helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, néhol köd is képződhet. Többfelé főként Közép-Szlovákiában várható eső vagy zápor, a magasabb hegyekben havazás is előfordulhat. Az éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, a szél többfelé élénk lesz. Holnap napközben is sok lesz a felhő, de főként az ország nyugati felében időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Több helyen várható eső vagy zápor, keleten egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lassabb a forgalom Pozsonyban a Gagarin utcán a Poprádiót felülvezető szakaszon. Ugyancsak baleseti helyszínelés zajlik Pozsony hídvég elkerülő útján a főváros irányába vezető oldalon. Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Dolnozemszká úton, a kórháznál a belváros felé vezető szakaszon, valamint radar működik még az R2-es autópályán is járóca előtt a Magyarország felől érkező oldalon is. Komáromban Őrsújfalu város rész felől kivezető úton szintén sebességet mérnek. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: Most pedig megismételjük a szombati reggeli egyik beszélgetését. A mikrofonnál Pasznár Lívia.
4: Pár Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársával beszélgetek arról, hogy felállt a magyar kormány, és lezajlott az első kormányülés az elmúlt hét folyamán. Rengeteg szimbolikus gesztust láthattunk múlt szombat óta, amikor Magyar Péter beiktatták miniszterelnökké. Az akkor még miniszter jelöltek meghallgatásán át a kiemelt minisztériumi épületek bejárásáig, vagy a kormányülés helyszínének megválasztásáig. Ön hogyan értékeli ezeket a gesztusokat, és meddig tartja elfogadhatónak azok ilyen mértékű előtérbe helyezését, vagy úgy is kérdezhetném, hogy meddig lehet fontos szerepe ezeknek a gesztusoknak?
5: Köszönöm szépen a megkeresést, üdvözlöm a hallgatókat. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon újfajta kormányzati stílust vetítelő mindaz, amit eddig láthattunk a választáson győztes pártnak a vezetőjétől, Magyar Pétertől. Látható, hogy ő egyfajta olyan missziót szeretne képviselni, hogy közelebb hozza az embereket, a választópolgárokat a kormányzáshoz, a kormányzatnak a mindennapjaihoz, bár ez még egy kicsit nehéz kimondani, hiszen a kormányzás úgy Isten igazában még nem nagyon kezdődött meg, de legalábbis van egyfajta szándék az eddigiek alapján, hogy közelebb hozza a politikát, a közügyeket a választópolgárokhoz. Igen, inkább így mondanám, úgy is fogalmazhatnék, hogy Magyar Péter a David van Reybrouck holland közíró történésznek a megfogalmazásával élve egy jó populista. Most nyilvánvalóan ezt a szószetételt általában nem szokták használni, mert a populizmuson valami retrográd és borzasztó dolgot értenek, de amennyiben azt a klasszikus politikai stílust értjük alatta, ami a 19. század végétől kezdve kialakult, hogy a mindenkori populista kormányzás az a kis emberekre próbál támaszkodni, és például ilyen szimbolikus gesztusok révén közelhozni a politika világát hozzájuk, mint egy meghallgatva őket, akkor Magyar Péter beleilleszthető ebbe a sémába. Bár én nagyon óvatos vagyok ezzel a szóval, mert már nagyon lejáratták ugye ezt a populista kifejezést, pláne annak a jó értelmét, de hogy kimutatható egyfajta közeledés a politika és a választópolgárok között. Na most nyilván ezt szolgálták ezek a szimbolikus gesztusok is, amiket láthattunk a kormányfő megválasztásakor, illetve az egész ceremónián, meg a épületeknek a bejárásán keresztül, meg ahogyan az egész ünnepség meg volt koreografálva. Természetesen ez újdonságnak számít Magyarországon. A rendszerváltás óta azért nem nagyon láthattunk ilyen ünnepélyes kormány megalakulást, tehát ennyire ünnepélyeset, amiben bevonják a társadalomnak a jelentős részét. Nyilvánvalóan megvan ennek a maga ceremoniális jellege. Ez azt gondolom, hogy összességében véve még nem mond semmit az eljövendő kormányzásról, annak a tartalmáról. Tehát nyilván szimbolikus értelemben ez egy ilyen jó kezdés, de ebből még azért nagyon sok mindent levonni a következő évekre, vagy akár csak hónapokra nem lehet.
4: Ön szerint ezeknek a szimbolikus gesztusoknak fenn kellene maradni a későbbiekben is, vagy ezeket aztán idővel mérsékelni kellene?
5: Nyilvánvalóan a választási kampányban volt ezeknek egy nagyon erős jellege. Picit elcsépelt, a publicisztikában elcsépelt szóval volt ezeknek egy nagyon erős üzenete. Szimbolikusan szembeállította Magyar Péter a leendő kormányának a tagjait, illetve az egész mozgalmat az Orbán kormánnyal, mindegy azt sugallva, hogy egyik oldalon van egy néptől elzárkózó kormány, egy kamarilla politikával, ő pedig nyit a nép felé. Ezt erőteljesen aláhúzta az, hogy bejárta az országot, és még térképeken is lehetett látni az ő kampányútját. Igyekezett mindenkivel találkozni, igyekezett megszólítani ellenzéki és kormánypárti szavazókat, vállalkozókat és kisnyugdíjasokat és falun élő embereket és munkásokat egyformán. Tehát látható, hogy van egy ilyen nagyon széles gyűjtőpárti vagy néppárti politikai tartalma az ő mozgalmának, de a kormányzás során azért ezeken a szimbolikus lépéseken nyilván kicsit enyhíteni kell. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nem annyira háttérbe szorítani ezeket, de nyilván itt nem lesz Magyar Péternek a miniszterelnöki pozícióban mindig alkalma, ideje, energiája, képessége, hogy ezeket megvalósítsa. Tehát ezt vagy ki kell szervezni a mozgalom más tagjainak, illetve a Tisza-szigeteknek ezeket a szimbolikus lépéseket, vagy pedig ezek intézményesülni fognak valamilyen értelemben, de nyilván, ha intézményesülnek, az meg idővel csökkent is ezeknek a varázsát, meg hát nem is lehet mindent intézményesíteni. Amúgy is van az intézmények és a Tisza mozgalom jellege között egy egyelőre még csak nagyon halványan létező feszültség, ami teljesen természetes, mert minden mozgalom úgy működik, hogy ha hatalomra kerül, vagy hatalomba juttatja a jelöltjét, hát az óhatatlanul jelent egy kis szakadást, egy kis törést a mozgalom és a kormányfő között. Tehát biztos, hogy a szakpolitikák szintjén is, meg az egész kormánypolitika szintjén azért lesznek majd rázósabb, nehezebb, kényesebb időszakok, amik próbára teszik ezt az egész mozgalmi jelleget. De erre is van egy áthidaló megoldás, mert Magyar Péter a miniszterelnöki választása után arra buzdított mindenkit, hogy továbbra is létesítsen, alkosson Tisza-szigeteket. Hát ő nem lezárni kívánja ezt a közvetlen demokratikus időszakot, hanem legalábbis retorika szintjén ez mutatkozik, hogy ennek a kiteljesítésére hívja a választópolgárokat, állampolgárokat, tehát lényegében véve ezt meg akarja erősíteni. Aztán nyilvánvalóan meglátjuk, hogy mennyire fog ez a Tisza mozgalom partnere lenni a kormányzásnak.
4: Még Magyar Péter személyéhez, illetve ahhoz a teljesítményhez térnék vissza, ami odáig vezetett, hogy már ő Magyarország miniszterelnöke. Igazából arra kérdeznék rá, hogy Magyar Péternek a hatalomra jutása az illeszkedik-e valamilyen hagyományba?
5: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a Méltányosság Politika Elemző Központ egyik kutatási területe az, hogy vannak az egyes politikai rendszerekben hosszantartó mintázatok, hosszantartó hagyományok, és tulajdonképpen a Magyar Péternek a személye azért érdekes, mert nem nagyon láttunk a rendszerváltás óta egy olyan politikust, aki úgy szólván a semmiből tudott volna létrehozni egy mozgalmat, és még ráadásul hatalomra is kerülni. Mert hogy mozgalmat többen hoztak létre, hát gondolhatunk akár az MSZP-nek, tehát a Magyar Szocialista Pártnak a 90-es években alakult települési köreire, vagy a Fidesz polgári köreire, tehát többen megpróbálkoztak ezzel az alulról szerveződő mozgalmi jelleggel, de hosszabb időbe telt a siker, vagy a siker az éppenséggel el is maradt. Na most a Magyar Péter abban unikális, szerintem, a rendszerváltás óta tartó időszakot figyelembe véve, hogy sikeresen tudta egyrészt mozgósítani a rendszerrel szembeni ellenzékiséget, végig tudta vinni ennek a mozgalomnak a létrehozását, megalakítását, úgyhogy igazából nem követett el súlyos hibákat, amelyekkel delegitimálta volna a mozgalmát, lenullázta volna annak az értékét, és még mindennek a megkoronázásaképpen be is tudta juttatni a mozgalmát a parlamentbe, vagy hát, hogy legyünk pontosabbak, nyilván itt a vezető meg a mozgalom az egyszerre mozgott, tehát nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen nehéz politikatudományi kérdés, hogy egy személy az, aki sikert ér el, vagy pedig a személy igazából nem lényeges, hanem a mozgalom a lényeges, ez kicsit egy ilyen hitvita is véleményem szerint, mert nyilván a kettő között van az igazság, tehát szükség volt Magyar Péterre, az ő szervezőkészségére, elkötelezettségére, elhivatottságára, hogy odaálljon az ellenzéki érzületeknek az élére, Mert nyilván, hogyha nem volt benne elhivatottság egyáltalán, vagy bátorság, akkor ezt meg se próbálta volna, és akkor lehet, hogy most egészen más lenne a politikai helyzet az országban, de hát Magyar Péter a személyiség sem ért volna el siker, hogyha nem alakul ki látensen egy óriási nagy feszültség az Orbán kormánnyal szemben, úgyhogy itt mindkettőre szükség volt. Tehát azt gondolom, hogy ilyet speciál azért a nemzetközi politikában elég sokat láthattunk, tehát számtalan példát lehetne mondani, hogy az ellenzéki érzület és a személyiség megtalálja egymást, de ha a rendszerváltás óta nézzük, akkor Magyarországon, magyar politikai életben senki nem ért el ilyen sikert.
4: Magyarországnak a 2026-os választások előttig 11 minisztériuma volt, utána 16 minisztériuma lett. A gyakorlati szervezési kérdéseket nézve, mekkora feladat egy ilyen új struktúra felállítása, mennyi időt vehet igénybe mondjuk az átállás?
5: A magyar kormány az elmúlt időkig, de most ez alatt értem az Orbán kormányoknak az időszakát, tehát ezt az elmúlt 16 évet úgy működött, hogy csúcsminisztériumok voltak. Ez nagyon sokaknak a tetszését megnyerte a 2010-es években, mert arra lehetett hivatkozni, hogy ezek a területek valamilyen módon összefonódnak egymással, és ki lehet iktatni a minisztériumok közötti versengést, illetve meg lehet szüntetni azt a helyzetet, hogy a minisztériumok nem hangolják össze a munkájukat. Azóta kiderült, hogy ez a csúcsminisztériumi rendszer sem minden tekintetben megfelelő, és a magyar kormány egy egészen új modell dolgozott ki. Pontosabban visszatért egy korábbi, az Orbán kormányok előtti modellhez, hogy szétdarabolja ezeket a csúcsminisztériumokat, és a minisztériumok, illetve a kormányfő közötti munka összehangolását a tükörreferatúra rendszer segítségével próbálja megteremteni. Ez a tükörreferatúra rendszer azt jelenti, hogy a minisztérium fölött van egy szakállamtitkári kontroll, tehát egy erős szakmaiságot kifejező ellenőrzés, illetve van egy politikai kontroll. A politikai kontroll pedig jelen pillanatban a miniszterelnökséget vezető miniszternek a keze alatt fut össze, ugye Ruf Bálint lesz a felelőse a minisztériumok munkájának az összehangolásáért. Ez egy német közjogi rendszerből átvett modell, ez a tükörreferatúra vagy tükörreferens rendszer. Majd kiderül, hogy Magyarországon ez tud-e igazán hatékonyan működni, meg hát nyilvánvalóan minden egyes szakterületnek szüksége van költségvetési forrásra. Na itt jön ugye a pénzügyminisztériumnak a feladata, illetve felelőssége, és hát Kármán András pénzügyminiszter az a miniszterek sorában, akinek a leghálátlanabb szerep jutott, hiszen világos, hogy Magyarország olyan gazdasági helyzetben van, hogy sok minisztérium tényleg addig nyújtózhat, ameddig a takarója ér, vagy még addig sem. Tehát itt 91%-os hiányról beszélnek, úgyhogy ezt mindenképpen pótolni kell, ezt pótköltségvetéssel lehet majd megoldani, már olvasható is a hírekben Kármán Andrástól, hogy erre vonatkozóan majd a nyáron benyújtják a parlamentben a szükséges jogszabálytervezetet, illetve már beharangoztak bizonyos változásokat a pénzügypolitikában és az adórendszerben. Szóval az egészen biztos, hogy a pénzügy az a leggyengébb láncszem most a kormányzásnak az időszakában. Tehát az Orbán kormánytól egy eléggé rossz költségvetési helyzetet örököl az új kormány. Ez mindenképpen egy akadály lehet a fölvázolt terveknek az útjában. Amit viszont kiemelnék társadalmi értelemben, hogy a magyar kormány sok tekintetben egy rekordot állított fel, pozitív értelemben. Soha a magyar kormányban ennyi nő például nem szerepelt. 4 női minisztere van a magyar kormánynak, plusz ezen kívül van 3 női kormányszóvívő, illetve más posztokon is, tanácsadó posztokon találhatunk nőket, mint például ugye Karikó Katalint az egészségügyi minisztérium tanácsadó testületében. Aztán soha ennyi független miniszter, pártkötődéssel nem rendelkező kormánytag nem vett részt még magyar kormány munkájában. A Tisza kormány nem lehet koalíciósnak nevezni, mert hiszen egy párt, pontosabban nem is párt, hanem mozgalom, a Tisza adja a miniszterek többségét, de van 4 darab független miniszter. Aztán, hogyha a minisztereknek az összetételét megnézzük, akkor látható, hogy nem a pártpolitikából érkeztek, hanem egytől egyig szakembernek tekinthetők a saját területükön, akár hogyha a környezetvédelmi miniszterre, Gajdos Lászlóra gondolunk, vagy akár Ruszin Szendi Romulusra, aki katonatiszti múlttal rendelkezett, és például a Magyar Honvédség tüzérségének a béke fenntartásban betöltött szerepéről írta a dolgozatát. Tehát ezek egytől egyig a saját területüknek a szakemberei. Ebből már sejthető, és a kormány összetételéből világosan kitűnik, hogy Magyar Péter kifejezetten egy munkakormány tervezett, szemben az előző, az 5. Orbán kormánnyal, amelyik meg kifejezetten inkább egy reprezentációs kormány volt. Szóval összességében véve azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű szakemberekből álló kormányt sikerült találni, illetve felállítani. Egyébként pedig maga a parlament is a jelenlegi felállásban, ha megnézzük, akkor kifejezetten egy munkaparlament lesz, hiszen az 5. Orbán kormányt, de már az előzőeket is nagyon sokszor bírálták azért, mert a kormánypárti képviselőknek igazából nagy mozgásterük nem volt. Szokták azzal is vádolni őket, hogy egy ilyen nyomógomb szerepet játszanak csak, vagy hogy a dualizmusnak a kormánypártjára utaljak, csak egy mameluk szerepet játszanak. Az ellenzéki képviselők meg olyan kevesen voltak, hogy nem igazán játszottak szerepet. Egyébként is rendeleti kormányzás folyt, nagyon erősen a végrehajtó hatalomra fókuszálva, amely mellett a törvényhozás szerepe eltörpült. Na ezen mind változtat a jelenlegi parlamenti felállás. Nyilván egy ekkora nyomasztó fölény mellett azért az ellenzéki képviselőknek, a Fidesz képviselőinek is hát érdekük lesz, hogy minél inkább megmutassák a saját szakterületükön a képességeiket, és konstruktívan álljanak hozzá a kormányzáshoz, illetve a jogalkotáshoz. Szóval összességében egy munka parlament és munkakormány született.
4: Azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a technokrata berendezkedésnek alapvetően nagyon sok előnye van, de lehetnek ennek hátrányai is?
5: Ó, persze, lehetnek hátrányai. Tulajdonképpen az Orbán kormányok is annyiban technokraták voltak, hogy például a külügyeket nagyon erőteljesen alárendelték a gazdaságpolitikának, a külgazdaságnak, és mondjuk az érték alapú külpolitika mellett, meg a bírálóik szerint helyett egyre inkább a geostratégiai érdekek, a külkereskedelmi érdekek játszottak szerepet a döntéshozásban. Egyébként is az Orbán kormányokra jellemző volt az erős szimbolikus politika kifelé és befelé is, illetve a geopolitikának a erőteljes hangsúlyozása. Tehát ennyiben az is egy technokrata kormányzás volt, de tény és való, hogy befelé a belpolitikában egy nagyon erőteljes érzelmi alapokra helyezett, érzelmileg mozgósító társadalompolitika folyt, akár a családpolitikára, szociálpolitikára gondolunk. A magyar kormány nyilvánvalóan így ebben a felállásban, amit elmondtam, tényleg egy technokrata kormányzatnak a benyomását kelti, viszont ezt némiképpen ellensúlyozza az a tény, hogy a miniszterek szívügyüknek tekintik az adott tárcának az irányítását. Tehát azt gondolom, hogy akár Gajdos László a környezetvédelem tekintetében, akár Ruszin Szendi Romulus a honvédelem összefüggésben, akár Hegedűs Zsolt az egészségügy területén, vagy akár a többi minisztert is említhetném, ők nem egyszerűen csak egy munkaterületnek tekintik az adott rájuk bízott tárcát, hanem a szívügyüknek. Tehát Magyar Péter és a miniszterek viszonyában ott lesz egy technokrata jelleg, de a minisztériumokban, a legtöbb minisztériumban azt gondolom, hogy lefelé a tanácsadók, illetve a a minisztériumi dolgozók felé, meg a minisztérium és a külső szervezetek kapcsolatában ott azért lesz egy erős értékvezérelt irányítás, illetve konszenzus. Már csak azért is, mert Magyar Péter pont a konszenzus jelszavával nyerte meg részben legalábbis ezt a választást, tehát azt sugallta, hogy ez a kormány komolyan fogja venni a külső bírálatokat, komolyan fogja venni az egyeztetést. Na most nyilvánvalóan Magyar Péter szintjén ott lesz egy erőteljes technokrata döntéshozattal, de a miniszterekhez oda lesz delegálva, hogy tartsák a kapcsolatot a társadalmi szervezetekkel és a szakma képviselőivel, és hát velük azért egyeztessenek.
4: Anélkül, hogy részletesen végignéznénk a 16 új miniszter ígéreteit, vagy szerepléseit, ki tudná emelni néhányat azok közül, a sürgető feladatok közül, amelyek az ön meglátása szerint a legfontosabbak lennének most ebben a helyzetben?
5: Hát a legfontosabbat tulajdonképpen már említettem is, ez a pénzügynek a rendbehozatala. Aztán be lett ígérve jó néhány reform az oktatás területén, az egészségügy területén is, hiszen az előző kormány azért óriási feladatokat hagyott maga után. Aztán, amire kevesebb figyelem szokott hárulni, de ebben változást várok, ez a környezetvédelem, illetve ezzel összefüggésben a mezőgazdaság, meg a vidék támogatás, vidékfejlesztésnek a helyzete. Hiszen Magyarország most egy olyan helyzetben van, hogy például az Alföld az egyre inkább szárad ki. Az én személyes véleményem szerint mondjuk Magyarországon ma ez a legsürgető feladatok között van, tehát mondjuk az első háromban benne van. Ez sem lesz egy kis feladat, amit meg kell oldani. Nyilvánvalóan ehhez képest az némileg kellemesebb lesz a külpolitika terén, hogy helyre kell állítani a régi jó viszonyt az Európai Unióval, illetve hát nyilván a Ukrajnával való jó viszonyt is ápolni kell. Zelenszkijnek az eddigi nyilatkozatai alapján van fogadókészség erre, tehát Kijevben is azért megnyugvással fogadták a választás eredményét. Nyilván van egy olyan aspektusa ennek a külpolitikának, hogy Oroszországgal milyen lesz a jövőben a kapcsolat, mennyire lesz egy, ha nem is barátság, de egy ilyen hűvös, korrekt jó viszony Budapest és Moszkva között, tekintettel arra, hogy nyilván az új miniszterelnök egy markánsan Európa-párti, Unió-párti politikát fog folytatni, ami egyébként a társadalom túlnyomó többségének a történelmi tapasztalatával és értékvilágával összhangban áll. Szóval ez is egy nagy kérdés, nyilván ennek a orosz-magyar viszonynak azért vannak energiapolitikai aspektusai is, tehát ez már visszavezet bennünket a gazdaság területére. És hát ugye van még egy nagyon fontos dolog, a szociális szféra helyzete. Magyarországon borzalmas állapotban van a szociális rendszer, a civil szervezeteket, amelyek részben átvállalták a mindenkori kormányoknak a feladatkörét, akár a hajléktalan ellátás tekintetében, akár a gyermekszegénység elleni küzdelemben, azokat leamortizálták, őket is egyfajta zavaró tényezőnek, ha éppen nem ellenségnek tekintették. Nyilvánvalóan, hogy ebben az új kormány azért egy markánsan más politikát fog vinni, tehát a civil szervezetekkel partneri viszonyban lesz, sőt, a minisztériumok, különösen az egészségügyi, szociális és oktatási, meg a területfejlesztési nyilvánvalóan állandó kapcsolatban lesznek a civil szervezetekkel. De hát ugye meg kell oldani a falusi munkanélküliséget is, a közmunkának a sorsa, hogy azt hogyan reformálják meg, az ugye szintén kérdéses, erről még azért nem sokat lehet tudni. Kármán András bejelentette, hogy egy tudásintenzív, innovatív, kis- és középvállalkozásokra alapozott magyar gazdaságot képzel el a jövőben, ehhez nyilvánvalóan képzett munkavállalók szükségesek. Kérdés jelen pillanatban, hogy az országnak néhány területén ezt mennyire lehet megvalósítani egy nemzedéken belül. Úgyhogy összességében, hogyha vonhatunk egy átlagot, akkor a szociális szférát, az egészségügyet, a környezetvédelmet, mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, ezeket tekintem a legsürgősebb szakpolitikai feladatköröknek. Tehát úgy általában véve a társadalompolitikai dimenziót.
4: Néhány napja jelent meg egy vitaindítónak szánt cikk a Szép Szóban, illetve az Új Egyenlőség felületén. Seyrin Gábornak a cikkéről van szó. Ebben a demokrácia fenntarthatóságával foglalkozik tulajdonképpen, és három csapdáról ír a demokrácia fenntarthatóságát illetően, mégpedig politikai, gazdasági és kulturális csapdákról. És ezekről kérdezném önt egy picit. Tehát hogyan lehet elszámoltatni a múltat úgy, hogy ne ugyanazok az autoriter eszközök kerüljenek felhasználásra, azzal a különbséggel, hogy ezek az eszközök jó cél érdekében kerülnének felhasználásra?
5: Az a helyzet, hogy egy eléggé új szituáció alakult ki Magyarországon ebben a tekintetben, tehát mindenki ugye a magyar történelem régebbi eseményeihez méri ezt az egész kormányalakítást, illetve magát a kormányváltást, sőt egyenesen sokan rendszerváltásról beszélnek, ami véleményem szerint, hát megint egy kicsit olyan hit vagy vélemény kérdés, mert nyilvánvalóan nagyon sokak úgy érezték, hogy ez már tényleg egy teljesen új rendszer. És igen, a tegnapi kormánypárt mostani ellenzék szavazói, tehát a Fidesz szavazói közül, de valószínűleg az ellenzék szavazói közül is nagyon sokan picikét tartanak, az én érzésem szerint.

0: a joguralom helyreállítását várta Magyar Pétertől. Szokták mondani, hogy a választókat nem érdekli a jogállam. Szerintem a jogállam az érdekli őket, csak nem mindig fordítják le maguknak az emberek, hogy amikor tisztes egészségügyet, hatékony munkahelyi érdekvédelmet, jó iskolát, stb. Stb. Kívánnak, valójában akkor is a jogaikat kívánják, vagy kívánják vissza. Tehát, hogy a jogoknak a helyreállítása, a kibillent jogoknak a helyreállítása, az meg lett ígérve, hogy ilyen csúnya magyartalansággal fogalmazzak, és meg lett ígérve az elszámoltatás is, amit sokan igazságtételnek neveznek, sokan igazságszolgáltatásnak, jogszolgáltatásnak, elszámoltatásnak. A lényeg az, hogy nyilván ez egy nehéz kérdés egy demokráciában, és meg kell adni a másik félnek is a védekezés lehetőségét, meg az ártatlanság vélelmét. Ez a következő hónapoknak lesz majd a történése, hogy meglássuk, hogy mennyiben tud konzekvens lenni a magyar kormány az ígéreteihez. Az biztos, hogy van egyrészt egy óriási társadalmi elvárás vele szemben, tehát az utca, hogy most így leegyszerűsítsem, az elszámoltatást vár, a kormány meg, mint oly sokszor a történelemben, az utca követelése és a saját maga értékrendje közé szorul, mert nyilvánvalóan egy jogállamra hivatkozó kormány nem mehet egy ajtóstul a házba ebben a tekintetben. De másik oldalról nézve, valóban azért vannak olyan ügyek a 16 év alatt, amiket fel kell tárni, nem feltétlenül azért, hogy bárki meg legyen büntetve, hanem azért, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi történt a 16 év alatt a gazdaságban. Itt azért voltak nagyon súlyos esetek, amikor birtokokat, cégeket megszereztek a NER-hez kötődő érdekkörök, tehát nyilvánvalóan, hogy jogosan várják el az emberek, akik ennek kárvallottjai voltak, hogy legalább nekik legyen valami megnyugvás, legalább az új kormány tudjon mondani valamit számukra, legyen egy méltányosság ő feléjük. Hát a másik ilyen hasonlóan nehéz kérdés az úgynevezett ügynökaktáknak a kérdése, ami szintén be lett ígérve. Nyilván ez megint két oldalról közelíthető meg, mert egyfelől lehet azt mondani, hogy ez egy régi adóssága a magyar politikának, és hogyha végre nyilvánosságra kerülnének, akkor tiszta lappal lehetne indulni, és egyébként is minden más ország valamilyen módon de meglépte ezt. Ugyanakkor meg vannak más érvek, amelyek meg azt mondják, hogy itt nem ügynökökről van szó, hanem szerencsétlen emberekről, akiket pont az ügynökök beszerveztek. Tehát, hogy megint akiket mondjuk véletlenül beszerveztek, ugye az előző rendszerben, a Kádár korszakban, akár megfélemlítéssel, zsarolással, most azok válnak nyilvánossá, és egyébként meg olyan nagyon történelmi igazságtételt meg már nem lehet tenni. Szóval megint ugye két érv csap össze itt is, egyfelől egy politikai, közéleti, morális érvrendszer, meg egy inkább szakmai, de bizonyos értelemben szintén azért a morálra hivatkozó érvrendszer. Hát ez megint egy olyan kényes kérdés lesz, ami túlmutat már a kormánynak a minőségén, meg a kormánynak a kompetenciáin. Jobb lenne, hogyha mondjuk a történészek csinálnának egy társadalmi vitát erről az egész kérdésről. Tehát, hogyha a történészek vennék kezükbe a kérdést, és nem pedig csak így ugye belenne vetve ez a dolog a sajtóba. De hát nyilván elhangzott egy ígéret, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Összességében véve az biztos, hogy a társadalomban azért ez az egész jogszolgáltatás, meg igazságtétel, 16 éves, meg szélesebb, mélyebb történelmi metszetben azért fog éles vitákhoz vezetni. Csak az a nagyon lényeges, hogy ez ne kerekedjen felül a napi aktuális, meg szakpolitikai kérdésekkel, mert akkor, hogyha belemélyed Magyarország megint a történelmi vitákba, akkor ugyanott fogunk tartani, mint 2010-ben, amikor a Fidesz nyitotta ki a szimbolikus vitákat.
1: Akkor nézzük a gazdasági csapdát. Ugye ezt már a korábbiakban említette, hogy szinte minden pénzkérdés, hogy így nagyon leegyszerűsítsem a problémát. Hogyan kerülhető el az, hogy a szegényebbek kárára kezelje az állam az esetlegesen kialakuló válsághelyzeteket?
0: Hát erre vonatkozóan elhangzott egy ígéret, az áfa csökkentés

0: az ígérete. Szokták mondani, hogy az áfa tipikusan egy olyan adónem, ami igazából a társadalomnak az alsó és középső részét érinti legjobban, mert hogy hiába csökkenti az eszélyát egy adott állam egy országban, de ugye az többet hagy, most nagyon pestiesen fogalmazva, a legjobb módúaknál, míg ugye az áfát azt meg mindenki fizeti. De ez nyilvánvalóan egy olyan kérdés, ami közgazdászok között megint csak egy ilyen véleményes dolog, úgyhogy nem ismernék ebbe állást foglalni, de a lényeg az, hogy az áfa csökkentés az be lett ígérve, hogy a NER oligarcháitól valamilyen módon visszaszerzik azt a vagyont, amit jogtalanul szereztek meg. Plusz ugye itt vannak az EU-s támogatások, tehát azért ezekkel valamelyest lehet enyhíteni a költségvetési hiányt. Arról nem is beszélve, hogyha a kormánynak a tervei beválnak, és mondjuk a kis- és középvállalkozások látják, hogy az új kormány teremtett egy biztonságos, élhető, jogtiszta korrupció, tól mentesedni kívánó környezetet, akkor talán nagyobb kedvel fognak vállalkozni, ha nagyobb kedvel fognak vállalkozni, akkor meg lehetőség van több munkahely teremtésére. Persze még így is azért vannak lyukak a rendszerben, hogy mi lesz a legszegényebb, leszakadó régiókkal, mi lesz a közmunkásokkal, mi lesz a legszegényebbekkel, de összességében véve, hogyha a kormánynak sikerül ezt a pótköltségvetést beterjeszteni, meg az adóreformjait meglépni, akkor elviekben van lehetőség arra, hogy elinduljon egy, hát nem koraszülött, hanem inkább egy késő jövő jóléti modell irányába. Mert hát nyilván ugye Magyarországon nem volt soha egy olyan értelemben vett jóléti állam, mint mondjuk Nyugat-Németországban, vagy pláne Skandináviában. Az egy filozófiai kérdés lehet, hogy egyáltalán lesz-e, de hogyha legalább valamilyen közép-európai vagy magyar modell megvalósulna, az ugye már azt jelenti, hogy a demokrácia megerősödik, és akkor el lehetne kerülni ezt a úgynevezett gazdasági csapdát. Tehát, hogyha a gazdaság jól működik, és igazságos, mindenki úgy érzi, hogy igazságos, mert kap alanyi állampolgári jogon az államtól valamit, akkor ugye a demokráciának az érzülete is erősödik az adott társadalomban.
1: Most végül akkor a kulturális csapdáról kérdezném még önt, hogy ön szerint megalkotható egy olyan nemzeti narratíva, amely nem kirekesztő, viszont a hagyományokról sem mond le.
0: Miért is ne lehetne megalkotható? Az új kormány az eddigiek alapján, akár hogyha a kormány kinevezésére gondolunk, és az országgyűlésben látottakra, akkor kifejezetten abba az irányba mozdult el, hogy legyen egy összetartás, legyen egy szolidaritás, akár hogyha csak a beiktatási ceremóniának a szerintem legmeghatóbb és legbájosabb és legaranyosabb részére gondolunk, a tamburás gyerekeknek a fogadására, akár hogyha arra, hogy 4 himnusz elhangzott az országgyűlésben, akkor látható, hogy Magyar Péter és a Tisza minden rétegnek próbál valamit nyújtani, tehát igyekszik integrálni mindenkit valamilyen értelemben ebbe a magyar nemzeti felfogásba, érzületbe, úgyhogy én e tekintetben inkább optimista vagyok, hogy megvalósítható. Tehát a politikában, meg a gazdaságban ott lehetnek éles döccenők, de ez a nemzeti narratíva az mindenképpen létrejöhet. Persze itt is az van, amit az előzőekben mondtam, hogy ezt megint csak nem egy kormánynak kell kizárólag csinálnia, hanem mindenkinek, autonóm művészeti műhelyektől kezdve. A tudományos életen át ugye sokaknak van ebben szerepe.
1: Így lassan a beszélgetésük vége felé még egy köztájon forgó fordulatot említenék meg, ugye mondják ezt, hogy felültünk a Varsói gyorsra. Ez most így mennyire mondható egy ilyen nagyon tudománytalan és nagyon a közbeszédben jelenlévő gondolatnak, vagy ezek a változások egy idő után szükségszerűen bekövetkeznek egymással szoros kapcsolatban álló országok között?
0: Tulajdonképpen rögtön be is tudok hozni egy fogalmat ezzel kapcsolatban, amit még nem említettem. Méltányosság politika elemző központnak van a korlátozott mintakövetés néven egy olyan fogalma, amit kutat. A mintakövetés azt jelenti, hogy ahogyan ön is utal rá, hogy bizonyos történelmi helyzetben bizonyos országok, politikai, kormányzati rendszerek valamilyen értelemben hasonló fejlődést mutatnak. Nagyon sokáig az Orbán kormánynak a sikereit is részben ebből vezették le, hogy mind a belső magyar történelmi mintákhoz, mind a külső közép-európai mintákhoz elég jól adaptálódik, mert tulajdonképpen Magyarországon a hosszú ideig kormányzó pártok azok mindig a gazdaságmenedzseléssel legitimálták a hatalmukat, kifelé, a külföld felé meg ugye volt egy ilyen narratíva, hogy Magyarország egyfajta mintát próbál mutatni, tehát megpróbálja a közép-európai régióban a vezetést informálisan átvenni, és aztán ugye később az egész Európai Uniót is átfordítani egy konzervatív irányba. Na most ugye ez lényegében megtört az áprilisi választással, és hát igen, hogyha megnézzük azért a történelmet, láthatjuk, hogy valóban itt a mi térségünkben vannak bizonyos együttes minták lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok, horvátok között. Ezt szokták mindig varsói gyorsnak nevezni, hogyha Lengyelországban elsodorta a baloldali kormányt a jobb oldal, akkor az be fog következni a többi országban. Azért nem teljesen történt ez mindig ilyen törvényszerűséggel. Tehát azért, ha megnézzük a 4 országot, vagy 5 országot, amit említettem, azért soha nem volt olyan, hogy mind az 5-ben egyfajta színű, egyfajta karakterű kormányzás lett volna, de nyilván egy nagyon nagy siker az a másik országban a pártokat, az adott ideológiájú pártot buzdította, biztatta. De azért ezek nagyon nagy mértékben, ezek a kormányalakítások így egy időben azért a véletlenen is múltak természetesen. Hát én azt látom egyébként, hogy a Tisza az leginkább valami olyasmi most jelen állapotában, mint Lengyelországban a polgári platform Donald Tusknak a pártja. Ugye hasonlóképpen egy konzervatív, az Európai Unió iránt nyitott, gazdaságában, liberális, társadalom politikájában mindenki felé nyitó párt, de nem baloldali semmiképpen, szemben az erősen euroszkeptikus jogi és igazság pártjával. Ugye Szlovákiában látjuk, hogy ott a ideológiai térfélem, ott meg ugye pont fordítva van jelen pillanatban, tehát ott most az euroszkeptikus párt az meg egy magát szociáldemokratának nevező párt azt mer, és ugye Robert Fico lényegében egyedül maradt most a térfélen, hiszen ő korábban azért Orbán Viktorral elég jó viszonyt ápolt, de most már érzi ő is, hogy egyedül maradt, és ő is már baráti húrokat penget az új magyar kormányfő felé. Szóval, hogy nyilvánvalóan bekövetkezhet a szomszédos országokban egy olyan lökésszerű váltás, mint Magyarországon történt, elsodorva a korábbi pártokat, korábbi uralkodó pártot, korábbi pártrendszert, de azért a külső minta önmagában még nem elegendő. Tehát a Magyar Péterék számára sem volt önmagában elegendő a külső mintának a tudomásul vétele. Mert nyilván ők is figyeltek külföldre, és levontak következtetéseket nemzetközi mozgásokból, stb. De önmagában az kevés lett volna, hanem egy széles társadalmi mozgalom, és az igény a társadalmi kohézióra, és az előző kormánnyal szembeni rendszerellenesség. Ezek voltak a fő csomópontok. A külső tényezőknek a követése az már csak ezután következett.
1: Megalakult az új magyar kormány, erről beszélgettünk Pár Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ főmunkatársával, akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állt.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Újabb elfogató parancsokat kezdeményezhet a Nemzetközi Büntetőbíróság izraeli vezetők ellen. Irán szerint Washington nem tett engedményeket. Igor Matovics szerint aljas a koalíció referendumos javaslata. Volodymyr Zelenszky úgy nyilatkozott, hogy jogosak az ukrán dróntámadások Oroszország ellen. A hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
3: Napzárta.
2: Kedves hallgatóink, Önök adászáró hír összefoglaló műsorunkat hallgatják vasárnap, május 17-én. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Igor Matovič ismét bírálta a Progresszív Szlovákia vezetőjét Michal Šimečkát, ezúttal a Fórum projekt körüli ügy miatt. A Szlovenszko mozgalom elnöke úgy fogalmazott, örül annak, hogy az ellenzéki együttműködés során nem kell kezelniük ezt a problémát. Matovič ugyanakkor elismerte, hogy ha a jövőben a Szlovenszko mozgalom és a PS mégis közösen alakítanak kormányt, akkor nagyon szigorúan figyelnék a progresszívek lépéseit. A konfliktusra reagált Milan Urik, a Republika mozgalom vezetője is, aki szerint az ellenzéki pártok már most egymással vitatkoznak, pedig még kormányon sincsenek. Urik hangsúlyozta, mozgalma minden politikai erővel hajlandó tárgyalni, kivéve a progresszívekkel. Szintén Igor Matovič szerint a kormánykoalíció aljas módon akarja bevezetni a parlamenti ciklus referendum útján történő lerövidítésének lehetőségét. A politikus arra emlékeztetett, hogy saját pártja korábban már benyújtott hasonló javaslatot, amelyet a mostani kormánypártok akkor nem támogattak. Matovič szerint a koalíció attól tart, hogy elveszíti a következő választást, ezért próbálja meg előkészíteni a visszatérés lehetőségét. A Republika vezetője Milan Hurik ugyanakkor támogatta a referendum intézményének kiszélesítését, és a jelenlegi 50%-os részvételi küszöb csökkentését is szorgalmazza. A politikusok szóltak a demokraták által kezdeményezett júliusi népszavazásról is. Matovič szerint helyes volt, hogy Peter Pellegrini államfő törölte az előrehozott választásokról szóló kérdést, mert az szerinte alkotmányellenes lett volna. Az ellenzéki SZSZ módosítaná a parlament működési szabályzatát. A párt célja, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegye a törvényalkotási folyamatot. A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy szigorítanák a gyorsított törvényhozási eljárás feltételeit. Az SZSZ szerint ezt az eszközt a kormány rendszeresen indokolatlanul használja. A párt azt szeretné, hogy a kabinet részletesebben indokolja az ilyen eljárásokat, és csak valóban rendkívüli, előre nem látható helyzetekben élhessen velük. A tervezet emellett fellépne az úgynevezett törvényhozási saláták, vagyis az egymással össze nem függő módosítások ellen is. Az SZSZ azt is kezdeményezi, hogy a képviselői törvényjavaslatok esetében is legyen kötelező társadalmi egyeztetés. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli az Európai Parlament két megüresedett helyére, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Az új jelöltek Tar Zoltán és Magyar Péter helyét vehetik át Brüsszelben. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, aki történelmet és klasszika filológiát is tanult, korábban kutatási és egészségügyi vezetői pozíciókat töltött be, legutóbb egy budapesti diagnosztikai központ ügyvezetője volt. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatokat tanult Londonban, majd a Cambridge-i Egyetemen szerzett mesterdiplomát. Dolgozott külügyi tanácsadóként az Európai Parlamentben, emellett nemzetközi innovációs és vállalkozásfejlesztési projektekben vett részt több országban. Magyar Péter azt is közölte, hogy a Tisza EP delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Irán új külön megbízottat nevezett ki a kínai kapcsolatok felügyeletére. A feladatot Mohammad Baker Kalibáv parlamenti elnök kapta, aki a jövőben koordinálja a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködést. Az iráni média szerint a kinevezést Masoud Pezeshkian elnök javasolta, és ezt az ország legfelsőbb vezetése is jóvá hagyta. A döntés különösen fontos időszakban született, mivel Irán az utóbbi időben több kínai hajó számára is engedélyezte az átaladást a stratégiai jelentőségű Hormuzszoroson, amely a közel-keleti konfliktus miatt fokozott nemzetközi figyelem alatt áll. Iráni sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok 5 pontból álló javaslatot küldött Teheránnak a háború lezárásáról, azonban az iráni fél szerint Washington semmilyen valódi engedményt nem ajánlott fel. Az iráni Fars hírügynökség szerint az amerikai javaslat előírná, hogy Irán a jövőben csak egyetlen nukleáris létesítményt működtethessen, továbbá át kellene adnia a magasan dúsított urán készleteit az Egyesült Államoknak. Teherán emellett sérelmezi, hogy Washington nem hajlandó feloldani az iráni vagyon befagyasztását, és nem fizetne jóvátételt sem a háborús károkért. Irán ezzel szemben a katonai műveletek teljes leállítását, a szankciók megszüntetését és a hormuzi szoros feletti szuverenitásának elismerését követeli. Az iráni külügyminiszter szerint Teherán csak akkor hajlandó folytatni a tárgyalásokat, ha az Egyesült Államok komoly szándékot mutat. 7 ember megsérült az észak-olaszországi Modena városában, amikor egy autós felhajtott a járdára és a gyalogosok közé hajtott. A helyi hatóságok szerint a sofőr ezután kiszállt a járműből, és a szemtanúk szerint egy kést tartott a kezében, bár senkit sem támadott meg vele. A legsúlyosabb sérült egy nő, akit frontálisan ütött el az autó. A helyi média szerint mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A város polgármestere úgy nyilatkozott, az első jelek alapján nem kizárt, hogy a sofőr szándékosan hajtott az emberek közé. Westreeting korábbi brit egészségügyi miniszter bejelentette, készen áll arra, hogy induljon a brit munkáspárt vezetői posztjáért, amennyiben hivatalosan is megkezdődik a vezetőváltási folyamat. A politikus arról is beszélt, hogy a munkáspártnak fel kell készülni a jövő kihívásaira, és olyan programot kell kínálni a választóknak, amely képes visszaszerezni a társadalom bizalmát. A brit sajtóban az elmúlt hetekben egyre több találgatás jelent meg Keir Starmer jövőjéről, valamint a lehetséges utódokról. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint teljes mértékben jogosak az Ukrajna által végrehajtott dróntámadások Oroszország területén. A vasárnapi akció során Moszkva környékét is támadás érte, amelyben az orosz hatóságok szerint 3 ember meghalt, többen pedig megsérültek. Zelenszky közölte, Ukrajna az orosz támadásokra válaszol, és a drón, valamint rakétagyártás tovább folytatódik. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a moszkvai terület több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól, mégis sikerült áttörni az orosz légvédelmet. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán több mint 500 ukrán drón semmisítettek meg az ország különböző régióiban, valamint a Krím-félsziget fölött. A francia AFP hírügynökség szerint ez az egyik legnagyobb ukrán drón támadás a háború kezdete óta. Lettország légterét megsértett egy azonosítatlan drón, ezért a balti ország hatóságai NATO harci gépeket riasztottak. Az incidens az ország keleti részén történt, a pilóta nélküli eszköz később elhagyta a lett légteret. A hadsereg figyelmeztette a lakosságot, hogy az ukrajnai háború miatt a jövőben is előfordulhatnak hasonló esetek. A lett légteret a NATO-val közösen folyamatosan ellenőrzik, mivel Lettországnak nincs saját vadászgép flottája. A német DPA hírügynökség emlékeztetett. Az elmúlt hetekben több drón is lezuhant Lettország területén. Májusban 2 ukrán drón egy Rezekne városához közeli olajraktárat is eltalált. Az eset politikai válságot okozott, amely végül a védelmi miniszter és a miniszterelnök lemondásához vezetett. Sajtóértesülések szerint a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze újabb izraeli politikusok ellen kezdeményezett titkos elfogató parancsot. A Haaretz című izraeli lap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Smotrich pénzügyminiszter is érintett lehet. A jelentések szerint további elfogató parancsokat kérhettek Orit Strok miniszter, valamint 2 izraeli katonai tisztviselő ellen is. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban már elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen is. Az ügy részleteit hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.
3: Sport. Zsigárdi László.
4: Második mérkőzését is megnyerte a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Vladimir ország vezetőedző legénysége Friburgban 4-1 arányban verte a szerény képességű olasz együttest. Kedden 20-20-tól a cseheket legyőző szlovénokkal mérkőzik. A másik ma délutáni találkozón Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1. Most játsszák a Magyarország Ausztria és a Svédország Dánia összecsapásokat. 20-20-tól bonyolítják le a Németország Lettország és a Norvégia Szlovénia meccseket. Mint ismert, a DAC 5-5-ször szerzett ezüstérmet az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, miután a tegnapi zárókörben odahaza 3-0-ra leiskolázta a nagy szombati csapatot. Branislav Fodrek vezetőedző a szombati sikert szurkolóiknak ajánlotta, mert igazán megérdemlik. A komáromiak számára még nem ért véget az idény, mert az utolsó előtti 11. helyen végeztek, s osztályozót játszanak a második liga második helyezettjével. Kedden 16.30-tól Zólyomban lesz az első meccs, a visszavágóra pedig szombaton 20.30-tól Aranyos Maróton kerül sor. Pozsonyban pár perc múlva 18 órakor hirdetik ki az élvonalbeli labdarúgó bajnokság tegnap véget ért 2025-2026-os idényének álomcsapatát. Mind beszámoltunk róla a Győr Kisvárdán aratott 1-0-ás sikerének is köszönhetően, tegnap este 5-5-ször nyerte meg a labdarúgó NB1-et. Borbély Balázs vezetőedző elárulta, szóba sem került, hogy távozna, s ha a magot egyben tartják, nemzetközi szinten is sikeresek lehetnek. A külföldi futballbajnokságok ma délutáni érdekesebb eredményei: Manchester United Nottingham 3-2, Róma Láció 2-0, Juventus Fiorentina meglepetésre 0-2, Genoa Milán 1-2, Pisa Napoli 0-3 és Como Parma 1-0. A klubvilágbajnok Chelsea a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Xabi Alonsót nevezte ki a labdarúgó csapat vezetőedzőjének. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Samuel Balázs Botek Ádám szlovákiai kettős negyedik lett. A magyarországi versenyzők további 3 érmet, egy ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. Guzi Blanka ezüstérmet harcolt ki az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén Pazardzsikban. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
3: Időjárás.
2: Az éjszakai órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugaton és keleten helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, néhol köd is képződhet. Több felé, főként Közép-Szlovákiában várható eső vagy zápor, a magasabb hegyekben havazás is előfordulhat. Az éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, a szél több felé élénk lesz. Napközben is sok lesz a felhő, de főként az ország nyugati felében időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Több helyen várható eső vagy zápor, keleten egy-egy zivatar sem kizárt, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró hír összefoglaló műsorunkba vasárnap, május 17-én. Kollégám Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mesző Szállási Márk volt. Na viszont hallásra!

Počúvate Rádio Devín.